0: Ilyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 26-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Az utóbbi adásokban több kedvenc könyvemet mutattam be, melyeket kutatásaim során használtam fel leggyakrabban. A mai adásban viszont szeretném egy picit megmutatni önöknek 2017-ben kiadott tanulmányomat, mely a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszerről szól, amely egyébként a Szociálpedagógia Nemzetközi Szaklektorát folyóiratban jelent meg. Ez egy elég széleskörű tanulmány, amely zanzásítva a disszertációmnak is a témája volt. Tartsanak velem a mai este folyamán, és ismerkedjünk meg egy picit mélyrehatóban a Rajkó zenekar történetével és az ott használt zeneoktatási metódussal. Pillantás a Rajkó zenekar történetére. Ennek is az előzménye. Már 1836-ban Rajkó zenekart alakított az akkor 12 éves Salamon János prímás a kolozsvári cigány negyedben. Azonban a mai Rajkó zenekar elődjeként az 1930-as évek első felében feltűnő fiatal cigány gyerekekből álló Rajkók zenekarát tekinthetjük, mely a budapesti Ostende kávéházban működött. Már 1935-ben Farkas Gyula is feltűnik hegedűjével a zenekarban, aki később újra alakította a ma ismert Rajkó zenekart. Abban az időben az idősebb muzsikusok sem hagyhatták természetesen figyelmen kívül a Rajkók zenekarának sikereit, és 1936-ban Vén Rajkók néven 36. Rácz Laci cigány prímás vezetésével léptek a Pátria kávéház színpadjára. Sajnos a régi Rajkók zenekara néhány év után megszűnt, majd a nekik színpadot biztosító Ostende kávéház is 1947-ben végleg bezárta kapuit, amivel egy korszak zárult le a magyar kultúrtörténetben. A világon máshol is alakultak már korábban ismert gyerekzenekarok, melyek közül az egyik a kaliforniai zenetanár Charles Moldrum által megszervezett együttes volt, még az első világháború időszakában, a békés Kaliforniában. Belőlük alakult az első Baby Orchester, melynek bemutatkozása nagy feltűnést keltett, hiszen két évvel később már 26 baba zenekar szerepelt Amerika különböző városaiban, amely 20 évvel később már 400 gyerekzenekarra duzzadt. 1934-ben New Yorkban lépett fel a leghíresebb Baby Orchester, melyben a legidősebb muzsikus 6 éves, a legfiatalabb pedig 23 hónapos volt. Ázsiában is még az 1940-es évek előtt felfedezték a csoda gyerekekben rejlő vonzerő

Azonban a Csoda Gyerekek együttes fellépése, zenekarban való játéka a 20. század első felének attrakciója. A Rajkó zenekar első évtizedei. A művészegyüttes és a Rajkó zenekar létrejöttének és későbbi sikereinek megfelelő táptalajt biztosított a II. Világháborút követő korszak politikai és kulturális környezete. Főként az 1950-es évek kultúrpolitikájának zenei párthatározat által is meghatározott céljai között szerepelt a néphagyomány megbecsülése és a nép művészeti eredményeinek beépítése a kultúrába. Két problémával állunk szemben. Az első az, hogy a népkultúra legértékesebb termékeit felszínre hozzuk a rárakódott selejtes, kispolgári ákultúra rétegei alól, magában a népben is tudatosítjuk és elterjesztjük. A másik az, hogy ezeknek az elemeiből a néphagyomány egészséges szellemében új művek szülessenek, amelyek olyan területen is létrehozzák a népi szellemű nemzeti művészetet, ahol eddig nélkülöztük, például a táncban. Mivel nem minden érték, ami a nép között él, ezért a mozgalomnak össze kell olvadnia a népi igényeknek a hagyományból kinőtt tudomány és művészet öntudatával, melyre többek között az 1950-ben alapított Állami Népi Együttes hivatott. Az együttes feladata a népkultúra értékeinek terjesztése és az új művészet kialakítása ösztönzéssel és a művek bemutatásával. Természetesen hasonló célokat szolgált a Rajkó zenekar életrehívása is, melyet utána reprezentációs célokra ugyanúgy felhasznált az állam. 1950-ben Farkas Gyula, a Rajkó zenekar megalapítója, a Magyar Állami Népi Együttes alapító tagjaként is feltűnt, ahol 1960-ig zenélt párhuzamosan a Rajkók oktatásával. A II. Világháború utáni időszakban átszervezték a szakmunkások képzését. Országszerte ipari tanuló otthonokat hoztak létre, ahol a fiatalok szakmai képzésén túl sportköröket és kulturális csoportokat is szerveztek. 1949 végén a Munkaerő Tartalékok Hivatala kulturális osztálya felvételt hirdetett az ipari tanulók részére egy újonnan megalakítandó táncegyüttesbe, ahova 16 pár táncost vettek fel a csoportba Vadadi Ágnes és Aszalós Károly válogatása alapján. Habár már működött egy tánccsoport Létai Dezső vezetésével a Hernád utcai ipari tanuló otthonban. Szász József és Vilmos testvérpár, valamint Breitner Tamás karmester által alapított komoly zenészekből álló zenekar kísérte kezdetben a tánckart. A Munkaerőtartalékok Hivatala még 1950-ben megbízta Darázs Árpád és Lantos Rezső karnagyokat egy kórus megszervezésével, amely a Munkaerőtartalék Központi Énekkara néven működött. Főként középiskolások, majd a felsőfokú oktatásban és munkahelyeken dolgozó fiatalok alkották a kórust. 1950. május 1-én létrehozták a Munkaerőtartalékok Központi Ének, Zene és Tánc Együttesét, vagyis az MT Központi Művészegyüttest. 1950 végén került a Művészegyüttes végleges helyére, a Rottenbiller utcai székházba, ami korábban a Katolikus Legény Egylet otthona volt. Az együttest rövid ideig előbb Csillag István igazgató vezette, majd a Rottenbiller utcai székházba költözést követően Szigeti Pál igazgató került az együtteshez, akinek vezetése alatt kialakult az intézmény végleges szervezeti felépítése. 1952-ben pedig az ő igazgatása alatt alapították meg Farkas Gyula művészeti vezetővel a ma ismert Rajkó zenekart, a művészegyüttes részeként. Így folyamatos állami támogatásban részesülhettek, és egy fejlődő szervezeti infrastruktúrális háttere is biztosítva lett ezzel a Rajkónak.

0: Kezdetben 16 fiatal cigánygyereket toborzott össze Gyula bácsi, akikkel mindennapos munkával 8-9 hónap után már előadásokat is tudtak tartani. 1955-ben a munkaerő tartalékok hivatalától az együttes irányítását és fenntartását a Dolgozó Ifjúság Szövetsége vette át, ezért a neve DISZ Központi Művész Együttesre változtatták. Majd 1957-ben a KISZ megalakulásával az együttes neve KISZ Petőfi Ének, Zene és Tánc Együttes, röviden KISZ Petőfi Művész Együttes lesz. A központi költségvetési szervként a fenntartója a KISZ Központi Bizottsága lett, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt fennhatósága alatt állt. 57-ben a KISZ megalakulásával egyidejűleg alakult meg Tóth Béla vezetésével a KISZ Egyetemi Énekkar, Berec János és egyetemi társai szervezésében. Elsősorban egyetemistákból, akik a diploma megszerzése után is tagjai maradtak a kórusnak. A következő években sorra alakulnak meg a különböző művészeti csoportok. A szimfonikus zenekar Simon Albert, a harmonika zenekar Dán Antal, az irodalmi csoport Bicskei Gábor vezetésével, valamint az úttörő tánckar Váradi István, a folk pódium Boros Lajos, a fúvós szeptet Szász Zsolt, irodalmi színpad Keleti István, pantomim együttes Karsa János, szórakoztató zenekar Hécei László irányítása alatt. Tovább az új zenei stúdió 1970-ben. Így 1970-re közel 500 fiatal részesül művészeti képzésben 12 különböző művészeti csoportban. A KISZ Központi Művész Együttesről 1965-ben írt cikket a Népszabadság, mely jól tükrözi az együttes akkori sikereit és népszerűségét. Idézem. Az együttes célja fejleszteni tagjainak művészi ízlését, ápolni az ifjúsági műkedvelő mozgalmat, mindenben megfelelni a KISZ mozgalmi céljainak. Bázisává vált ez az együttes az ország szinte valamennyi ifjúsági kórusának, zenekarának, színjátszó csoportjának. Itt nevelődtek azoknak a vezetői, itt hangzottak fel először sikeres műsorszámaik, s a kölcsönhatás másként is virágzik, ugyanis a kisebb csoportokból a legtehetségesebb fiúk, lányok előbb-utóbb a KISZ Központi Művész Együttesébe kerülnek. Most 600-an vannak, s a tiszteletdíjas karvezetők kivételével mind amatőrök. Esténként próbálnak a gyárban, kórházban, az egyetemen, az iskolában eltöltött napi munka, napi tanulás után. 15 esztendővel ezelőtt oly kevesen alakították meg az együttest, hogy egy nagyobb szobába befértek mindannyian. Ma már a Rottenbiller utcai székházuk termei is szűkek. 70 tagú tánckaruk, amelynek Aszalós Károly és az Állami Balett Intézet igazgatóhelyettese a vezetője, Berlinben is, Bukarestben is víddíjat nyert. Tavaly Japánban, Kínában, Mongóliában és Nyugat-Németországban turnéztak szép sikerrel. És most március első napjaiban Algériába utaznak. Csatlakoznak az ott már hónapok óta nagy sikerrel szereplő Rajkó zenekarhoz. Az 55 tagú Rajkó zenekarban egyébként hivatásos népzenészek is nevelődnek. Ez adja a felnőtt művészegyüttesek utánpótlását. A zenekar tagjai itthon kollégiumban laknak. A zenekar tagjai itthon kollégiumban laknak, kivéve néhány szüleitől bejáró budapestit, s ott végzik általános iskolai, illetve középiskolai tanulmányaikat. Ők a moszkvai, a varsói és a bécsi vitről értek haza az első díjjal. A cikk további tanúsága szerint a művészegyüttes két 100 tagú kórusa is több nemzetközi kül. Azt még egyszer. A cikk további tanúsága szerint a művészegyüttes két 100 tagú kórusa is több nemzetközi kórusfesztiválon, versenyen és világifjúsági találkozón szereztek első helyezést. De az együttes többi csoportja szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A KISZ központi művészegyüttes Rajkó zenekarának és tánckarának számos külföldi vendégszereplése és turnéja is mutatja, hogy az ország külföldi reprezentációjában kiemelt szerepet kaptak. A hazai állami rendezvényeken való rendszeres fellépéseik a kulturpolitika céljait tükrözték. Így az együttes az amatőr művészeti mozgalmak céljait és a szocialista kultúra értékeit kiválóan képviselte. 1976-ban közöltek ismét egy nagyobb cikket a teljes KISZ művészegyüttesről, mely számadatokkal mutatja a népszerűségüket, illetve a szervezet mögött álló szervezők munkáját. A tánckar, a Rajkó zenekar és az irodalmi színpad a nyáron az építőtáborokat járta, ahol összesen 63 előadást tartottak a fiataloknak. A folklór műsorok és az irodalmi színpad összeállításai rendkívül népszerűek. Az együttes 1975-ös statisztikai adatai azt mutatták, hogy összesen 936 alkalommal szerepeltek, melyből 596-szor Budapesten, 144-szer vidéken és 196 esetben külföldön. 1976 első felében a KISZ kongresszusának előkészítésekor 90 brigádműsort adtak, és a kongresszus 3,5 napja alatt 16-szor léptek fel. Kiemelkedő előadásuk volt a Zeneakadémián, ahol a központi és egyetemi énekkar szerepelt Szokolai Sándor művével. Tavasszal nagy sikerrel szerepelt a Folk Pódium, melyeken a legjobb hazai folk beat együttesek játszottak új szerzeményeikből. Az 1970-es években is nagy sikerei voltak a művészegyüttesnek, mégis ebben az évtizedben jelentősen átalakult a társadalmi és gazdasági környezet, mely a művészegyüttesre is hatással volt. Az 1980-as évektől a kulturális élet pluralizálódása és a szocialista gazdaság problémáinak felszínre kerülésének hatására egyre csökkentek az állami támogatások. 81-től Verép Zoltán váltotta az együttes igazgatói posztján a kommunista elkötelezettségű Szigeti Pál helyét. 89-ben a rendszerváltás következtében történt politikai és gazdasági változásokból adódó szervezeti átalakulást ő is irányította. Végül nézzük meg a Rajkó zenekar történetét a rendszerváltás utáni időkben. Az 1988-as KISZ központi bizottság megalapította a Talentum Kulturális Fórumot. A KISZ KB a fórumra bízta majd 1989. április 22-i megszűnésével pedig ráhagyta a gyerek- és ifjúsági művészeti csoportok, a kórusok, a tánckarok és a Rajkó zenekar fenntartását. Az együttes a Talentum Művészegyüttes nevet vette fel ekkor. 1990-ben a Művelődési tárcával közösen a fórum létrehozta a Talentum Alapítványt, hogy a több évtizedes művészeti hagyományokat iskolai keretek közé menthessék, és létrehozták a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskolát. Iskolai épületnek megkapták a Talentum Kulturális Fórum, vagyis a korábbi KISZ központi művészegyüttes Rottenbiller utcai székházát, mely időközben a Gyermek és Ifjúsági Alapítvány tulajdonába került. Az alapítvány az épület ingyenes használatával, az anyagi támogatással is segítette. Az 1990-es évek elején az iskola tánc tagozata 6, zenei tagozaton 8 évfolyamos, ahova 10 éves kortól kerülhettek be a gyerekek a felvételi vizsga után. Ez ma hagyományos zeneiskolai évfolyamokon, majd 4+1 éves, vagy érettségi utáni 2 éves képzés keretében folyik. 1992-93-as tanévben minden 150 diák tanult az iskolában, a két tagozaton együtt. Az 1992-93-as tanévben mintegy 150 diák tanult az iskolában, a két tagozaton együtt véve. A zenei tagozatra hazánkon kívül Erdélyből, Újvidékről és a szlovák területekről is érkeztek fiatal cigány gyerekek, de akadt már svéd tanulója is az iskolának. Nekik egyszerre gyakorló műhelye és célja lehetett a Rajkó zenekar. A tánc tagozaton azonban csak elvétve akadt cigány származású diák, ahova csak kimondottan jó mozgású, tehetséges fiatalok kerülhettek be. Számukra a Talentum tánckar nyújthatott gyakorló telepet. Az iskolában tanulmányukat befejezett diákok középfokú végzettséget és előadó művészeti engedélyt is szerezhettek. Napjainkban ezt az érettségihez kötött OKE vizsga megszerzése váltotta fel. Az iskola mellett más művészeti tanfolyamot, kórust és együttest is működtetett a Talentum Kulturális Fórum, melyre több mint 500 gyerek járt. Az 1900-as években időközben azonban ezek a csoportok, énekarok, színjátszókör részben átalakultak, önfenntartóvá váltak, vagy teljesen eltűntek az intézmény keretei közül, mivel az állami támogatások fokozatosan megszűntek. A számos külföldi turné anyagi haszon túl tapasztalatszerzésre is kiváló. Így a Rajkók és a táncosok bejárták már szinte a félvilágot. Például 1992-ben 3 kontinensen több mint 100 külföldi előadáson kívül több mint 150 fellépést adtak itthon is. Az iskola művészegyüttesben évtizedek alatt felhalmozódott tapasztalatokra épült. A pedagógiai program is a hagyományok tiszteletén alapszik, melyet magas szintű szakmai ismeretek tesznek teljessé. A tanároknak a szakma legjobbjait nyerték meg az iskolának, kiemelve az emberi és művészi képességeiket és példamutatásukat. A gyermekekkel való egyéni foglalkozás is fontos részét képezi a tanításnak. Ez természetesen elsősorban a zenei tanuló növendékekre vonatkozik. Cigány zenész képzésben máig alig, hanem egyedülálló egész Európában az iskola. A kotta nélkül való muzsikálás mindig is hozzátartozott a Rajkó zenekar sajátosságához, mivel a zenedarabokat hallás után tanulták meg. Természetesen a kotta olvasás, a zeneelmélet, a zenetörténet, valamint a cigány kultúra és cigány zene történetének megismerése mind hozzátartozott a képzéshez. Az itt végzett diákok a cigány zenétől kezdve a klasszikus műveken át az operettig minden műfajban otthon lesznek. A tánc tagozaton a néptánctól kezdve a revűn át a jazzbalettig minden műfajra felkészítik a tanulókat. Ezért is kapósak az iskola végzett diákjai. A számos fellépés lényegében gyakorlási lehetőség, a siker pedig a legjobb ösztönző. A diáknak így alakulhat ki a fellépési rutinja, hiszen minél többször nyílik a fellépésre alkalma, a diák annál biztosabbá válik a zenében vagy a táncban. A közös munka során pedig megtanulhatják a sikerhez vezető erőfeszítést és egymás különbözőségét tisztelni. Sajnos az elmúlt több mint 20 év alatt mostanra megváltozott a gazdasági és kulturális környezet, így az iskola a hagyományait szem előtt tartva kénytelen időnként megújulni, hogy a cigányzene utolsó védőbástyája maradhasson. A már a profi zenészekből álló Rajkó zenekar sikerei továbbra is nagyra törők, és próbálják hűen tovább ápolni Farkas Gyula örökségét. Összefoglalva, ebben a fejezetben próbáltam rávilágítani arra, hogy a Rajkó zenekar az elmúlt több mint 60 év alatt számos világsikert ért el, melynek bizonyítéka a világi ifjúsági találkozók, vagyis vitek, és egyéb versenyek díjai, valamint a megszámlálhatatlan fellépés hazánkban, és azon kívül Amerikától Szibérián át a Vatikánig. Továbbá rengeteg televízió és rádió felvétel is megörökítette a klasszikus zenei művek és a cigányzene gyöngyszemeinek feldolgozásait a zenekar tolmácsolásában, melyek hűen tükrözik egyedi hangvételüket. A zenekar történetének megismerése adja az alapot a további gondolatokhoz, melyek valóban mind hozzátartoznak az úgynevezett Rajkó módszerhez. Most pedig szeretném feltárni egy kicsit részletesebben, hogy valójában milyen eszközökkel érhették el ezeket a sikereket a Rajkó zenekar fiatal tagjai, amely nem más, mint a Rajkó módszer. Bár több mint 200 évvel ezelőtt is messze földön híresek voltak a magyar cigányzenészek. Akkoriban talán közülük is az egyik legnépszerűbb Bihari János cigányprímás volt, akinek fantasztikus hegedű játéka lenyűgözött mindenkit. Talán azt már kevesebben tudják róla, hogy fennmaradt műveit más kottázta le helyette, mivel nem tudott kottát írni és olvasni. Azonban ennek hiányát feltehetőleg csak ritkán érezhette, hiszen a cigányzenészek jellemzően hallás után tanulták a magyar nótákat, csárdásokat és más szórakoztató zenei dallamokat, mely természetesen nagyban befolyásolhatta hangszertanulásuk módszereit is. A tudás legtöbbször apáról fiúra szállt, ugyanis a műfaj sajátosságait zeneiskolai keretek között később sem nagyon volt lehetőség elsajátítani. Ez is példázza, hogy az auditív tanulási módszereknek régi időkre visszanyúló, kialakult hagyományai vannak. A Rajkó módszer egy zenetanulási metódus, mely Farkas Gyula tanításában és a népszerű Rajkó zenekar köré épülő rendszer felépítésén alapszik. A kézről való tanítás az egyik alappillére, mely a muzsikus cigány családoknál korábban is jellemző zenetanulási folyamat volt. Kézről való tanítás valójában az egyik legegyszerűbb formája a hangszertanulásnak. A tanár, vagy az a személy, aki már játszik az adott hangszeren, bemutat egy rövid részletet a zeneműből, melyet még meg lehet könnyen jegyezni, és a tanuló visszajátsza a hangszeren a bemutatott zenei részt. A növendék ebben a formában egyszerre láthatja a felfogott hangokat, az újrendet, hallhatja a ritmust és a zenei megfogalmazást. Ezeket a zenei információkat egy kezdőnek sokkal könnyebb felfognia látvány és hallás után egyszerre, mint a kottából előbb értelmezni az elvont jelek tartalmát, tehát hangmagasság, ritmus, újrend és frazeálás, majd a hangszeren megszólaltatni azt, amiről feltehetőleg még nem is tudja, hogy hogyan kellene megszólalnia. Az első zenei egység többszöri visszajátszása után tovább haladnak a következő zenei motívumra, melyet szintén előjátszás után a tanuló többször leutánoz. Majd az addig tanult zenei részleteket összefoglalva újra átismételik, mely a memorizálási folyamat fontos részét képezi. Így haladnak lépésről lépésre a darab tanulása folyamán, amely már az első néhány eljátszás után feltehetőleg helyes újrenddel és zenei megfogalmazással együtt szólalhat meg kotta nélkül. Az így megtanult zenemű rendszerint mélyebben megmarad a memóriában, és a tanulási folyamat is gyorsabb és élvezetesebb. Farkas Gyula ezzel a módszerrel kézről tanította a kis rajkókat a zenei próbákon. Mialatt az egyik hangszercsoportnak megtanította a zeneművet, addig a többiek figyeltek és hallgatták őket. Így végül a legtöbben hallás után az összes szólamot ismerték, nem csak a sajátjukat. A mester több hangszeren is kiválóan játszott, azonban gyakran nem azon mutatta be a dallamot, amin a növendék is éppen muzsikált. Ebben az esetben a tanuló csak a hallására támaszkodhatott, és így kellett visszajátszania az előjátszott zenei részletet. Ez nyilvánvalóan nehezítette a feladatot. Azonban nagyban segítette a zenei hallás fejlesztését és az abszolút hallás kialakulásának lehetőségét. Más zenei órákon a gyerekek természetesen tanulhattak klasszikus zenét, szolfést, zeneelméletet, és így a nélkülözhetetlen kotta olvasást is. Így a hagyományos zenei képzés mellett egy egyedi módszerrel is tanulhattak a rajkósok. Farkas Gyula bácsi nem csak a zenére oktatta a gyerekeket, hanem tiszteletre, viselkedésre, öltözködésre és meg annyi fontos dologra, ami a muzsikus szakmához nélkülözhetetlen. A muzsikus réteg korábban is a cigányság arisztokratáinak számítottak, amelynek minden rajkósnak meg kellett felelnie. Így nevelése révén nagy szerepe volt több olyan generáció kinevelésében, akik a cigány muzsikusok hírnevének és presztízsének méltó utódai lehettek. Nemzetközi kitekintésben a már korábban említett Suzuki módszer, a rajkó módszer egyik alappillérét képező kézről való tanításhoz hasonlóan háttérbe szorítja a kottából való tanulást az első időkben. Ahogyan egy kisgyermek is előbb beszélni tanul, majd csak később kezd írni, olvasni, úgy a zenetanulásnál is hasonlóképpen történhet. A magyar zeneoktatásban már a 20. század első évtizedeiben is találunk olyan írásokat, mely a hallás után történő zenetanulás előnyeit emeli ki. Varró Margit a Zongora tanítás és zenei nevelés című könyvében arról ír, hogy a kiinduló pontnak az úgynevezett auditív tanítási módszert tartja, ahol a kezdeti időszakban minden zenei ismeretet hallás útján adunk át. Vagyis a növendék mindent közvetlenül a fülével fog fel. A kotta olvasást és írást csak azután kezdjük tanítani, ha már megvannak az alapok. A zenei elemek felfogásához így a növendék nem egy sor kotta fejet lát maga előtt, amit nagy nehézségek árán kell csupán olvasnia és a hangszeren megszólaltatnia, hanem zenei gondolatokat, melyekhez megfelelő hangokat társít és azt reprodukálja, amit magában már elképzelt. A kezdetekben javasolt módszer az auditív felfogásra, hogy a hallott anyagot kizárólag énekelve reprodukáltassuk. Amikor már tud kottát olvasni a gyerek, akkor az eljátszandó anyagot előre memorizáltassuk, valamint a darabok és gyakorlatok zenei elemeit előkészítő hallásgyakorlatokkal vezessük be. Ez a rajkó módszerben, illetve Farkas Gyula tanításában úgy jelent meg, hogy az énekeltetés helyett egyből a hangszeren való reprodukálás a feladat, hiszen a rajkós diákok már kellőképpen ismerik ehhez a hangszerüket. Azonban a kezdetekben kézről való tanításnál is hatékony módszer lehet egy adott rész előjátszása, majd reprodukálása a hangszeren. Varró Margit szerint a szokásos zongora tanítási módszer, amely nem tud elszakadni a kottából való játéktól, nem kedvez a belső hallás fejlődésének, és az emlékezetre bénítólag hat. Így csak akkor tanítjuk a növendékeket kottaolvasásra, amikor hallása már kellőképpen fejlett, és feltételezhetőleg a hangjegyek megpillantása kiválthatja a megfelelő hangelképzelést. Amíg nem használjuk a kottát, addig az emlékezetünkre kell hagyatkoznunk. Így a zenei memória is korán iskolázottá válik. A mai műsorban egy 2017-es tanulmányomból idéztem, melynek címe a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszer, amelyet egyébként a Szociálpedagógia című nemzetközi szaklektorát folyóirat 2017-es első és második számában találhatnak meg. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is, hiszen számtalan csemegével érkezem akkor is.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napi renden szerepel a legfőbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea frakció vezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Több mint 20 második világháborús tűzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 magyar gyártmányú második világháborús tűzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi helyére, ahol később megsemmisítik azokat. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blik információi szerint a beteg túlélte az esetet és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat és folyik, a budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit ezért jelenleg a kórház belső vizsgálata tisztázza.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 30-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem a Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész, aki az Operaház első koncertmestere többek között. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Ernő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Először is hadd gratuláljak a Liszt-díjhoz, amelyet március 15-e alkalmával tulajdonképpen a napokban vehettél át. Ez a legmagasabb szakmai díj, amit kaphat egy művész. Természetesen azért a Kossuth díj azért e fölött van, de az egy állami kitüntetés. Ezt viszont egy szakmai zsűri ítéli meg. De hogy élted meg ennek az átvételét? Milyen érzés volt?
4: Köszönöm a gratulációt, hát természetesen nagyon örültem neki, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvettem ezt a díjat. És hát az időzítés is nagyon jól sikerült, hiszen 2 héttel a 40. születésnapom után történt a díjátadás, úgyhogy még emlékezetesebbé tette ezt a kerek évfordulót. Minden díjnak örülök, nagyon szép díjakat kaptam már eddig is, de természetesen ez egy nagyon különleges díj számomra is, és tulajdonképpen egy nem csak a múlt munkájának elismerése, de egyben egy felelősség is a jövő felé, hogy ezt a legmagasabb színvonalban tudjam szolgálni a magyar zenei kultúrát, és hogy egyfajta zenei örökséget tovább vigyem.
3: Milyen ennek a procedúrája, milyen ennek a folyamata? Téged értesítettek például előre erről, hogy ezt meg fogod kapni?
4: Igen, de csak 1 héttel előtte tudtam meg én is, tehát nagyon rövid az idő, mielőtt megkapom a díjat, és zajlik az értesítés. Kaptam egy hivatalos e-mailt, és tulajdonképpen ennyi volt. Tehát nagyon nagy meglepetés volt számomra is, hiszen igazából nem számítottam rá, meg nem is nagyon gondoltam rá az utóbbi 1-2 évben. Meglepetés volt, és nagyon, így még jobban tudtam neki örülni, azt hiszem.
3: És hogy látod, azóta azért megváltozott az életed? Tudom, rövid idő telt el, de azért érzel már valamit ebből?
4: Hát az, hogy megváltozott, azt talán nem tudom elmondani, de mindenféleképpen azért sok helyen azért ez segítségemre lesz ez a díj is, hiszen esetleg olyan ajtókat, amik eddig nehezebben nyíltak, talán most ezzel így könnyebben tudom, akár fesztiválok, vagy tanítás, stb. Úgyhogy mindenféleképpen ez azért a szakmai térben is egy nagy segítség és előrejutás.
3: Alapvetően azért most elsősorban az opera zenekarnak vagy az első koncertmestere, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen te vagy a zenekarnak az egyik vezér alakja, hiszen a karmester után a koncertmester a legfontosabb poszt, illetve beosztás a zenekarban. És ezek közül is, mert hiszen több koncertmester is van egy zenekarban, ezek közül is te a kiemelt, vagyis az első helyen szerepelsz, ha azt jól értelmezem.
4: Igen, az operaházban most már 10 éve vagyok koncertmester, és az első koncertmester pontosan ezt jelenti, amit te is mondtál nálunk. Tulajdonképpen 6 koncertmester van az operaházban, hiszen egy hatalmas zenekarról beszélünk. Több mint 200 ember csak a zenekar tagja, tehát azt hiszem, hogy 3 zenekarnyi ember van nálunk, hiszen mi úgy dolgozunk, hogy egyszerre több produkciót csinálunk, tehát amíg mondjuk az egyik fele próbál, a másik tud játszani előadást, sőt, vannak, akik esetleg még turnén is tudnak lenni, hiszen olyan nagy az előadás mennyiség,

0: egy második hegedűs csak Wagnereket játszik,
1: nem,
0: hanem,
1: nem,
0: akkor, hanem egyszerűen a teljes repertoárban valahol azért mindig feltűnik.
1: Igen, ez biztos.
0: Ez mondjuk az előnye is, hiszen akkor így nem válik unalmassá egy pozíció, egy beosztás, viszont ez adja a nehézségét is, hiszen akkor hihetetlen mennyiségű repertoárt kell kézben tartani. Mert ezek a darabok azért persze le vannak írva kottába, tehát nyilván azért egy ilyen zenekari zenésznek van blattolási tapasztalata, tehát elsőre le tudja olvasni a kottát, de azért mégis vannak olyan állások, amiket ki kell gyakorolni. Tehát azért ezekre készülni kell, még otthon is.
1: Hát hogy ne. És hát főleg mondjuk nekem, mivel én vagyok a koncertmestere a zenekarnak, még inkább fel kell készülni a próbákra. Úgyhogy hát talán a legtöbb idő a felkészülés, és a legfontosabb része egyébként a munkámnak a felkészülés. Úgyhogy rengeteg új darab van. Az utóbbi 10 évben azért nagyon sok operán túl vagyok. Úgyhogy a nagy klasszikusokat már nagyjából játszottam, de azért mindig van még olyan, ami előjön, amit még nem játszottam természetesen, úgyhogy azokat mindig meg kell tanulni. És hát nem elég csak a saját szólamomat megtanulni, de azért kell ugye egyrészt megnézni a partitúrát, hogy a többiek mit csinálnak, ahhoz képest az én szerepem micsoda, az, hogy a különböző ritmikai belépések hogy vannak, tehát ezeket azért nagyon kell tudni. Attól függetlenül, hogy ott van előtted a karmester, és természetesen ő mindent mutat, meg int, és nagyszerű karmesterekkel dolgozunk, de az operában mindig vannak meglepetések. Tehát ez egy olyan műfaj, ahol ugye színpad van, énekesek vannak, és ott esténként változhat akár a tempó, akár az időzítések, úgyhogy mindig nagyon résen kell lenni. Tulajdonképpen nincsen két egyforma előadás, így abszolút nem unalmas a mi munkánk. Tehát még hogyha egymás után 10-szer is játsszuk azt az operát, valószínűleg nem ugyanúgy fogjuk eljátszani 10-szer.
0: Hogy néz ki egy napod, azért ezt meséld el, hiszen a rengeteg próba az nálatok alap. Mikor van időd még gyakorolni is?
1: Az én beosztásom nagyon változó. Tehát nincs két ugyanolyan hét, amikor ugyanazokon a napokon, vagy ugyanazokon az időkben kellene mondjuk próbálnom, vagy előadást játszani. Tulajdonképpen a próba az lehet reggel, délután, de este is, sőt akár néha a hétvégén is. Előadás az vagy délelőtt, vagy este szokott lenni az operában. De hát nem minden nap vagyok beosztva, úgyhogy, és nem minden nap van próba. Vannak olyan időszakok, amikor sokkal jobban összesűrűsödik, és aztán vannak olyan hetek, ami pedig sokkal szellősebb, és ezeket tudom akkor kihasználni a gyakorlásra, vagy mondjuk a elkövetkezendő szólókoncertekre való felkészülést, hiszen azért fontosnak tartom az opera mellett, a zenekari muzsika mellett, hogy a szólójátékot sem, azt se hanyagoljam el. Egyrészt nagyon szeretem csinálni, és nem tudnék talán meglenni anélkül sem. Másrészt pedig hát technikailag is karban tart, és így abszolút nem laposodok el. Úgyhogy nagyon fontos ezt a kettőt összeegyeztetnem, a zenekari játékot is, a szólójátékot, vagy a kamarazenét.
0: Milyen különbségeket érzel e között? Más felkészülést igényel, más koncentrációt, más befektetett mennyiségű energiát esetleg?
1: Ez attól is függ, hogy mit játszom. Tehát ez nagyon függ szerintem a darabtól, hogy mennyire ismerem az adott művet, hányszor játszottam, nekem mennyire könnyen jön. De természetesen más. Amikor szólista vagy, akkor sokkal inkább a te akaratod tud érvényesülni zeneileg. Zenekarban pedig a karmestert kell kiszolgálni, meg akit kísérsz, például az énekeseket, vagy a hangszeres szólistákat. Tehát így ez egy sokkal rugalmasabb játékmódot kíván, de én nagyon sokat tanultam mind a kettőből, és mind a kettő hozzáad a másikhoz. Tehát amióta zenekarban játszom, azóta sokkal jobban rálát

0: is, hogy egy hegedű versenyben milyen fontosak a kísérő szólamok, vagy mennyire meghatározzák a, például a karaktert, ami az én szólamom alatt szólal meg. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy kicsit így még mélyebben tudok belelátni a zenébe, így, hogy ezt a többfajta stílust megismerem.
1: Uh-huh. És akkor emellett még van tulajdonképpen a kamarazene, hiszen a Kálai Vonós 4-es, ha jól emlékszem, az már 2012 óta működik.
0: Igen, a kamarazene valahol a kettő között van, uh-huh. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mindennek az alapja, hiszen kicsiben ugyanaz, mint egy nagy zenekari játékmód, hiszen ott is megvan például a négy hangszer, egy két hegedű, brácsa, cselló, úgy a zenekarban, csak ott mindenkiből több van. De ugyanazok a dolgok fontosak. Ugyanazok az egymásnak való intések, azok a apró rezgések levétele, ami fontos. És tulajdonképpen ez a szóló hangszerhez is egy a szóló játékhoz is egy híd a kamarazene, hiszen ott egyedül játszod el a saját szólamodat, úgyhogy ez valóban a kettő között helyezkedik el. Így ezt is már nagyon, nagyon régóta szeretem, és már tulajdonképpen a tanuló éveim alatt is nagyon sok kamarazenét játszottam, és ebből is rengeteget tudtam fejlődni.
1: Gondolom nem is tudnál választani a három közül, hiszen ezt teszi teljessé egy művésznek az életét.
0: Én pontosan azért is szerettem volna tudatosan így alakítani a karrieremet, hogy ne kelljen választani, uh-huh. Hiszen mindegyiket nagyon élvezem, és szeretném kivenni a részem a zenének ebből a több rétegűségéből. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így meg tudom oldani.
1: Azért valljuk be, hogy szólistaként megélni a legnehezebb, hiszen Magyarországon azért korlátozott lehetőségben áll rendelkezésre a szólistáknak olyan koncert, ahol igazán meg tudják mutatni magukat, és akár bevétel szempontjából is jelentőséget tudhat be a művész ezeknek. Hogyan tudod mégiscsak úgy egyensúlyban tartani ezt a dolgot?
0: Tulajdonképpen a szóló játékot csinálom már a legrégebb óta, tehát ugye ez, amit elkezdesz tanulni zeneakadémiai éveid alatt már, ugye az a repertoár, amivel foglalkozol egész végig, és azért már a tanuló évek során is vannak koncert lehetőségek, kisebb, nagyobb, és aztán ezt próbálod továbbvinni, amikor már nyilván lediplomáztál, és tulajdonképpen én is azóta játszok szóló koncerteket is, úgyhogy megtalálnak a felkérések, még hogyha nyilván nem is minden héten van egy koncert, de azért vannak szép száma koncertek, de azért mégis fontosnak tartom, hogy legyen egy biztos alap, az pedig az operaház és a zenekari játék, uh-huh. És akkor ez a kettő egy elég jó egyensúlyba tud kerülni szerintem. Uh-huh.
1: Kicsit mélyebb szakmai kérdés, mert hiszen azért az ember mondjuk 6 éves korától beiratkozik a zeneiskolába, azt elvégzi szépen mondjuk 8 év alatt, tehát 2 év előkészítő, aztán 6 év zeneiskola. Optimális esetben valaki tovább megy mondjuk konziba, veled ellentétben, de ezzel erről majd még beszélgetünk. Tovább megy konziba, az 4-5 év, ezek után megint csak 5-6 év mondjuk a zeneakadémia, és miután ezeket elvégezte, hát mondjuk legkorábban 24-25 éves korában, utána kikerül az iskolapadból, és utána tulajdonképpen egy ilyen önképzőkör indul be. Te ezt hogy érzed? Hogyan tud már egy végzett művész fejlődni, amikor már nem iskolai keretek között dolgozik? Hogyan tud szakmailag magasabb szintre emelkedni a szólista karrierben elsősorban?
0: Több része van szerintem ennek a kérdésnek. Mm-hmm. Zeneileg szerintem ami meghatározó az, hogy milyen tanárod volt. Uh-huh. Tehát az, hogy megtanít téged gondolkodni. Tehát nem csak a darabokat tanítja meg neked, meg nem csak hegedülni, de az, hogy te magad is később rá tud jönni dolgokra, és hogy hogy tud, hogy mit fogsz csinálni. Úgyhogy nekem ebből nagyon nagy szerencsém volt, hiszen mindig nagyszerű tanáraim voltak, és hát amikor kikerültem Amerikába, ott pedig hát a legnagyobbtól volt szerencsém tanulni, Itzhak Perlmantól, aki nekem mindig is egy hatalmas példaképpen volt, már gyerekkorom óta tulajdonképpen az ő felvételein nőttem fel.
1: Mondjuk el, hogy most a 20. század és hát a 21. század egyik legkiválóbb hegedűséről beszélünk. Ez ő egy világsztár.
0: Igen, tehát igen. Azt mondhatjuk, hogy a világ első számú hegedűse.
1: Így van.
0: Most már 80 év körül van a mester, de még mindig aktív és még mindig játszik. Tehát ez az első dolog. A másik az, hogy akár miután már végeztél, hogy milyen zenészekkel veszed körül magad. Tehát ezért is fontos például a kamarazenélés. Nagyon fontos például az, hogy olyan emberekkel találkozni, akik inspirálnak, és így tudsz még utána is tovább fejlődni. Szerintem nagyon fontos, sőt, nem hogy megáll, hanem talán inkább akkor kezdődik el igazából a zenei fejlődésed, szerintem a szakmai fejlődésed, miután már lediplomáztál, amikor megtanultál, úgymond megtanultad a repertoárt, tudod kezelni a hangszert, és utána tényleg a zenével tudsz foglalkozni. Tehát, de ahhoz kellenek a külső behatások. Kellenek azok a fontos emberek, akik inspirálnak, vagy akár csak kollégák, akikkel nagyon jól érzed magad együtt, és nagyon jól tudtok játszani egymással. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Az pedig, hogy a karriert hogy lehet építeni, az már inkább a menedzselés kérdése. Tehát az egy külön szakma, az a zenének az üzleti része.
1: Erre a témára még visszatérünk. Most térjünk vissza azonban egy picit a gyökerekhez, a kezdetekhez. Édesapád Prébás, és hát természetesen nagypapádat sem kell bemutatni, aki Kossuth Díjas klarnétművész. Milyen volt ebben a zenei közegben felnőni?
0: Tulajdonképpen nekem mondhatni, hogy teljesen természetes dolog volt, hogy a hegedűt választom. Én nem is nagyon kellett választanom, hanem valahogy csak úgy ott volt. Hiszen láttam édesapámat otthon gyakorol, este megy muzsikálni, és én is kisgyerek koromban ezt azonnal elkezdtem utánozni. Tehát voltam egy ilyen, azt hiszem, hogy 2 éves koromban már volt egy pici hegedűn, és azt mindenhova vittem magammal. Még akkor is, hogy ez nem szólt, akkor is játszottam rajta. Imitáltam a mozgásokat. Tehát tulajdonképpen ez nagyon természetesen jött nekem a hegedű választása. Aztán természetesen később zeneiskola, gyakorlás. Nyilván akkor már nem mindig olyan öröm, főleg egy kisgyereknek, amikor órákat ott kell állni, vagy ülni egy hangszer mellett, mert akkor még nem nagyon jövünk rá, hogy ez miért jó, miért kell ezt csinálni, de a hangszernek a szeretete az mindig ott volt bennem.
1: Mikor vált a gyerekjáték hegedű valódi hangszeres elköteleződésé?
0: Igen, hát szerintem ez olyan, amikor ilyen iskolás koromban lehetett, körülbelül 7 éves koromban, amikor nyilván akkor komolyabban kezdesz el gyakorolni, meg tanulni, és nem csak mint játék. Úgyhogy azt mondanám, hogy ebben az időszakban, és utána viszont már elég gyorsan történtek a dolgok, és azt hiszem, hogy elég gyorsan is tudtam fejlődni, hiszen 12 éves koromban már felvételiztem a Zeneakadémiára, ott a különleges gyermekek képzőjében, ami egy ilyen egyfajta előkészítő osztály, ami tulajdonképpen a konzi helyett van, és hát ami nagyszerű benne, hogy ugyanazoktól a tanároktól tudunk tanulni, akik az egyetemen tanítanak. Tehát ilyen kiskorban is már komolyabb tanároktól tudunk órákat venni, és természetesen a többi órát, szolfés, zeneelmélet, zenetörténet, azokat is mind a Zeneakadémián végeztük.
1: Ennek azért több az előnye, mint a hátránya, habár nem mindenkinek való, én legalábbis ezt tapasztaltam.
0: Biztosan egyénfüggő, de nekem nagyon jó volt, és én nagyon élveztem. És ott úgy éreztem, hogy még jobban tudok fejlődni, és még jobban inspirált tulajdonképpen a gyakorlásra, és azt hiszem, hogy akkor kezdtem úgy igazán komolyan elkezdeni magát a zenélést is, és a hegedülést. Hát azért kell ahhoz egy érettség, hogy egy más szinten tud csinálni akár csak a gyakorlást.
1: Most térjünk vissza megint egy picit a kezdetekhez. Gondolom, mielőtt zeneiskolába kerültél, előtte édesapád azért foglalkozott veled.
0: Igen, természetesen.
1: Tehát akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy mondjuk tudták ott átolvasni?
0: Szerintem igen, bár olyan nagyon élénk emlékeim nincsenek erről, de természetesen édesapám már tanított engem nagyon kis korom óta hegedülni.
1: Talán nem is tanulás volt, hanem játék
0: először
1: volt.
0: Először mindenféleképpen játék volt, aztán utána az folyamatosan alakul át a tanulásra. Uh-huh.
1: Igen, nagyon érdekel ez a téma, hiszen Andriskám most 21 hónapos, de ott tartunk, hogy nyitogatja a kis tokját, van neki ugyebár egy 8-os hegedűje, nyitogatja a tokját, csukogatja, kiveszi a hegedűvonót, és nézi természetesen a hegedűsöket a tévében, és megpróbálja leutánozni.
0: Nagyszerűen, szerintem ennél jobb módja nincs is annak, hogy elkezd.
1: És képzeld, találtam az interneten egy oktató videót egyébként, ahol egy hölgy, egy szőke hölgy, angolul természetesen mutatja, hogy miből van a hegedű, megkocogtatja, hogyan kell rajta játszani, és teljesen lenyűgözi, és csodálattal nézi, hogy játszik a hegedűs néni. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel, hogy hogyan indulnak el a nagy hegedűseink.
0: Mindenféleképpen így, tehát szerintem ez az első lépés. És aztán utána kialakul.
1: Persze,
0: kialakul.
1: Kinél kezdtél a zeneiskolában?
0: Először
1: hiszen a meghatározó személyek azok nagyon fontosak az életünkben, és minden kezdet így tulajdonképpen meghatározó édesapád után.
0: Hogyne, nekem mindig nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam e téren. Először nagyné Szirom Aranka volt az első tanárom a Szent István gimnáziumban, utána a Tóth Aladár zenéskolába folytattam a tanulmányaimat Ácsné Szili Évánál, és ezután a Zeneakadémián pedig Csonta András, majd később Perényi Eszter növendéke lettem, és ez vezetett az amerikai évekre, ahol, ahogy már említettem, Itzhak Perlman volt a mesterem.
1: Tehát elvégezted akkor a Zeneakadémia különleges tehetségeinek a képzőjét, ahol 18 éves korodig voltál.
0: Igen.
1: Majd ha jól sejtem, akkor még egy évet tanultál a Zeneakadémián.
0: Igen, itt még felvételiztem, és még első évre itthon jártam, és utána adódott ez a lehetőség, hogy ki tudtam menni Amerikába tanulni.
1: Fontosnak tartottad, hogy külföldön is elkezdj valamiféle tanulmányokat? Vagy csak úgy jött a lehetőség?
0: Először tulajdonképpen, tehát ez úgy kezdődött, hogy egy kurzusra mentem ki, akkor voltam 17 éves, és van a Perlmannak van egy nyári kurzusa, ez egy 6-7-es kurzus, ez is Amerikában van, egy nagyon szép szigeten, az neve Shelter Island, ez ott Long Island környékén van, egy gyönyörű hely, és erre jelentkeztem, elküldtem a videófelvételt, és beválasztottak. És majd a következő évben szintén visszamentem. Ennek volt aztán egy ilyen téli verzió is, az csak egy 2 hetes kurzus volt, az Floridában. És akkor ez a nyár 6 hét, télen 2 hét, tehát tulajdonképpen 2 hónapot már tőle tanultam 2 évig, mielőtt kimentem volna végleg hozzá tanulni, és aztán ő mondta, hogy nem lenne kedvem folytatni a közös munkát, és így felvételiztem a Juilliard iskolába. Hogy nyilván fontosnak tartottam azt, hogy külföldön tanulni, de leginkább az ő személyisége volt, és az ő személye volt, ami engem vonzott. Tehát az a lehetőség, hogy egy ilyen nagy hegedűstől tudok tanulni, ez volt a döntő.
1: ha úgy veszük, akkor ez minden hegedűsnek az álma, hogy legalább a közelébe kerülhessen, nem, hogy még tőle tanuljon.
0: Igen, tehát akár még, hogy csak egyszer halljuk az életbe koncerte, már az is nagy dolog.
1: Így van.
0: Főleg annak, akinek tényleg gyerekkor volt a példaképe, volt, mint nekem, és tényleg mai napig is az a hegedűs, aki a leginkább közel áll hozzám.
1: Lisztdíjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki többek között az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk többek között magáról, a gyökereiről és tanulmányairól. A műsor második felében pedig szeretnék önöknek bemutatni néhány fővárosi zenekar vezetőt még a 19. századból. Méghozzá Markó Miklós cigányzenészek albuma segítségével fogom ezt megtenni. Elsőként ismerjük meg egy picit Radics Bélát. Radics Béla, Vilmos fia, a nagyhírű Boka Károly unokája, a tánc és klasszikus zene mestere. 1867-ben született Miskolcon, hol már 6 éves korában ügyesen forgatta a vonót. Majd 4 elemi osztály elvégzése után 1878-ban Kassára került. Ott Béla, mint 11 éves gyermek, tiszteletbeli prímás lett. Játékát be akarván mutatni Schuster, akkori kassai püspök előtt, Béla gyerek audienciára jelentkezett. A takarékos egyházfő el is fogadta. Béla gyerek egy nagy köpönyekben oly ügyesen helyezte el a hegedűjét, hogy azt az agg püspök a belépésnél nem vette észre. A kis Béla nagy szerényen előadta, hogy egy pár jó nótát szeretne játszani, mire Schuster püspök mosolyogva jegyezte meg, hogy mi egyház nagyok nem muzsikáltatjuk magunkat. De ha itt vagy, fiam, gyere velem, megáldalak. És erre bevezette a házi kápolnába, hol megáldotta Radics Bélát, kit ezen felül még néhány arannyal is megajándékozott. 1880-ban Debrecenben, és később Pesten látogatta a zenedét, és 1882-ben, 15 éves korában atya mellett Berlinben a német császár előtt játszott. 1885-ben átvette atyától a banda vezetését, és megnősült. Feleségül vette Erdély Náci a híres szegedi cigányprímás unokahúgát, Rózát. Radics Béla fokozatosan szép sikert ért el bandájával, s a fővárosi ifjúság számos báján muzsikált évek óta. Az ezredéves kiállítás idejére a Dreher féle sörgyár pavilonjában van szerződtetve. Következő fővárosi zenekar vezetőnk Kuti Vince. Kocsandli Kuti Vince fővárosi zenekarvezető 1864-ben született Dunaföldváron, nemesi családból. Már 10 éves korában Pestre jött fel a kis Vince, hogy itt zenei kiképzést nyerjen. Néhány évi tanulás után, 16 éves korában Péter Gyurka zenekarához került Paksra, hol a hangjegyekkel megismerkedett. Majd Pestre jött fel, hogy mint segédprímás működött. Kuti néhány év múlva Pécsre kapott meghívást, hol zenekarvezető lett, s mint ilyen bejárta Zágrábot, Szarajevót, Mostárt, míg végre Siklóson telepedett le. Majd egy 4-es társulatot alakított testvéreivel, kik szintén jeles zenészek voltak. Belők beutazta az egész Dél-Magyarországot. Mindenütt köztetszésben részesült játékuk. 1885-ben az országos kiállításra jöttek fel, és itt a kiállítás egyik kisebb vendéglő helyiségében hangversenyeztek. 1888-ban a Lugosi első zenekar vezetője lett, és mint ilyen a Buziási fürdőben játszott. Majd 1889-ben Budapestre jött fel, és itt Balázs Kálmán segédprímása lett. Balázzsal nem sokára kiment Angliába, hol akkoriban a Velszi herceg udvarában volt szerződtetve. 1892-ben bandát alakított a fővárosban, és itt nagyobb éttermekben játszott. két évvel később ismét Londonba ment ki, hol díszes magyar csikós ruhában többször játszott Viktória királynő előtt. Majd néhány előkelő lord házánál hangversenyezett, és egy fél évi ott tartózkodás után újra visszatért a magyar fővárosba. Zenekarát kiegészítve Odesszába ment, hol egy elsőrangú szállodába szerződtették. Itt nagyon jól ment a dolga Kuti bandájának, mindaddig, míg harmadik Sándor orosz cár meghalt. Ekkor az országos gyász miatt hónapokig vesztegeltek, míg végre szerencsére megjött az engedély, hogy ismét játhatnak. Kuti oly szépen keresett, hogy dacára a 4 hónapi pihenésnek adóság nélkül került haza. Azóta folyton Budapesten tartózkodik, s a Nemzeti és a Metropol szálloda állandó zenésze. Jelenleg az ezredéves kiállítás tartama alatt pedig a Frischau féle étteremben játszik állandóan. Befejezésül pedig ismerkedjünk meg Bogdán Bertalannal. Bogdán Bertalan fővárosi zenekarvezető 1850-ben született Füleken, ahol már 12 éves korában oly tökéllyel kezelte a hegedűt, hogy zenekarvezetővé, s így családjuk fenntartójává lett. Csak hamar a legjobb hírnévre tett szert, olyannyira, hogy az akkor megyeszerte hírneves és csak nemrégiben itt a fővárosban elhalt Radics Vilmos zenekarvezető szerződtette az 1885-ös országos kiállításra a fővárosba készülő zenekarát. Később, mint önálló zenekarvezető hódította meg úgy a fővárosi és vidéki, mint a külföldi közönséget és zeneművészeket mesterkélten sima és elegáns előadásával. Mindenütt ovációk tárgya volt, ahol csak megfordult, úgy itthon, mint a külföldön. 1891-ben a Velszi herceg egyenes meghívására Londonba ment hangversenyezni, ahol a királyi hercegeket és fejedelmi vendégeket bűvölt el játékával, s hol folyton ünnepelték. 1895-ben az angliai kiállításon a zenezsűri által neki ítélték a dicső oklevelet. 5 év óta a londoni szeszönök alatt ő mindig szerepel társaival, magyar csikós öltözetben, mert ezt a Velszi herceg nagyon szereti. Ez idő szerint az Emke kávéházban játszik a jeles zenész. Az imént Markó Miklós Cigányzenészek albumából idéztem, mely 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. A mai műsorunk első részében a Liszt díjas Kálai Ernő hegedűbűvész volt a vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében pedig mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 31-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész a mai vendégem ismét, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Milyen volt Itzhak Perlman osztályába járni? Hogy tapasztaltad? Mit adott ő, amit máshol nem lehetett megtanulni?
5: Nagyon sok mindent tanultam tőle, nyilvánvaló, de a legfontosabb dolgot mindig a zenére tette. Tehát a technika az talán így az első egy-két évben volt róla szó, de utána már csak a zenéről, csak a hangképzésről, és hát az ő tudása annyira kimeríthetetlen, hogy amikor már ugye hatodik évben, az utolsó évenbe vittem neki az utolsó órákon olyan dolgokat, amiket már nagyon sokat játszottam, akkor is mindig úgy megálltam, hogy még mennyi mindent tud nekem mondani ez az ember, és hogy még mennyi mindent tudnék tőle tanulni. Tehát ez tényleg felfoghatatlan. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon részletesen tanít, természetesen nagyon inspiráló, már csak maga a személye. És egy nagyon-nagyon jó humorú ember, tehát nem, ő nem egy ilyen szigorú tanár egyébként, de valahogy mégis megvan a komolysága, amivel tudjuk, hogy mekkora a hegedűs, így nyilván mi is máshogy vesszük, és nem is kell neki szigorúnak lennie, hanem nagyon normális keretek között működik minden vele.
6: Tehát nyilván, aki már az ő osztályába jár, az nem csak, hogy kellőképpen felkészült, mint ahogy nem véletlenül nem tanított már az első két év után neked már technikát, hiszen már aki ott van, bekerül az ő osztályába, az szinte már egy kiforrott művész. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az ő osztálya tulajdonképpen nem arról szól, hogy szigorral kell a növendékekhez állni, hanem maguktól próbálják elszívni azt a fajta tudást, amivel ő rendelkezik.
5: Igen, és a másik nagyszerű dolog szerintem az ő tanításában az, hogy minden növendékhez egyénileg állt hozzá. Uh-huh. Tehát nem az volt, mint vannak sok nagy tanár, akik tényleg nagyon elismert tanárok és nagy tudású tanárok, de inkább azt a koncepciót válasszák, hogy sablonokat húznak a növendékekre, és mondjuk van egyfajta előadásmód, amit mindenkinek ugyanazt megtanítják. De, és akkor így azt eredményezi ez, hogy általában nagyon hasonlóan játszanak ezeknek a tanároknak a növendékei. Na most a Pörman osztályában az volt a jó, hogy nagyon különböző stílusú hegedűsök voltak nála, és mindenkit a saját maga értékeivel tudott formálni, és úgy tudott minket inspirálni, hogy megmaradt mindenkinek az egyénisége. És ez nagyon fontos szerintem, és ez az ő tanításában is egy fontos koncepció, hogy ne csak egy ilyen vak utánzássá alakuljon ki, főleg amikor egy olyan nagy művész van, akinek egy olyan erős egyénisége van, mint neki. Így még inkább fontos szerintem olyankor, hogy nekünk is meglegyen, vagy megpróbáljuk tapasztalni azt, hogy milyen, amikor nekünk is van valami véleményünk a zenében, vannak gondolataink, van egyéniségünk, és hogy erre ráérezzünk, hogy ő ebbe segített minket.
6: Mi volt a legnagyobb kulturális különbség, vagy zenei különbség Budapest és New York között, hiszen egészen más az élet ott?
5: Igen, ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam már. Nagyon nehéz összehasonlítani. Talán ami az első nagy különbség volt az, hogy itt, tehát főleg ebbe a Juilliard iskolában, tehát rengeteg ember tanul, hiszen itt nem csak zene van, hanem volt, ugye van egy balett, egy modern tánc tagozat, és van színi tagozat. És ez mind ugyanabban az iskolában működik, ugyanabban a kollégiumban lakunk, tehát tulajdonképpen a művészetek között is van átjárás, látjuk, hogy mit csinálnak a többiek, onnan is vehetünk

0: kifejlesztése, és az, hogy ezt, ami bennem van, azt hogy tudom átültetni a hangszerre. Hiszen ez a legfontosabb, mert sokan úgy vannak vele, hogy igazából nincs kapcsolat a belső és a hangszer között. És úgy nagyon nehéz zenélni, hogyha nincs meg ez a kapcsolat, az olyan, mint hogyha nincsen wifi jel, tudod. Úgyhogy szerintem ez. És a másik pedig az, hogy a maga a zeneiségnek a stílus érzékek megtanulása.
1: Ha egy kicsit visszatérünk New Yorkhoz, és ezen belül a Carnegie Hallhoz, ahol te tulajdonképpen debütáltál 2008 környékén. Ez mit jelentett számodra? Miben változtatta meg a karrieredet? Hiszen Itzhak Perlman, akinél tanultál, ő egy legenda, tulajdonképpen egy olyan álma minden hegedű művésznek, hogy tőle szeretne tanulni. A Carnegie Hall pedig egy olyan hely, egy olyan szentély, ahova minden művész szeretne eljutni és ott játszani. Neked ez akkor megadatott, és a Juilliard School of Musicnak a zenekarával játszhattál.
0: Igen, ez egy verseny után volt ez a lehetőség. Az iskolán belül van egy verseny, aminek az hogy Concerto Competition, és én ezt megnyertem a Prokofjev G-moll hegedű versenyével, és így ennek az egyik díja az volt, hogy akkor ezt a darabot eljátszhatom az iskola zenekarával a Carnegie Hall nagy termében. Úgyhogy ez nyilván ez egy álom vált valóra, hiszen tényleg, tehát amióta ott voltam, mindig ez volt az egyik álmom, hogy ott játszak ebbe a terembe, ahol tényleg a legnagyobb hegedűsöktől kezdve a legnagyobb karmesterek, énekesek, mindenki felléphet, tehát egy nagyon fontos kulturális helyszín. Aztán később volt alkalmam visszatérni és többször is játszani. Ugye van annak egy középső terme, egy kis terme, úgyhogy hát nagyon-nagyon nagy érzés volt.
1: A New York-i filharmonikusokkal való fellépésed milyen tapasztalatot szült számodra?
0: Igen, ez is az iskola évek alatt volt ez a felkérés. Kiválasztottak az iskolából erre a koncertre. Ez egy nagyon-nagyon nagy, hát hatalmas élmény volt ez is, egy ilyen top zenekarra játszani.
1: Hát ez a világ első számú zenekara, mondjuk.
0: Igen, mindenféleképpen. És velük a Brahms hegedű versenyt játszottam el az Every Fisher Hall-ban. Úgyhogy ez is egy fantasztikus élmény volt. Tehát azért azt látni kell, hogy azért lehetőségek azok nagyon nagyok Amerikában. Tehát és az, hogy nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon-nagyon segítettek, és ilyen lehetőségeket kaptam. De természetesen ehhez tenni is kell, tehát ehhez nagyon sok munkát kell belefektetni, és nagyon komolyan kell venni a karriert ahhoz, hogy ezek a lehetőségek elém jöjjenek.
1: Én, mint zongorista, azért hadd mondjam el, hogy nekem az egyik kedvenc CD-m az Itzhak Perlman előadásában a Brahms D-moll hegedű verseny. Tehát ebben benne van minden, ami benned is koncentrálódott, amiről eddig beszéltünk. Milyen különbséget érzel a nagy nemzetközi és a hazai közönség között? Tehát nyilván más egy ilyen nagy teremben, mint a Carnegie Hallban játszani, mint mondjuk itthon a Zeneakadémián, hiszen a Zeneakadémia az viszont az itthoni közönségnek, az itthoni kulturális életnek a szentélye.
0: A közönségben én igazából nem nagyon érzek úgymond különbséget, hiszen embereknek játszunk, és bárhol is jársz a világon, az embereknek hasonló érzelmeik, hasonló gondolataik, hasonló gondjaik vannak, úgyhogy megértjük egymást, akkor is, hogyha a világ legtávolabbik pontján élünk egymástól. Úgyhogy ebből a szempontból minden közönség hálás, és én minden közönséget nagyon szeretek játszani. Itt tulajdonképpen ami változó, az maga a terem, vagy a teremnek az akusztikája, a teremnek a légköre, ami vagy könnyíti a dolgomat, vagy nehezíti. De általában az emberek mindig könnyítik, hiszen azt meg kell értenünk nekünk is, hogy azért jönnek a koncertre az emberek, hogy élvezik a koncertet, hogy valami jót halljanak, és nem azért jönnek,

0: hogy minket kritizáljanak, hogy azért, hogy valami elcsípjenek egy rossz hangot. Hát ez szerintem...
1: Általában legalábbis.
0: Általában. Legalábbis a 99%-a szerintem. Úgyhogy ez fontos megértenünk, hiszen ugye amikor ennyi ember előtt játszunk, nyilván mindenkiben van egy kis izgulás. Uh-huh. És ez teljesen természetes. De hogyha belegondolunk ebbe, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy jót adjunk. Hogy olyan érzelmeket, érzéseket tolmácsoljunk a zenénk által, amik megérintik a hallgatót. És ez a legfontosabb.
1: Térjünk rá egy picit a versenyekre, elismerésekre. Mit adott neked például akár Flash versenynek a megnyerése? Hiszen azt hiszem, hogy ez volt az egyik rangos verseny a listádon, hiszen te azért több versenyen is részt vettél.
0: Igen, a tanuló éveim alatt részt vettem egy pár versenyen, bár nem mentem el olyan nagyon sok versenyre. Tulajdonképpen én főleg most, de mindig is a versenyhez ilyen kettős érzéssel álltam hozzá. Azt hiszem, hogy talán a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy egy szükséges rossz. Hiszen a verseny a zenétől nagyon idegen dolog. Mert ez nem olyan, mint a sport. Tehát ez nem olyan egyértelmű. És nem nehéz összehasonlítani két teljesen különböző művészt. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket könnyebb összehasonlítani, akár például technika, intonáció, ritmika, hangképzés, nyilván lehet osztályozni ezek alapján, és nyilván a versenyeken ilyen dolgokba is kapaszkodnak inkább bele. De tehát ebből a szempontból kicsit életidegen a zenészeknek a verseny, viszont nagyon fontos, mert ez főleg a növendékeknek ez egy olyan hely, ahol meg tudod magad mutatni, ahol egy olyan nemzetközi közönségnek vagy zsűrinek tudsz játszani, akik máskülönben nem hallanának téged játszani. És egy-egy versenygyőzelem hozhat olyan koncertfelkéréseket, amiket szintén nem lehet megkapni anélkül, hogyha nem mész el egy versenyre. Úgyhogy ez a kettőség van a versenyekben. Úgyhogy ezért én mindig inkább kevesebb versenyre mentem, és talán ami nekem is a legemlékezetesebb az a Carflash verseny volt, ahol első díjat nyertem.
1: Én rendszeresen viszem egyébként a növendékeimet versenyekre, főleg a piciket, hiszen ez valahol motiválja őket. Hogyha van egy célunk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, mire gyakorolunk például, akkor azért mégiscsak egy rendszeresebb munkát végez, mert ez arra ösztönzi őt, hogy akkor minden nap leüljön a hangszer mellé, és felkészüljön valamire. Ez általában óriási tapasztalatot szokott jelenteni. Aztán persze gyakran előfordul, hogy a versenyek az időnként csalódást jelentenek. Tehát ezt nem nyerheti meg mindenki, hiszen pont ez a versenynek a lényege. De valahogy ezen kell túllendülni utána a növendékekkel, hogy akkor a következő motivációt meg kell találni, akár egy koncert, akár egy másik verseny formájában. Mennyire tartott fontosnak a fiatal hegedűsök életében a versenyeket? Illetve hogyan látod a versenyek szerepét ma? Hiszen azért sokkal több lehetőség van mondjuk manapság, mint régebben volt. Hiszen nem csak a Covid óta, de a Covid idejétől kezdve nagyon erősen megnövekedett például az online versenyeknek a száma, illetve a lehetősége.
0: Igen, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy 50 évvel ezelőtt volt mondjuk 2-3 nagy verseny, ma pedig 10-20 nagy verseny van, és van 80 kisebb verseny. Uh-huh. Tehát tényleg sokkal több lehetőség van, és ahogy említetted, online versenyek is vannak már, vagy ahol csak elküldesz egy CD-t, egy felvételt, vagy egy YouTube linket, uh-huh. Tehát rengeteg lehetőség van. Ami szerintem pozitívum egy ilyen versenyen való játékban az, hogy megszokja a növendék azt, hogy milyen egy ilyen extrém stressz helyzet alatt játszani, hiszen azért a verseny, meg a vizsga, meg a próbajáték az mindig feszültebb hangulat általában, mint mondjuk egy koncert, hiszen ott ott direktbe tudod, hogy, hogy téged zsűriznek, összehasonlítanak a többiekkel. És nyilván ezzel a tudattal nagyon nehéz produkálni és jól teljesíteni. Tehát ez is egy külön eleme az előadásnak, az előadó művészetnek megtanulni ennek a pszichológiáját, hogy ezt hogy tudod kezelni a színpadon, hogy tudod a stresszt kezelni, hogy tudod kiiktatni ezeket a gondolatokat, hogy esetleg most ezen múlik az állásod, vagy ezen múlik a karriered. Mert hogyha erre rágölcsölsz, akkor biztos, hogy nem tudsz olyan nagyon jót teljesíteni. Úgyhogy, de viszont ez egy olyan dolog, amit szerintem csinálni kell, és egy idő után megszokod, megtanulod, ha nem is tudod teljesen kiiktatni, de legalább az érzés ismerős lesz.
1: Vegyünk most egy nem online verseny, tehát egy jelenléti versenyt, ahol számos versenyző van. Van mondjuk 5-10 percet, hogy megmutasd azt a tudást, amit éveken keresztül magadra szedtél. Tehát mondjuk készülsz egy anyaggal, hónapokat, mert hiszen azért ezeknek hónapos felkészülései vannak, és abban az 5-10 percben kell megmutatnod. És ez őrülten nehéz. És tényleg, hogyha mondjuk egy felvételiről van szó, mondjuk egy zeneakadémiai felvételiről, akkor ezen múlhat a jövőd.
0: Igen, nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: De egy őrült szakma.
0: De nincs más. Nem találtok még ki jobb utat ezekhez, úgyhogy addig viszont marad. De azért nyilván azért van egy olyan szakmai zsűri, aki tisztában van mindezzel, amiről beszélünk, és azt is érzik, hogyha valaki egy kicsit jobban izgul, de viszont több van benne. Úgyhogy, és az is igaz, hogy tulajdonképpen pár perc után, vagy pár hang után is már lehet érezni egy zenésznek a kvalitásait. Mm-hmm. Azt, hogy nyúl a hangszerhez. Az, hogy milyen a zenésége. Hát akkor is, hogy egy kicsit jobb napja van, kicsit rosszabb napja van, de azért ez már lehet. És azért fontos a felkészülés ilyenkor, hiszen nem elég 100%-ra felkészülni, hanem inkább 110%-ra kell ilyenkor felkészülni, mert úgy is tudjuk, hogy egy olyan 20-30% le fog menni a stressz miatt, de akkor még mindig elég ahhoz, hogy esetleg megnyerd, vagy hogy felvegyenek.
1: Egy hegedűsnek egészen más a kapcsolata még a hangszerével is, hiszen az a sajátja. Egy zongorista azért otthon gyakorol a saját hangszerén, de aztán amikor egy koncerten játszik, akkor az már természetesen nem a sajátján van. Tehát szokták mondani egyébként a hegedűsöknél, hogy már abból is látszik, hogy milyen egy kvalitás egy hegedű művésznek, hogy hogyan nyitja ki a tokot. Igaz ez?
0: Biztos, hogy van benne valami igazság. Mondjuk ezen nem szoktam gondolkodni, de nyilván az, hogy tiszteled a hangszeredet, szeretettel nyúlsz hozzá, gondosan, rendbe tartod, karban tartod, igényes vagy rá, ez mind nagyon fontos, hiszen ez a te hangod.
1: Neked milyen hangszered van? És te milyen kapcsolatban vagy a saját hangszereddel?
0: Én most abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy két nagyon jó hangszerem is van. Az egyik az egy alapítványtól, a Schumartium alapítványtól, az egy Testore hegedű, és az Operaháztól pedig egy nemesányi, egy nagy magyar mester hegedű. Ugye ezt a két hegedűt használom felváltva tulajdonképpen. Nagyon, nagyon más a két hangszer. Tulajdonképpen nem is lehetnének különbözőek egymástól. Mind akár a méretezés, vagy a hangszín tekintetében is, de mind a kettőt nagyon szeretem. Nekünk az is nehéz, hogy azért ilyen kvalitású hangszereket nehéz megvásárolni. Főleg ma. Tehát mondjuk még a 70-es, 80-as években tudtak venni a művészek maguknak Stradivárit is, amikor már nagyon sokat koncerteztek. Ma már a legnagyobb művészeknek is mondjuk egy bank adja a hangszert, vagy valamilyen alapítvány, hiszen annyira felmentek ezeknek a hangszereknek az árai, hogy több több millió dollárokba számolnak. Tehát egészen asztronomikus árak vannak már a főleg ezekben a régi olasz hangszereknél. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés. Viszont amikor meg kapunk hangszert, mint ahogy én is kaptam, akkor az meg általában egy időkorláthoz van tűzve. Tehát akkor még attól kell félni, hogy lejár, lehet utána nem hosszabbítják meg, akkor utána keresni kell egy másik hangszert. De természetesen ez még mindig egy sokkal személyesebb kapcsolat, mint ahogy említetted a zongora, ahol esetleg minden koncerten egy más hangszeren játszol. Nekünk azért hosszú évekre adott egy hangszer, de nekem is nagyon sok szép hangszerem volt az utóbbi 20 évben. Tehát amióta kimentem Amerikába tanulni, azóta nagyon jó hangszerekkel játszottam. Főleg amikor kint tanultam, az iskolának hatalmas gyűjteménye van. Tehát ott igazából játszottam Guarneri hegedűn, Stradivari hegedűn is, tehát az ottani évek alatt mindig el voltam kényeztetve nagyon jó hangszerekbe, ami utána azért probléma, mert megszokod ezt a fajta minőséget, és utána pedig ezt keresed, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy egyelőre ezeken a hangszereken van lehetőségem játszani, és ennek nagyon örülök.
1: Zongoristáknál mondjuk tudom, hogy én például sokkal jobban szeretek Chopint egy Bösendorfer zongorán játszani, meg mondjuk Bartókot inkább egy Yamaha zongorán játszok. Nálad, vagy a hegedűsöknél általában ez hogyan működik? Tehát, hogy van ilyen fajta különbség, hogy más hangszeren játszod a Bach darabokat, illetve mondjuk a Wagner operákat?
0: Nem. Én mondjuk így nem bontanám le zeneszerzőkre, de még így stílusokra sem. Viszont inkább úgy mondanám, hogy van olyan hangszer, ami inkább mondjuk inkább egy kamara hangszer, és van, ami pedig szolisztikusabb hangszer. Tehát, és ez inkább nem is egy kis szobába derül ki, és nem is fül mellett derül ki, hanem az, hogy visz egy nagyobb terembe. Hiszen ott azért már nagyon-nagyon fontos az, hogy az utolsó sorokba is eljusson az a hang. Tehát van olyan hegedű, ami nagyon szépen szól, nagyon-nagyon nagy minősége van, de lehet, hogy nem visz annyira hangja, nincs benne az a vívő erő. És akkor azt inkább mondjuk zenekari használatban vagy kamara koncerteken lehet használni.
1: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A műsor vége felé szintén folytatom budapesti kávéházi primások bemutatását, melyben Markó Miklós cigányzenészek albuma lesz a segítségemre. A következő primás Csóka József. Csóka József, budapesti zenekarvezető, az ifjú generáció egyik jeles tagja. 1871-ben született Komárom városában, hol atya akkoriban nagybőgős volt. 1872-ben felköltöztek a fővárosba, és a kis Jóska itt nevelkedett. Atya korán észrevette nála a zene iránti hajlamost, és 13 éves korában bunkóékhoz adta tanulni, kikkel 3 évig játszott a nagyobb fogadókban. 1887-ben Banda Marci szerződtette, mint helyettes prímást. 4 éven keresztül játszotta nála a Budapest kávéházban. Azután Radics Vilmoshoz ment át, mint segédprímás, kinél 1894-ig játszott közmegelégedésre. Ekkor önálló bandát alakított, mellyel Párizsba ment ki, és itt a Music Revue-ben játszott. Itt egy alkalommal meghallotta őt Rothschild báró, és annyira megtetszett neki játéka, hogy szerződtette őt kaszinója számára. Párizsból visszatért a fővárosba, s a Jókai kávéházban játszott bandájával egy évig. 1895-ben megnősült. Fennkapista váci prémás, Teréz nevű lányát vette el feleségül. Csóka a kiállítás tartama alatt délutánonként a Gruber kioszkban játszik, este pedig a Budapest kávéházban saját zenekara élén. Most következzék Balázs Pista. Balázs Pista Balassagyarmaton született 1852-ben. 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni édesatyjától, és egész 14 éves koráig játszott vele. 1876-ban jött fel a fővárosba, és itt Patikárus Ferkó bandájába állt be. Azután pedig felváltva, majd Rácz Palival, majd Kecskemétivel játszott. Később zenekart állított össze, és a külföldre ment ki. Bejárta Poroszországot, Szászországot, Hollandiát, Svédországot és Oroszországot, és többnyire fejedelmeknek és hercegeknek játszott. Játékáért mindenütt szép elismerést aratott. Paderbornban Metternich herceg több más hercegekkel együtt mulatott, és nem engedték Balázsnak a programot tovább játszani, hanem Metternich herceg így szólt magyarul Balázshoz. Húzd el nekem, Pista, azt a nótát, hogy rágyújtottam a pipámra. Koncert után elvitte Metternich Balázst a saját lakására, és ott egész reggelig mulatott, húzatva a hercegné kedvenc nótáit. A hercegnek annyira megtetszett Balázs játéka, hogy egy 500 márkás bankjegyet adott neki, míg a többi vendégek arannyal fizettek, nevüket pedig beírták Balázs könyvébe emlékül. Ezután több külföldi fürdőhelyen játszott, mint Karlsbadban, Marienbadban, de felkereste a magyar fürdőket is. Jelenleg a Hunnia kávéházban játszik. Most következzék Dombi Rudi életrajza. Dombi Rudi zenekarvezető 1862-ben született Szolnokon, hol atya népzenész volt. Zenei tehetsége folytonosan emelkedett, és több bandába, mint segédprímás működött. Majd 1882-ben Pásztón bandát alakított. Kisvárosi zenekarát oly jól vezette, hogy az arra utazó gróf Károlyi Gyula halván játékát azonnal 10 évi szerződéssel kínálta meg. A Parádi fürdőnek a nyári szezon alatt állandó zenésze lett. 1884-ben történt, hogy a dúsgazdag főúr táviratilag rendelte fel Dombi Rudit, hogy őt, mint udvari zenekarának prímását a főuraknak bemutassa. Megérkezése után gróf Károlyi azonnal Berkeshez küldte, hogy gyakorolja be magát és úgy jelenjen meg a Nemzeti Kaszinóban, de ez a bemutatkozás elmaradt, mert a grófot családi gyász érte. Dombi a szerződés letelte után feljött a fővárosba, és itt a Nemzeti Szálloda és Metropolban játszott zenekarával, jelenleg pedig a Nádor Szálloda állandó zenésze. Következzék Pege Károly. Pege Károly szabadkai zenekarvezető 1861-ben Jászberényben született, hol atya szinte népzenész volt. Mint fiatal fiú feltűnést keltett, mert rendkívüli érzéssel játszott. 1878-ban már mint segédprímás működött a zentai Bindiget féle zenekarban, melyet egy fél év múlva átvett és önállóvá lett. Csak hamar Óbecsére költözött át, hol 1881-ig működött. Pár hónap múlva a 86. ezredhez sorozták be. A katonaságtól kiszabadulva újra bandát alakított és Szabadkán telepedett le. Néhány évi ott működés után azonban a fővárosba jött fel, s itt pompás játékával nagy tetszést aratt az Andrássy úti Andrássy kávéházban. Jelenleg az ezredéves kiállítás alatt a Bellevue nyári helyiségében mulattatja a nagy közönséget. Befejezésül pedig hallgassuk meg Babári Jóska életét. Dombovári Babári Jóska a siófoki Balatonfürdő zenekar vezetője. 1869-ben született a Tolna megyei Tamásiban. Már 9 éves korában úgy kezelte a hegedűt, mint egy felnőtt. Ügyes cigány, és egész fiatalon, 17 éves korában egy 12 tagú bandát alakított. ő a legfiatalabb prímás a fővárosban, és kitűnő tehetség. Ki sokra viheti még, ha ügyel magára és játékára, és vigyáz, hogy fővárosi divat cigány ne legyen. 17 éves korában, midőn bandáját megalakította, kiment Abbásziába a téli szezon alatt, hol hercegek előtt játszott. Itt a mostani német császár abban a kitüntetésben részesítette, hogy eljátszotta vele a Kék Duna című valcert, mely annyira megtetszett neki és az asztalánál ülő hercegeknek és hercegnőknek, hogy zajosan megtapsolták. Babári 7 éven keresztül a téli szezon alatt folytonosan Abbáziába játszott, a nyári idényt pedig Siófokon tölti, 8 év óta, hova a főigazgatóság által állandóan van szerződtetve. 1892-ben megnősült, elvéve feleségül egy vagyonos pécsi kereskedő lányát. Babári 2 év óta Budapesten tölti az őszi és téli évadot, állandó zenésze a Hazám kávéháznak. A fővárosi mulató közönség teljesen meg van elégedve játékával, és ezen a farsangon már ő játszotta végig a kisebb polgári bálokat. Az imént Markó Miklós cigányzenészek albumából idéztem, budapesti kávéházi prímások életéből. A könyv 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. Akit pedig érdekel egy picit részletesebben, 2006-ban megjelent ennek a kötetnek a hasonmás kiadása. A műsor első felében a Liszt-díjas Kállai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik,
2: rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, ügyfelek egy részének személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította ügyfélportálját, majd a weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevükben érkező adathalás üzenetekre és ne kattintsanak gyanús linkekre. A nyári extrém hőség és aszály, valamint a Duna alacsony vízállása miatt Magyarországot jelentős kár érte a gabona szektorban. A károsodott területek nagysága már meghaladta a kritikus 2022-es szintet, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke szerint. Petőházi Tamás elmondta, 4,1 millió tonna őszi búza termett 2026 nyarán, ebből körülbelül 2 millió 500 ezer tonna belső felhasználás, vagyis még exportra is kerülhet. Az őszi árpa is közepes vagy jó termést hozott, ezek erősödése várható Magyarországon. Ráadásul a termés stabilitás miatt egyre több gazda az őszi kalászosokat preferálja majd, mivel ezeket a növényeket a nagy melegek előtt learatják. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26 egyreg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonás. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 métert zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosszeumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett, és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint a férfin rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. A római ügyészség gondatlan ember és miatt indított vizsgálatot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész lesz ismét a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a zenéről, élményeiről és gondolatairól, és majd hegedű játékát is élvezhetjük még a műsor folyamán. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hogyan emlékszel vissza az első hegedűdre, amit még egészen fiatalon használtál? És milyen hangszer volt ez?
5: Hát az első hegedűn valószínűleg egy játékhegedű volt, aztán utána pedig egy ilyen nagyon pici, ilyen negyedes, feles, háromnegyedes hegedű.
4: Amik azért nem szólnak úgy, mint
5: ne,
4: egy Stradivari.
5: Nem szólnak. És hát a másik dolog, ami nagyon nehéz a hegedű tanulásban, az, hogy az első 3-4-5 évben talán nem is tudsz olyan olyan hangot kicsalni a hangszerből, ami tényleg hegedű hangnak nevezhető. Mert azért a zongorával összehasonlítva, ott mondjuk, hogyha eljátszod a hullapelyhest egy ujjal akár, azért az mégis meg tud szólalni.
6: Igen, így van.
5: Nyilván nem tudsz több szólamot játszani, meg, és nyilván az is egy teljesen más nehézségek vannak a zongora játékban, mint a hegedű játékban. Csak hogy a hegedűn ez még nem is szól jól, amikor eljátszod a hullapelyhest gyerekként. Úgyhogy tehát ezt tanuljuk éveken át tulajdonképpen, hogy kell megszólaltatni ezt a hangszert, hogy kellemes hangja legyen, vagy az, hogy az intonáció rendben legyen, ami nagyon nehéz a hegedűn.
3: Visszatérve egy kicsit New Yorkra, 2006-tól 2012-ig tanultál akkor Itzhak Perlman osztályában New Yorkban, és utána hazajöttél. Mi motivált arra, hogy végül is itthon kezd el a művészi életednek a kiteljesítését?
5: Abban az időben még nem tudtam, hogy végleg hazajövök-e, vagy csak egy kis időre jövök haza. Tehát én így magamnak is így nyitva hagytam ezt a gondolatot. Úgy éreztem, hogy akkor kell egy kis változás ismét, és így hazajöttem. Volt egy kis honvágy is benne természetesen. Így hazajöttem. Aztán valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy aztán pedig itt maradtam. És aztán már nem vágytam arra, hogy megint külföldön éljek. De egy zenésznek, tehát az hogy itthon vagy külföld, az azért mindig ott van szerintem az agyának valahol a leghátsó részében. Mert a mi szakmánk azért az egy nemzetközi szakma. Tehát mi utazunk, turnézunk, járunk koncertekre, külföldön is, úgyhogy nem mondom azt, hogy nem jöhet az életbe még olyan lehetőség, hogy esetleg ne döntenék, úgyhogy most akár visszamegyek Amerikába, vagy máshova, de jelenleg nem tartom ezt fontosnak, és nem dolgozom ezen, hogy máshol éljem az életem.
3: 2015-ben életre hívtad a Kálai Vonós négyest. Mi motivált arra, hogy elkezdj egy ilyen kamarazenei formációt alakítani?
5: A Vonós Négyes tulajdonképpen nem az én ötletem volt, hanem a kamara partnereim ötlete volt.
3: Mondjuk el a nevüket mindenféleképpen.
5: Szajko Géza, hegedű, Dráfi Kálmán brácsa, és Balázs István cselló. Úgyhogy tulajdonképpen ők kerestek meg engem, a kamaratanárunk, közös kamaratanárunk Devics János, legyen áldott emléke, ő ajánlott engem nekik, és így aztán csináltunk egy ilyen rögtönzött próbát, és az annyira jól működött a kémia, hogy aztán rögtön kitűztünk egy koncertet, körülbelül 2-3 hónapra erre az időpontra, és akkor az első kvartett, amit megtanultunk, rögtön talán a legnehezebbel kezdtünk, Bartók.
3: Aha.
5: Tehát nem az volt, mint a legtöbben, akkor egy most egy Mozart, vagy valami Haydn, akkor legyen egy Bartók, és akkor ez volt tulajdonképpen az ismerkedés, ez a Bartók első kvartett, és ezt játszottuk az első koncertünkön, de hát ez azért nagyon, nagyon jól összehozott minket, hiszen egy nagyon intenzív munkafolyamatnak kellett, hogy legyen, hogy megtanuljuk ezt a komplex művet. És aztán nagyon sok szép koncertet játszottunk, versenyeredményeink is voltak, Olaszországban is második helyen végeztünk egy zenei versenyen, itthon a Weiner versenyen első díjat kaptunk, úgyhogy nagyon szerettem a Vonós Négyest mint műfajt, mint repertoárt, hiszen gyönyörű zenék vannak benne, egészen a korai klasszikustól a késő romantikus, vagy akár kortás

0: ezen a koncerten. Ez egy hihetetlen élmény volt számomra, hogy játszottátok ezt a Doknyálin darabot, és én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőségű koncert volt mindenféle szempontból.
1: Én is nagyon örültem a felkérésnek és a koncertnek is. Nagyon jó volt a koncert, hiszen Dráfi Kálmán vezette be a közönséget. Egyrészt a zongora, a zene rejtelmeibe, és hát Doknyálinról is rengeteg szó esett, hiszen ő volt a koncertnek a középpontja. És tulajdonképpen ez, ami fontos volt, hogy ez a hagyomány, ami Liszt Ferenctől egészen a mai zongoraiskoláig megvan, ez tényleg a világon egyedülálló, és hát csak belegondolni is hatalmas dolog, hogy egy ilyen kulturális örökségünk van, hogy ez egy olyan lánc, ami folyamatosan a növendék, tanár, növendék egymásnak adott át. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit irigylem is a zongoristákat, hogy egy ilyen fantasztikus múlttal rendelkeznek itt Magyarországon.
0: És azért említsük meg itt Cifra Györgyöt is, hiszen Doknyálinak az egyik növendéke volt Cifra György is, akiről a fesztivál is kapta tulajdonképpen a nevét.
2: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész a mai vendégem, aki a következő percekben Sarasate Cigányner Weizen című művének egy részletét fogja nekünk előadni.

0: Alice díjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallgathattuk meg Sarasate Zigeunerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetésünket.
1: Térjünk vissza egy picit az operaház zenekarához, illetve hogy miben különbözik tulajdonképpen az opera zenekari munka egy szimfonikus zenekarnak a munkájától?
2: Tulajdonképpen a legnagyobb különbség, amit talán már egy picit említettem korábban is, hogy amíg egy szimfonikus zenekar sokkal kiszámíthatóbban dolgozik, tehát maga akár a próba folyamatok is, a koncertek időzítése is sokkal inkább követ egy sablont, és addig az operaházban pedig egy sokkal érdekesebb és változatosabb ütemterv van. És tulajdonképpen a szimfonikus játékmódban, ami az a jó, hogy nekem abba is van részem. Nem csak azért, mert az operával is néha játszunk szimfonikus koncerteket, bár ezek elég kevés számmal vannak, de most már egy olyan 3-4 éve vendégkoncertmester vagyok Gran Canárián, ahol az ottani szimfonikusokkal szoktam játszani. Ez egy évben egy olyan körülbelül 2 hónapot szoktam kint tölteni, de nem egyben, hanem valamikor csak 1 hetet, valamikor 1 hónapot, 2 hetet, tehát attól függ, hogy tudom összeigazítani az operaházi feladataimmal, és ott pedig szimfonikus repertoárt játszunk. Tehát ez is nagyon, nagyon nagy élmény nekem, hogy ezt a repertoárt is meg tudom tanulni, nem csak az operai zenekari játékot. Talán az még a különbség, hogy amíg a szimfóniát tulajdonképpen egy előre meghatározott módon játsszuk el, addig az operát nem. Mert ott, ahogy említettem, ott több tényező van. Tehát ott van színpad, színészi munka, énekes, változó zenészek, akár változó karmester. Tehát olyan is van, hogy egy operát játszunk két különböző karmesterrel. Hát az is nyilván nagyon megváltoztatja az interpretációt. Tehát az operai zenekari játék az természetesen szintén bepróbált, de mindig van egy kis improvizatív tényezője az előadásnak.
0: Mely szerzők állnak hozzád a legközelebb?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen.
2: Hiszen rengeteg olyan zeneszerző van, akit szeretek. Talán ez így változik is az évekkel. Meg attól is függ, hogy milyen fajta repertoárról beszélünk. De
0: mondjuk, akárha mondjuk az opera repertoárt nézzük, akkor inkább Wagner, vagy inkább Puccini?
2: Nekem Puccini az operákban szerintem, aki a legközelebb áll hozzám, az nekem a zenének az egyik csúcspontja. Az annyira érzelemdús zene, annyira kifejező, és olyan gyönyörű színeket írt le. Nekem mindenféleképpen az egyik kedvenc zeneszerzőm. A másik talán Richard Strauss-t mondanám, tehát a nagy zenekari darabok, az viszont szintén óriási érzelmek, hatalmas romantika, nagyon-nagyon szeretem. De ugyanúgy a klasszikusokat, Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók, szintén nagy kedvencem. Hát talán így ezeket, így első körre ezeket mondanám.
0: Ha egy operával most ismerkedő hallgatónak kellene ajánlani egy előadást, akkor inkább a Varázsfuvolára, vagy a Pillangó kisasszonyra küldenéd, illetve valami más operát nézzen meg.
2: Szerintem mindegy. Az a lényeg, hogy menjen el, és vágjon bele, vagy ne féljen tőle, vagy ne féljen az operától, vagy ne féljen a komoly zenétől, ne féljen a színpadi műfajtól, hanem hogy menjen, és élje át a darabot. Nyilván egy operára jó, hogyha úgy megy az ember, hogy egy kicsit azért előre felkészül, csak hogy átfutja esetleg a történetet, hogy nagyjából miről van szó, hogy könnyebb legyen mondjuk a cselekvésre, a zenére fókuszálnia, vagy még jobban tudja élvezni akár a darabnak a részleteit, vagy a rendezésnek a részleteit, de szerintem nincs nagy különbség ebből a szempontból, főleg, hogyha ilyen nagyszerű darabokról beszélünk.
0: Valóban az a legfontosabb, hogy az ember menjen el az operába, menjen el a művészetek palotájába, menjen el a zeneakadémiára, de azért bennem mindig ott motoszkál időnként az a kis kérdés, illetve az a kis ördög, hogy jó, elmegyünk, de hogyan? Farmerben? Vagy hát akkor most smokingot kell húznia annak is, aki kíváncsi egy varázsfúvolára?
2: Ez egy megosztó kérdés, főleg most, hogy rengeteg ilyen hírt lehetett olvasni. Vannak intézmények, akik előírják a dresszkódot, például külföldön, vannak, akik ezt lazábban kezelik. Nálunk az operázban nincs tulajdonképpen ilyen dresszkód, tehát van közönségbe teljesen vegyesen. Van, aki estéibe és smokingba jön, valaki hétköznapi utcai ruhába jön. Melyik illik inkább, ez egy nehéz kérdés. Nyilván magának az épületnek is van egy olyan stílusa, egy olyan varázsa, amihez inkább közelebb áll az elegáns viselet. Viszont ha valakit mondjuk pont ez attól nem tudna eljönni, mert épp nem olyan ruhában van, de viszont most van lehetősége megnézni egy operát, akkor meg lehet, hogy mégis jobb, hogyha farmerba és pólóba jön be, de ott van. Nem tudom erre, hogy melyik a pontosan a jó válasz. Szerintem ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy ő hogy szeretne megjelenni egy ilyen eseményen.
0: Alisz Díjas Kálai Ernő hegedű művész a vendégem, és most hallgassuk tovább Sarasate Cigányerweisen című művének befejező részét az előadásában.

0: A Liszt-díjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallhattuk Szárazáte Cigányerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetést. Számos helyen jártál már életed során. Melyek voltak azok a kiemelkedő koncertek, illetve helyszínek, amiket kiemelnél mondjuk a Carnegie Hallon kívül, hiszen azért erről már beszéltünk.
1: Amerikában több ilyen terem is van, akár Floridába, Chicagóba, New Yorkba, esetleg más koncerttermek, de Franciaországban a Louvre koncerttelme, ami nagyon érdekes volt számomra ott játszani. Spanyolországban is több koncertteremben játszottam, például az Auditorio Nacionalban, Madridban, szintén egy nagyon szép hatalmas koncertterem. Talán így ezeket emelném ki, de játszottam a Berlinbe is a filharmonikusoknak a termében, úgyhogy az is egy hatalmas élmény volt.
0: Mi volt a legnagyobb kockázat, amit valaha vállaltál a színpadon?
1: Ez jó kérdés. Nem hiszem, hogy volt olyan kockázat, amit így előre vállaltam volna. Inkább olyan volt, ami kockázat, hogy ami meglepetésszerű volt, mint például, amikor elszakad egy húr előadás közben. Tehát ilyen előfordult velem is. Emlékszem, volt egy ilyen koncert, amikor a Beethoven hegedű versenyt játszottam, ha jól emlékszem, Pécset, a Kodály központban, és az első tétel közepén elszakadt az éhúr, hogy az éhúr az a legmagasabb és a legvékonyabb húr, általában ez szokott elszakadni, és hát, de az a jó, hogy amikor zenekarra játszol, hogy akkor sok hegedűs van mögötted, és így azonnal tudsz cserélni hegedűt, viszont akkor itt egy teljesen idegen hegedűn kellett végigjátszanom az egész művet, de szerencsére jó hegedűje volt a koncertmesternek, úgyhogy annyira nem volt nehéz rajta játszani, úgyhogy ez mindenféleképpen egy érdekes élmény volt.
0: És melyik koncerted volt az, ahol úgy minden összeállt és fantasztikusan sikerült, és olyan igazán jó élményt adott számodra?
1: Sokszor akkor történik meg ez, hogy minden összeáll, amikor nem a legjobban alakulnak a körülmények. Tehát amikor mondjuk lehet, hogy nem aludtad ki magad, vagy valami más probléma összejött még, vagy lehet, hogy te nem érzed magad a legjobban, akár volt egy kis betegség, vagy valami, de, és akkor olyankor valahogy annyira koncentrálódik az összpontosításod, hogy arra a fél órára, vagy egy órára egy olyan körülménybe kerülsz, hogy mindent meg tudsz oldani, amire szükséged van, viszont utána meg megint vissza abba az állapotba, ahol előbb voltál. Ez nagyon érdekes. Hát ez nagyon kiszámíthatatlan, hogy mitől lesz jó egy koncert. A legfontosabb része mindig, amit hangsúlyozok, hogy az a felkészülés. Hát hogyha magabiztos vagy abban, hogy tudod a darabot, akkor máshogy mész ki a színpadra. Tudod, hogy megtettél mindent, felkészültél, tanultál, gyakoroltál, akkor tulajdonképpen nem lehet probléma. Az, hogy közben hogy érezzük magunkat, sokszor a közönség ezt meg se érzi. Hát ezek olyan nyuansznyi dolgok, amiket csak mi veszünk észre legtöbbször, és nem befolyásolja a koncert hangulatát.
0: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Egyelőre szeretném folytatni, amit eddig csinálok. Nekünk ugye ez azért, ugye a zene az azért jó, mert annak sosincs vége. Tehát az nem egy olyan dolog, hogy ezt már megtanultam, ezen hangszeren tudok játszani, tehát ez sosem jön el tulajdonképpen, mert még akkor is, hogyha megtanultad az összes darabot, amit a világon írtak, ami természetesen lehetetlen, akkor is lehet még mélyebb értelmezéseket megtalálni ugyanazokban a darabokban, vagy akár a hangszer használatában. De ami a mi pályánknál, ami fontos, hogy minél jobb zenekarokkal játszunk együtt, minél jobb karmesterekkel dolgozzunk együtt, tehát hogy ebben tudunk így előre menni a ranglétrán, hogy a karrierbe tudjunk fejlődni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. minél jobb és nagyobb koncert meghívásokat kapjunk. Hát ez egy fontos dolog. Természetesen ez inkább a szóló játékra értendő.
0: Mit tanácsolnál a mai fiatal hegedűs generációnak?
1: Minél több helyről szerezzenek inspirációt, és több járják a világot. Azért ez fontos, hogy többféle látásmódot tanuljanak meg a zenéről, akár a hangszerről, hiszen ugye ez annyira kis közösség a mi zenei közegünk, főleg itthon Magyarországon, ami természetesen nagyon-nagyon jó, de azt tudni kell, hogy a világ azért ettől nagyobb, úgyhogy kell nyitni, és rengeteget lehet tanulni. Tehát minél több embert ismersz meg, annál többet tudsz tanulni, viszont ez a növendékeknek is nyitottnak kell lenniük, és olyanoknak kell lenni, mint egy szivacs, ami beszívja a tudást, és ez természetesen az elsődleges szempont, hogy érdekelje őket a zene, érdekelje őket, hogy fejlődjenek.
0: A legnehezebb kérdést mindig a végére tartogatom. Ha egy lakatlan szigetre kerülnél mondjuk holnap, akkor mi lenne az 5 bakelit CD album, amit magaddal vinnél? Esetleg benne lenne a tanárod is, Itzhak Perlman?
1: Biztos, bocsánat, hogy benne lenne. Hát igen, ez egy hasonló kérdés, mint ki a kedvenc zeneszerződ. Ugye, olyan sok kedvenc felvételünk, meg művészünk van, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Hát hegedűsöket nézve, mondjuk az a 3 hegedűs, ami nekem mondjuk a hegedű hangban leginkább meghatározó, akit mindenféleképpen választanék, az egyik az a Jascha Heifetz, szerintem minden hegedűsnek az egyik nagy példaképe. A másik Michael Rabin, amerikai hegedűművész, aki szintén egy nagyon rövid életű, tragikusan fiatalon elhunyt hegedűs, de az egyik legzseniálisabb hegedűs volt, és hát nem utolsó sorban természetesen a volt mesterem Itzhak Perlman. Hát talán van is közös a hármukban, ami főleg a hangképzésben ez a nagyon, nagyon kifejező hegedű hang, kifejező játékmód. Mit vinnék még? Biztos, hogy lenne közöttük valami zongorista is, biztos, hogy lenne akár olyan is, ami nem feltétlenül klasszikus zene. Én például szeretek jazzt is hallgatni, például Bill Evansnak a felvételét nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg őt beleraknám még ebbe, és szerintem valamelyik nagy Puccini opera is elférne, vagy a Bohém élet, vagy a Pillangó kisasszony, valamelyik.
0: Ez azért sokat elárult a személyiségedről, úgyhogy ez mindig nagyon izgalmas kérdés számomra, és szerintem ezen keresztül is egy picit jobban bepillanthatunk a személyiségedbe. Hol hallhatunk téged szólóban legközelebb?
1: Most májusban és júniusban lesz 3 koncert, ahol játszok 3 különböző hegedű versenyt, 3 különböző helyszínen. Május 7-én Miskolcon játszom a helyi szimfonikusokkal Korn Gold hegedű versenyét. Aztán pedig május 12-én Debrecenben a debreceni filharmonikusokkal Mozart hegedű versenyét játszom, és aztán pedig június 4-én az Eiffel műhelyházban Csajkovszki hegedű versenyét az opera zenekarával. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak, hiszen nagyon rövid időn belül 3 teljesen különböző hegedű versenyt játszom el. Nyilván erre a felkészülés is nehezebb, hiszen általában egy rövidebb időszakban ugyanazt a hegedű versenyt szokták játszani többször, de ez most valahogy így jött ki, hogy a repertoár változik, de így még inkább érdekes számomra, hogy ezeket a darabokat mind kézbe tartsam.
0: Akkor ezeket a dátumokat érdemes már most felírni, és aki teheti, az menjen el mindenféleképpen. Köszönöm szépen az interjút, a beszélgetést, számomra egy élmény volt, sokat megtudtunk rólad, és természetesen várunk téged vissza a jövőben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. A Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Most pedig befejezésként hallgassuk meg Sarasate Carmen Fantázia című művének egy részletét a művész előadásában. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Strabag nyerte meg az óbudai K-híd felújítására kiért pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépít a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítása teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatt kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Megkezdődött a róka és aranysakálállomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hello, hello, jó reggelt, ébresztő. 8 óra van, induljon ez a nap jó zenékkel, és még jobb kedvel. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, és együtt töltjük a délelőttöt. Előbb természetesen közlekedés, aztán időjárás, utána pedig már hozom is a mai témákat. Lesz miről beszélni, azt megígérhetem.
0: Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges öltözködős szeptemberi idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: Időjárás.
2: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges, öltözködős szeptemberi idő.
1: Közlekedési hírek.
2: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok partja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érint a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1, M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon!

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony Montana, ha mire föl Tony, Tony, de ez az a Rocksmith Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem? Akkor most

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Remélem, jól indult a napotok, én pedig teszek róla, hogy jól is folytatódjon. 9 óra elmúlt, mielőtt belekezdenék a témáimba, nézzük meg, mi újság az időjárással és a közlekedésben.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges, öltözködős szeptemberi idő.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a Pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra.
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Vója tu menge!

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Ha van valami, ami nagyon sok roma családban generációkon keresztül nagyon fontos maradt, az a család és a rokonság. Persze nincs olyan, hogy a roma család egyetlen mintája, mert ahány közösség, annyi szokás. De több kutatásban is visszatér, hogy a rokoni kapcsolatok, a kölcsönös segítség és a nagyobb családi háló sok közösség életében meghatározó szerepet játszik. Egy 2026-ban megjelent Magyarország

0: Kutatás például szintén kiemeli a rokonsági szolidaritás jelentőségét, és ezt talán nem is kell túlságosan tudományosan elmagyarázni annak, aki olyan családban nőtt fel, ahol ha történik valami, 5 percen belül mindenki tudja. Még az is, aki 200 kilométerre lakik. Régebben a hagyományok átadásában különösen fontos szerep jutott az idősebb generációnak. Történeteket, családi emlékek, ételek, zene, nyelv és viselkedési szabályok sokszor nem könyvekből kerültek a következő nemzedékhez, hanem egyszerűen úgy, hogy a gyerekek együtt éltek, figyeltek és tanultak az idősebbektől. És ez ma sem tűnt el, csak közben megjelent mellettük az internet. Nagymama mondja, kislányom, ezt így kell csinálni. Az unoka pedig, várjál mama, megnézem a TikTokon. Na, itt kezdődik a 21. századi hagyományőrzés. Egy roma-magyar közösségi etnográfiai folyóirat hagyományokkal foglalkozó összeállítása nagyon szépen mutatja ezt a változást. Vannak szokások, amelyek már főként az idősebbek emlékeiben élnek, miközben más hagyományok részben, vagy szinte változatlanul tovább élnek a mindennapokban. Közben természetesen a családok is változnak. Más lett az életforma, a munka, az oktatás szerepe, és sok családban a szülői szerepek is átalakulnak. Egy friss magyar kutatás például roma édesapák életét vizsgálva azt találta, hogy az apaság formái nagyon sokfélék. A gondoskodás megjelenhet védelemben, érzelmi közelségben, anyagi biztonság megteremtésében, de az iskolai előmenetel támogatásában is. Vagyis változhat a világ, változhatnak a szokások, de ettől még nem kell elveszíteni azt, amit érdemes továbbvinni, mert a hagyomány nem feltétlenül azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy kell élnünk, ahogy 100 évvel ezelőtt. Sokkal inkább azt, hogy tudjuk, honnan jöttünk, ismerjük a családunk történeteit, és abból, amit az előttünk járók ránk hagytak, továbbadhatjuk azt, ami érték. Mert változik a ruha, változik a zene, változik a telefon, de amikor vasárnap összegyűlik a család, valaki biztosan megkérdezi, hogy ettél-e már. És erre valahogy generációk óta csak egyetlen helyes válasz létezik, hogy igen, mire jön a válasz, nem baj, azért szedek. Na most én is továbbadok nektek valamit, méghozzá a jó zenéket.
1: Penso con sueño para

0: környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges, öltözködős szeptemberi idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: neked. Rádiódik.
1: Ha azt mondjuk roma viselet, sokaknak rögtön eszébe jutnak a színek, a hosszú szoknyák, a kendők, az ékszerek, és persze az a bizonyos feltűnő elegancia. De már az elején érdemes tisztázni valamit. Nincs egyetlen, minden romára jellemző hagyományos viselet. A roma közösségek nagyon sokfélék, és az öltözködési szokások is különböznek attól függően, hogy melyik csoportról, melyik országról, vagy akár melyik családról beszélünk. Egyes közösségekben például a nők hagyományos öltözködésében fontos szerepet kaptak a hosszú bőszoknyák, kötények, kendők, élénk színek és minták. Az ékszereknek is lehetnek jelentőségük. Nem egyszerűen díszek voltak, hanem kifejezhették a család anyagi helyzetét, az ünnepi alkalmat, vagy egyszerűen azt, hogy viselőjük mit tart szépnek. És hát valljuk be, ha valaki szereti az ékszert, annak a kevesebb néha több mondás nem feltétlenül életfilozófia. A férfiaknál szintén közösségenként változott a viselet. Ünnepi alkalmakkor az elegáns ing, mellény, kalap vagy csizma is megjelenhetett, de itt sem beszélhetünk egyetlen általános szabályról. Az öltözködés pedig nem csak arról szólt, hogy mi van rajtunk. A ruha az identitás egyik kifejezési módja is lehet. Megmutathatja, melyik közösséghez tartozunk, mit örököltünk a családunktól, vagy éppen hogyan szeretnénk megmutatni magunkat a világnak. És itt válik igazán érdekessé a mai roma divat. A fiatalabb generációk közül sokan ma már teljesen modern ruhákba járnak, miközben egy-egy színnel, mintával, ékszerrel, vagy különleges szabással visszahozzák a kulturális örökség egy részét. Sőt, roma tervezők is dolgoznak azon, hogy a hagyományos motívumokat kortárs divattal kapcsolják össze. Vagyis egy régi motívum ma már akár egy modern ruhán, táskán vagy kiegészítőn is új életet kaphat. És szerintem ebben van valami tényleg nagyon szép. Mert a hagyományőrzés nem feltétlenül azt jelenti, hogy ugyanazt kell felvennünk, amit a dédnagymamánk viselt, hanem azt is jelentheti, hogy abból, amit ő ránk hagyott, valamit tovább viszünk, csak már a saját stílusunkban. A divat változik, jönnek-mennek a trendek, egyik évben valami még menő, két év múlva pedig azt nézzük a régi fényképeken, hogy ezt tényleg én önként vettem fel. De ami egy közösség történetéből, kultúrájából és családi emlékeiből származik, annak egészen más értéke van. A ruha tehát lehet divat, lehet önkifejezés, de akár egy történet is, amit magunkon viselünk. A következő történetet pedig most nem ruhákkal, hanem zenével meséljük el.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pestvár megyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Hello, szombat reggel, sziasztok! Ha már úton vagytok, akkor én veletek tartok, ha pedig még csak most készülöttök, akkor tekerjétek fel a rádiót, 10 óra elmúlt, a Rádió Dikken a közlekedés és az időjárás után fantasztikus témákkal lehet velem rádiózni.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges öltözködős szeptemberi idő.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a Pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.

0: Van egy érdekes tulajdonsága az emberi agynak. Imád rendszerezni. Kicsi, nagy, ismerős, idegen, veszélyes, biztonságos, és sajnos néha az emberekkel is ezt csinálja. Ő ilyen, mert ehhez a csoporthoz tartozik, és már kész is a kis fiók a fejünkben. A pszichológiában a sztereotípia leegyszerűsített elképzelést jelent egy társadalmi csoportról és annak tagjairól. Fontos azonban, hogy a sztereotípia nem ugyanaz, mint az előítélet vagy a diszkrimináció. A sztereotípia elsősorban egy általánosítás, az előítélet már értékelő, gyakran negatív viszonyulás, a diszkrimináció pedig megjelenhet a viselkedésben, amikor valakit a csoport hovatartozása miatt hátrányosan kezelnek. De miért csinálja ezt az agyunk? Az egyik ok a kategorizáció. Naponta elképesztő mennyiségű információ ér bennünket, ezért az agy megpróbál egyszerűsíteni. Ez önmagában hasznos képesség. Ha minden egyes székről külön kellene eldöntenünk, hogy vajon rá lehet-e ülni, valószínűleg még mindig a reggelinél tartanánk. A probléma akkor kezdődik, amikor ugyanezt a leegyszerűsítést emberekre alkalmazzuk, és egy egész csoportról kialakítunk. Elképzelést automatikusan ráhúzunk egyetlen emberre. Roma, nem roma, idős, fiatal, nő, férfi, az agy pillanatok alatt képes következtetéseket gyártani, úgy, hogy közben szinte észre sem vesszük. Ráadásul létezik az úgynevezett megerősítési torzítás is. Ez azt jelenti, hogy hajlamosabbak vagyunk észrevenni és megjegyezni azokat a dolgokat, amelyek igazolják azt, amit már korábban gondoltunk. Ha pedig valami nem illik bele az elképzelésünkbe, az agy néha úgy bánik vele, mint én a hétfő reggeli ébresztővel, inkább figyelmen kívül hagyja. És itt jön a jó hír. A sztereotípiák nem megváltoztathatatlanok. A pszichológia egyik fontos kutatási területe a csoportok közötti kapcsolat. Gordon Elport már a múlt században megfogalmazta az úgynevezett kontaktus hipotézist, későbbi kutatások pedig azt találták, hogy megfelelő körülmények között a különböző csoportok tagjai közötti személyes kapcsolat képes csökkenteni az előítéleteket. Magyarul az ismeretlenből könnyebb sztereotípiát csinálni, mint abból az emberből, akit valóban ismerünk. Mert amikor beszélgetünk egymással, együtt dolgozunk, együtt nevetünk, vagy egyszerűen meghallgatjuk más történetét, egyszer csak eltűnik a címke, és előkerül mögüle az ember. És talán ez a legfontosabb. Nem kell úgy tennünk, mintha az agyunk soha nem skatujázna, inkább érdemes néha megállni, és megkérdezni magunktól. Ezt az emberről tudom, vagy csak feltételezem róla. Mert lehet, hogy az agy szereti a fiókokat, de szerencsére nekünk nem kötelező mindenkit beléjük pakolni. És talán a zene erre is jó példa, teljesen mindegy, honnan jött az, aki énekel, vagy az, aki hallgatja. Ha megszólal egy jó dal, ugyanúgy megmozdul rá a lábunk, akkor jöjjön is az a jó dal.
1: Rádió Dick.
2: Vorba,
1: vorbassa.
2: Rólunk, neked.

0: Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges öltözködős szeptemberi idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

Vannak énekesek, akiknél elég néhány hang, és már tudjuk is, ki énekel. Bangó Margit egészen biztosan közéjük tartozik. Az a jellegzetes hang, az előadásmód, az érzelem, nála az embernek nem nagyon kell megvárnia a dal végét ahhoz, hogy felismerje. És ami talán még különlegesebb, több mint 6 évtizede van jelen a magyar zenei életben. Bangó Margit 1950-ben Vásárosnaményben született, és egészen fiatalon került a zene közelébe. Mindössze 17 éves volt, amikor jelentkezett a Magyar Rádió tehetség kutatójára, és innen indult el az a pálya, amely később az ország egyik legismertebb roma előadójává tette. És gondoljunk csak bele, 17 évesen sokan még azon gondolkodunk, hogy egyáltalán mik szeretnénk lenni, ő pedig már a rádióban énekelt. Bangó Margit előadásában mindig is különleges helyet kapott a magyar nóta és a cigányzene. De talán nem pusztán a hangja miatt lett ennyire szeretett előadó. Amikor énekel, történetet mesél, szerelemről, bánatról, örömről, családról, azokról az érzésekről, amelyeket mindannyian ismerünk. Pályafutását komoly szakmai elismerések is kísérték. 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend keresztjét, 2001-ben Liszt Ferenc díjjal tüntették ki, 2006-ban pedig Kossuth díjat kapott. Ezek azért elég komoly sorok egy névjegykártyán. De Bangó Margit történetében a család is fontos szerepet játszik. Egy olyan muzsikus család meghatározó alakja lett, amelyben a zene generációkon keresztül jelen van. És talán éppen ettől olyan hiteles, amikor családról, szeretetről vagy fájdalomról énekel. A pályája közben természetesen változott a világ. Jöttek új zenei stílusok, új előadók, kazetta után CD, CD után internet, aztán streaming és közösségi média. Bangó Margit hangját azonban egyik technikai korszak sem tudta divatja múltá tenni. És szerintem egy művész számára ez az egyik legnagyobb elismerés, amikor nem egyetlen slágerhez vagy korszakhoz kötjük, hanem generációk ismerik a nevét és a hangját. Bangó Margit pedig mára nem csak a roma kultúra egyik legismertebb művésze, hanem a magyar zenei élet megkerülhetetlen alakja is. Mert lehet sokféleképpen énekelni, de úgy énekelni, hogy az ember néhány hang után azt mondja, igen, ez csak ő lehet, na az a nem semmi. Én pedig innen a stúdióból is jó egészséget és még sok-sok énekléssel töltött évet kívánok Bangó Margitnak. Egy ilyen életmű előtt jól esik egy pillanatra megemelni a képzeletbeli kalapunkat. Ha már ennyit meséltem Bangó Margitról, azt hiszem nincs jobb módja annak, hogy lezárjuk ezt a kis összeállítást, mint hogy átadjuk a helyet annak, aki igazán tud mesélni a hangjával. Érkezzen Bangó Margit egyik dala, nagy szeretettel nektek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Összesen 65 személyt, köztük Rogán Antalt, Varga Juditot, Völner Pált és Sadol Györgyöt is nyilatkozattételre kötelezi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint az érintetteknek a végrehajtói visszaélésekről, valamint a felügyeleti szervek működéséről kell írásban vagy szóban beszámolniuk. A bizottság előtti megjelenés és az igazmondás a nyáron szigorított jogszabályok értelmében kötelező, számolt be róla a Telex. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítás régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. Összesen több mint 120 fiatal alkotó munkájával találkozhat a közönség a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart elnevezésű budapesti program sorozatán. A több mint 300 jelentkezőből kiválasztott műveket a Godot Art Expo-n, az Art Market Budapesten, valamint az MKE novemberi hallgatói aukcióján tekinthetik meg és vásárolhatják meg az érdeklődők. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók már az egyetemi éveik alatt tapasztalatot szerezzenek a művészeti piacon, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a gyűjtőkkel. Az értékesítésből származó bevétel fele közvetlenül az alkotókat illeti, míg a másik feléből a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányait támogató szociális alapot finanszírozzák. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Sunenvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, 11 óra elmúlt. Jó zenékből most sem lesz hiány, de előbb nézzük meg, hogy hogyan halad a város, és milyen idő kísér bennünket a mai napon.
1: Időjárás.
2: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges öltözködős szeptemberi idő.
1: Közlekedési hírek.
2: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvasai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvasai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzon!

Képzeljétek el, hogy kiáll a színpadra egy hegedűs, aztán még egy, aztán 10, 20, 50. És amikor már azt gondolnánk, hogy ennél több hegedű egyszerre biztosan nem fér el sehol, megérkezik a 100 tagú cigányzenekar. A zenekar története 1985-ben kezdődött, és a megalakulásához egy szomorú esemény vezetett. Elhunyt Járóka Sándor, a híres prímás, és a temetésén rengeteg roma muzsikus gyűlt össze, hogy zenével búcsúztassa őt. Ebből a közös muzsikálásból született meg később az ötlet, mi lenne, ha ez a hatalmas zenekar

együtt maradna. Így jött létre a 100 tagú cigányzenekar. És a név egyáltalán nem túlzás. A színpadon hegedűsök, brácsások, csellisták, nagybőgősök, klarinétosok és természetesen cimbalmosok muzsikálnak együtt. Gondoljatok csak bele, hogy 100 muzsikusnak kell egyszerre ugyanoda érkeznie a zenében. Ehhez elképesztő figyelem, fegyelem és egymásra hangolódás szükséges. A repertoárjuk pedig ráadásul jóval szélesebb annál, mint amit elsőre gondolnánk. A hagyományos magyar, cigány muzsika és nóták mellett klasszikus műveket is játszanak, többek között Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Brahms és más klasszikusoknak is a művei megszólalnak a koncertjeiken. És nem csak Magyarországon lettek híresek. A zenekar az elmúlt évtizedekben bejárta a világot. Európától Ázsián át, Amerikáig számos országban lépett fel, és hatalmas koncerttermek közösségének mutatta meg ezt a különleges zenei hagyományt. A 100 tagú cigányzenekar munkásságát Magyarországon is kiemelten elismerték, 2014-ben Hungarikummá nyilvánították, vagyis bekerült azok közé az értékek közé, amelyeket a magyar kulturális örökség különösen fontos részének tekintenek, és talán pont ez az egész történet legszebb része, ami 1985-ben egy nagy muzsikus búcsúztatásával kezdődött, abból egy olyan együttes született, amely évtizedek óta viszi tovább a roma muzsikus hagyományt, és közben Magyarország zenei kultúráját is képviseli szerte a világban. Mert egy hegedű önmagában is gyönyörűen tud szólni, de amikor egyszerre megszólal 100 muzsikus, na azt már nem csak hallja az ember, hanem azt már érzi is.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a szombat. Kifejezetten kellemes, napos őszi napra van kilátás az országban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra nem kell számítanunk, úgyhogy az esernyő ezen a napon nyugodtan otthon maradhat. A reggel viszont már igencsak őszies, sőt helyenként csípős lesz, 2 és 11 fok közé hűl a levegő, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jön egy kabát. Napközben aztán szépen melegszik az idő, délután 19 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy száraz, napos, kellemes szombat vár ránk. Reggel kabát, délután napszemüveg, igazi réteges öltözködős szeptemberi idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárják péntektől vasárnap estig a 6. kerület Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között rendezvény miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál péntektől csak egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok partja között. A 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, valamint terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukács gyógyfürdőt és a Rudas fürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A H6-os hév hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó hídállomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban villamos sínen haladhat. Szombaton 13 óra 30-ig időszakosan és szakaszosan lezárják az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Időszakos korlátozásra kell készülni szombaton 13 órától motoros felvonulás miatt a Budaörsi úttól a Lapu utca M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza, Budaörsi út, Nagyszőlős utca, Bocskai út, Bartók Béla út, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér, Attila út, Alagút utca, Alagút, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, József Attila utca, Andrássy út útvonalon a Hősök teréig várhatóan 14 óráig. Szombat éjféltől lezárják a 13. kerület Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt hétfőn hajnal 2 óráig. Rendezvényt tartanak szombaton 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon!

van téma, amiből egy családban pillanatok alatt komoly vita tud kialakulni, az a főzés. Mert lehet beszélgetni politikáról, fociról, na hát politikáról sem ma már, időjárásról, de próbál csak meg azt mondani egy nagymamának, hogy szerintem ezt nem így kell készíteni. Na ott véged. Vége van. A roma gasztronómiáról nem lehet úgy beszélni, mintha létezne nagy, minden roma családra érvényes szakácskönyv. A roma közösségek sokfélék, ezért az ételek is vidékenként, közösségenként és családonként változhatnak. Ráadásul rengeteg fogás összefonódott azoknak az országoknak és tájaknak a konyhájával, ahol a roma közösségek élnek. Magyarországon azonban vannak olyan ételek, amelyek sok roma család asztalán ismerősek lehetnek. Ilyen például a bodak, vagy a cigány kenyér, amely talán az egyik legismertebb roma gasztronómiához kötődő étel. Ott van aztán a lecsó, a különféle tartalmas húsos ételek, káposztás fogások, pörköltek és levesek. Sok családban kedveltek a belsőségekből készült ételek is, például a pacal, ami egyébként külön kategória, mert arról az embereknek általában nagyon határozott véleményük van. Pacalnál ritkán hallani olyat, hogy hát nekem mindegy. Nem. Vagy imádod, vagy már a szó hallatán is a másik rádióadót keresed, mert nem bírod a pacalnak sem az ízét, sem az állagát, sem az illatát. De talán nem is az a legérdekesebb, hogy mi kerül az asztalra, hanem az, hogy mi történik körülötte. Mert egy családi étkezés sokszor jóval több egyszerű ebédnél. Beszélgetés, nevetés, történetmesélés, néha kisebb vita, aztán kibékülés, lehetőleg még a desszert előtt. És persze ott van az a jelenség, amit szerintem rengeteg család ismer. Kérsz még? Nem, köszönöm, tele vagyok. Jó, akkor csak egy kicsit teszek, és mire észbe kapsz, előtted van még egy komplett vasárnapi ebéd. A családi recepteknek pedig különleges erejük van. Egy étel illata vagy íze képes évekkel később is visszahozni egy embert, egy régi konyhát vagy egy gyerekkori vasárnapot. Ezért öröklődik sok recept generációról generációra. És persze minden családban létezik az igazi változat. Nem egy változat, hanem az igazi, amit természetesen a mama készít a legjobban, és ezen a ponton szerintem bölcsebb nem vitatkozni. Talán ezért is olyan fontosak ezek az ételek, mert nem csak jól lakatnak bennünket, hanem történeteket, emlékeket és családi hagyományokat is őriznek. Hát ennyi finom étel után szerintem most már hivatalosan is sikerült mindenkinek meghoznom az étvágyát, és milyen jól időzítettem, hiszen lassan tényleg elérkezett az ebédidő. Én pedig ezzel mára elköszönök tőletek, remélem velem tartottatok, jól éreztétek magatokat, és talán egy-két mosolyt is sikerült becsempészni a délelőttötökbe. Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy ma is együtt töltöttük ezt a pár órát. Nektek jó étvágyat kívánok az ebédhez, a mikrofont pedig már is átadom a következő műsorvezetőnek, Patai Annának. Legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, Annának pedig jó műsort kívánok!

0: sehol.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A júniusi-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 000 forint, a jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott, több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezési ehhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrál cigány a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

S piros rózsát, rozmaringot egy csokorba szedtem. S vigyétek egy kis leánynak az ablakába, csendben. S vigyázzatok, zajt ne is.

hogyha mégis megszakadna álma, hát mondjátok, hogy az én szívem csak őre állvált. Mondjátok, hogy úgy szeretem,

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer települési fejlesztés előkészítésében. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban nyílt Vasi a Japán Papír Ezer Arca című kiállítás, megközelítőleg 200 tárgyon keresztül mutatja be a hagyományos japán papír történetét, sokoldalú felhasználását és restaurálását. A tárlat a vasit nem csupán kézműves alapanyagként, hanem a japán kultúra és mindennapok egyik meghatározó identitás képző szimbólumaként tárja a látogatók elé. A múzeum gazdag gyűjteményére épülő kísérő programokkal és nemzetközi konferenciával kiegészülő kiállítás 2027. január 31-éig tekinthető meg. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztett életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és gyönyörű szép szombatot nektek, ráadásul az utolsó szeptemberi szombatunkat töltjük együtt, mert hogy jövő héten ilyenkor már október első napjait köszöntjük, úgyhogy egészen elképesztő, hogy milyen tempóban repül az idő, remélem jól vagytok, minden szuper veletek, azonnal indítom az órát a leges legjobb zenékkel itt a Rádió Dicken.

0: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dik Romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és indulnak a közlekedési hírek. Nagyon fontos infók következnek, úgyhogy tessék fülelni.
1: Időjárás.
0: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.

3 rádió diplomákról nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, hogy minden szupi veletek. Ezt az órát le is zárom, és legközelebb. A következő órában találkozunk egymással, úgyhogy nem fogunk sok időt egymás nélkül tölteni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és 2 óra múlt pár perccel azonnal jön Mário dala, GVM Hello, Nyári Zsolti Merre menjek, de Merci Beat dala is felcsendül nálunk, a Megígérem. Egyébként Merci Beat múlt héten láthattuk az egyik tehetségkutatóban, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a következő szerepléseit. Ezen kívül jön még Nyári Kámár, Rám talált a szerelem, Rakoncai Imre, Nótár Méri, Szótlanul, de lesz itt még egyébként Berki Artúr dala is, akit szintén látunk majd egy tehetségkutatóban. Úgyhogy csupa-csupa jó dal következik itt a 100.3 Rádió Diken.

0: Patai Anna vagyok, ez itt a Rádió Dix 100.3, azonnal jönnek a friss időjárással kapcsolatos információk, rengeteg hasznos infó jön, úgyhogy tartsatok velem.
1: Időjárás.
0: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függ állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
1: Rólunk neked, Rádió Dix.

0: itt lennél.
1: Ez itt a Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, sziasztok! Nagyon-nagyon szép napot, és le is zárom az óránkat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással, ahol majd sorolom, hogy milyen jó kis dalokat hallgatunk meg közösen. Addig is hallgassátok a Rádiódixet, jönnek most a hírek, még egyébként reklám, stb., aztán pedig jövök hozzátok vissza.
2: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódix.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Lakóházának lépcsőházában támadták meg Demjén Patrikot, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusát, aki súlyosan megsérült. Az incidens során a 28 éves labdarúgó lábközépcsonttörést szenvedett, jelenleg otthonában gyógyul, legkorábban az őszi szezon végére, december közepén térhet vissza a pályára. A hírt a csakfoci.hu írta meg, miként azt is, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást. Ismét felfordulást hozhat a lomtalanítás a harmadik kerületi lakosság életében. Óbuda Békásmegyer területén szeptember 20-án kezdték a lomelszállítást, és a tervek szerint az utolsó körzetben október 5-én viszik majd el a kihelyezett hulladékot. A polgármester arról számolt be a közösségi médiában, hogy a MOHU idén sem tudja megszervezni a kerületi lomtalanítást rendesen, nem állnak rendelkezésre a megfelelő erőforrások a lomtalanítás zavartalan lebonyolításához. Kislászló szerint, ahogy telnek múlnak a napok, a MOHU egyre nagyobb elmaradásban van. A hulladéggazdálkodó vállalat közben reagált a polgármester bejegyzésére. Azt írták, a közzétett fotó a kihelyezés időszakában készült, amikor az adott körzet lomtalanítása még nem fejeződött be. A képen látható helyszínről a hulladékot azóta elszállították. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó M-KIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozó közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy-két a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtó ág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Ígértem, hogy jövök hozzátok vissza, köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ezt az órát szuper előadóval indítjuk. Jön Csík Lacikától a Szerelem az esetem, de Radics Gigi hangját is megcsodálhatjuk a Kávé című dalában. Gáspár Lacitól érkezik, amikor elindul a vonat. Herceg Opic Barbie tönkreteszel is pörög nálunk, de egyébként Fehér Krisztián és Burai közöse, a Gyerek is lány is felcsendül majd ebben az órában, nem annyira az elején, inkább majd a közlekedési hírek környékén, ami az óra közepén lesz, de ezek az előadók pörögnek itt nálunk, érdemes lesz velem tartani.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 évek.

0: vagyok, nem a B.
1: 103 Rádió Romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ahogy ígértem, jönnek a közlekedéssel kapcsolatos információk, na meg persze megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, úgyhogy csupa-csupa hasznos információ itt a Rádió Diken most következik.
2: Időjárás.
1: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.

Volt a telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel, de már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel, mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: csak romáknak mosolygós szép délután nektek. Sziasztok! Patai Anna vagyok, és lezárom ezt az órát ezen a csodaszép őszi napon. A következő órában már roma hírekkel foglalkozunk, ami az én kedvenc órám lesz, de mindaközben is fognak szólni szuper dalok, úgyhogy tartsatok velem most is!
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
2: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, újjászületek. Felolvad a szív.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi. 200 új gyalogos átkelőhellyel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest a fővárosi közgyűlés által pénteken elfogadott új gyalogos stratégia szerint, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t. 2030-ra a fővárosi villamos megállók felének akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A terv szerint 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését elvégzik, ahol közúti aluljáró található lehetőleg felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása a Rumbaksebestyén utcáig tartó szakaszon, egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbaksebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csaknem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függetlenül állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Sziasztok! Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velem. És azonnal jönnek a roma hírek. De mielőtt ezt megtennénk, nagyon jó előadók, nagyon jó dalai szólnak itt nálunk. Úgyhogy kérlek titeket, hogy tartsatok velem. Azonnal jön Molinérótól a Te és én, Pixa Ele Junior, Elkenem Abraham, Hamis kapcsolat. Jön még Pápai Jóci, Lotfi Begi kicsit őrült. De lesz egyébként még a Hurikán is Majkától, Gáspár Lacitól és Lotfi Begitől. Szóval tényleg olyan előadók jönnek, és olyan dalok, amiket nagyon-nagyon szerettek. Mielőtt egyébként tényleg a roma hírekkel foglalkoznánk, ami egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert nagyon-nagyon különlegesnek tartom azt, hogy Budapest egyetlen roma rádiójaként igenis egy órát szánhatunk a roma híreknek.

0: 100.3 rádió dikromákról nem csak romáknak. Ahogy ígértem, azonnal elindítom a roma híreket, és képzeljétek el, arra gondoltam, hogy a következő órát is roma hírekkel töltjük majd, legalábbis a jó kis zenék között. Szerintem ez tényleg egy különleges dolog, úgyhogy induljanak a hírek. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Roma gyermekkor régen és ma. A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
2: 100.3 Rádió Dik.
1: Fogod?

Rádiódik 100.3, romákról nem csak romáknak. Le is zárom ezt az órát, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő órában akkor, ahogy ígértem, újra roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a roma hírekkel itt a Rádiódiken. Köszönöm, hogy itt voltál, a következő órában találkozunk egymással.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A támogatás a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Hétvégén kellemes, száraz, kora őszi időjárásra számíthatunk a főváros térségében, így a szabadtéri programoknak semmi sem állja majd az útját. Délelőtt 17-18 fok volt, délután pedig akár a 24 fokot is elérhetjük. A légmozgás elhanyagolható lesz, délnyugati irányból fúj majd egy gyenge, mindössze 2-3 km per órás szellő. Este és éjszaka 18 óra után egészen 14 fokig hűl le a hőmérséklet, késő éjszakára pedig 11-12 fokra hűl le az időjárás. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A főváros belső terein az autómentes hétvége és egy nagyszabású futóverseny maraton miatt szinte teljesen megbénul a rakpartok és a belvárosi hidak forgalma. A szombat és a vasárnap nem lesz egyszerű, szombat és vasárnap reggeltől egészen délutánig teljesen lezárják a budai és a pesti alsó rakpartokat, valamint időszakosan a Lánchidat és a Szabadsághidat is a forgalom elől. Erzsébet hidat illetően megkezdődött a híd budai lehajtóinak komoly szerkezeti javítása, a Rudas fürdő felé vezető lehajtóág teljesen le van zárva, az Attila út felé vezető ágon pedig mindössze egyetlen sáv járható, itt napszaktól függ állandó a torlódás, Pest felől érkezve érdemesebb inkább a Petőfi hidat vagy a Margit hidat választani, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és azonnal indítom az órát, és úgy döntöttem, hogy ebben az órában is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, de mielőtt azt megtesszük, jönnek a jó kis dalok itt a Rádió Dicken, úgyhogy ebben az órában is szuper dolgok. Számíthattok.

0: 100.3 csoda szép napot, köszönöm, hogy velem vagytok. Ahogy ígértem, azonnal indítom a roma híreket, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, és akkor a roma hírek után pedig azonnal mennek tovább a szuper dalok, mert hogy egyébként ebben az órában is nagyon jó dalokra számíthattok. Nem kezdem el sorolni, de a szokásos szuper előadók, akiket szerettek és megszoktatok, itt lesz velünk, és felcsendül majd az ő daluk, úgyhogy tartsatok velem a következő pillanatokban. Néhány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is vonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fájtlat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.
0: Cigány esküvői szokások. A roma köznyelvben cigány esküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelenhetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

Rádió Diplomától, nem csak romáknak. Mosolygós szép délutánt, és szeretném megköszönni azt, hogy velem tartottatok ebben az órában is. Számomra nagyon fontos, hogy minden hétvégét együtt töltsünk, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottál, ne felejtsd el kérlek, hogy a holnapi napot is együtt töltjük majd 13 órától 18 óráig. Szép napot nektek, sziasztok! JPM Music Production.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléssel helyreállt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silányminőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Szeptember 26-27-én különleges mozdonyokkal és szerelvényekkel népesül be a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kerti vasútja. A Lokopiknik és kerti vasutak találkozójára 8 külföldi és 9 magyar csapat érkezett Budapestre. A találkozóra hazai kerti vasutasok mellett Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Németországból is elhozták saját építésű mozdonyaikat, különleges villamos járműveiket, és még egy különleges széntüzelésű kerti vasúti gőzmozdony is látható. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 26-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. November 8-án vasárnap 11 órakor a MOM Parkban egy fantasztikus koncertre invitálják az érdeklődőket. A Sláger DNS-e a Fürelisztől a Despacitoig interaktív szórakoztató zenei nyomozást tart, nem más, mint a budafoki Doknányi zenekar. De lássuk is a meghívót, Hollerung Gábor és Szűcs Apor rendhagyó zenei nyomozásba kezdenek, hogy kiderítsék, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A nyomozás megmutatja, hogy a legnépszerűbb dallamok mögött gyakran évszázados zenei ötletek, ismerős ritmusok és időtálló érzelmek rejtőznek. A két zenei detektív gyanús zenei rokonságokat kutat fel, bizonyítékokat gyűjt, és lépésről lépésre megfejti, miből épülnek fel azok a zenék, amelyeket ma milliók hallgatnak nap mint nap. A közönség, mely végigköveti a nyomozást, megtudhatja, hogyan működik együtt dallam, ritmus, harmónia. Vagyis, hogy a jó zene műfajoktól függetlenül ugyanazt a nyelvet beszéli. A klasszikus mesterek és a mai sláger szerzők között sokkal kisebb a távolság, mint elsőre gondolnánk. Közreműködik a budafoki Doknányi zenekar. A sláger DNS-e Fürelisztől a Despacitoig, tehát november 8-án vasárnap 11 órától a MOM Kultban.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádió Díkben. Október 1-én csütörtökön a Kenyérfa csúcsa című előadásra várják az érdeklődőket a Páva utca 30 szám alatt. Az előadás alcíme Hullámvasút, három hangra. Szilvi, Kriszti és Viki a felnőtté válás sűrű erdejében keresik saját útjukat. A Kenyérfa csúcsa egy szívszorítóan vicces, coming of age történet, az összetartásról, az eltávolodásról, az újratervezésről, és arról a láthatatlan gumikötérről, ami akkor is visszahúz a közös múltba, amikor már azt hittük, tovább léptünk. Hová jutunk, ha mindent magunk mögött hagyunk, és mi marad belőlünk? Ezeket a kérdéseket teszi fel a darab. Az előadás 2026. október 1-én 19 órától a Füsziben megtekinthető a Páva utca 30 szám alatt.

100.3 rádiódik programajánlójában. Szeptember 27-ig várják a jelentkezőket egy nagyon izgalmas beszélgetésre, amely október 3-án szombaton lesz 15 órától a Práter utca 63 szám alatt. Ismerjük-e egymást, közösségi műhely roma és nem roma fiatal felnőtteknek? De lássuk is a meghívót. 6 alkalommal, 2 hetente, szombatonként 15 és 19 óra között kerül megrendezésre ez a programsorozat. Kurzus vezetők és faciliátorok, Dógi Rihárd, az UCI Alapítvány trénere, Farkas Klára képzőművész, a Burra Galéria társvezetője, Dr. Gulyás Klára, kulturális antropológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi adjunktusa, Horváth Kristóf, színész Bob, Lakatos Lúcia, színész, a Független Színház szakmai vezetője, Olá Norbert képzőművész, a Burra Galéria társvezetője, Konu Sándor Alex, médiaművész, Színási Szilvia, szociális munkás, az UCU Alapítvány vezetője, valamint Várhelyi Valentina, képzőművész. A kurzus roma és nem roma résztvevőket hív közös tanulásra, gondolkodásra és alkotásra. A program során megismerkednek a magyarországi cigányság történetével, ezen belül is a roma holokauszttal és annak máig ható társadalmi következményeivel. Arra törekszenek, hogy interszekcionális nézőpontok mentén értsék meg a strukturális rasszizmus működését, vagyis azt vizsgálják, hogy a hátrányos megkülönböztetés miként fakad az etnikai és társadalmi egyenlőtlenségek összetettségéből. Kortárs roma művészeti produkciókon keresztül fókuszálva helyezik a roma női perspektívákat és a cigány futurizmust. A témákat interaktív foglalkozásokon, egy józsefvárosi városi sétán, egy roma stand-up alkalmon és közös alkotáson keresztül dolgozzák fel. A program zárásaként a résztvevők alkotásaiból közös kiállítást hoznak létre, melyet együtt installálnak, majd egy nyilvános megnyitó keretében a közönség elé tárnak. Ha kíváncsi vagy új nézőpontokra, szeretsz közösen gondolkodni és alkotni, vagy egyszerűen csak szeretnél jobban megismerni olyan embereket és történeteket, amelyekkel ritkán találkozol, várjuk a jelentkezésedet áll a meghívóban, amelyet szeptember 27-ig lehet leadni. A jelentkezéshez szükséges linket az esemény Facebook oldalán találhatják meg. A Facebook esemény címe: Ismerjük-e egymást, közösségi műhely roma és nem roma fiatal felnőtteknek, jelentkezés szeptember 27.

0: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. Az ifjú Picasso címmel művészeti filmvetítés lesz a Várkert bazárban szeptember 29-én, kedden 18 órától. Pablo Picasso minden idők egyik legnagyobb művésze, de hogyan lett az? Sokáig figyelmen kívül hagyták a korai évek szerepét sikerében. A nevelést, a rendkívüli eredményekhez vezető tanulást. Három város játszott kulcsszerepet ifjúságában: Malaga, Barcelona és Párizs. A filmkészítői mindháromba ellátogattak, és megvizsgálták Picasso-ra gyakorolt hatásukat. A dokumentumfilm két kulcsfontosságú időszakot elemez: az úgynevezett kék és rózsaszín korszakot, vagyis az 1907-ig tartó periódust, amikor gyakran ábrázolta önmagát például Harlequinként, majd 1907-ben megszületett az Avignoni kisasszonyok című festmény, amely fordulatot hozott nem csak a saját művészetében, de általában a képzőművészetben is, és ekkor Picasso még csak 25 éves volt. A film a malagai, barcelonai, párizsi Picasso múzeumokkal, illetve a New York-i MoMA-val együttműködésben készült. A film 85 perces, angol nyelven magyar felirattal lehet megtekinteni 12 éves kortól. A filmet Phil Grabsky rendezte.
1: Una, dos y tres. Papá, sí.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economics-nak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 26-a szombat van, és folytatódik a program ajánló. Keresztes Bendegúz volt a vendégem a Roma Szalomban, aki invitált minket egy fantasztikus koncertre, amely a triónak egyébként az első élő bemutatója lesz.
5: A Ménesiben lesz egy kisebb bár, klub koncertünk, és ott fog debütálni kis triónk, a Bédi, Berki és Keresztes trió, ahol ugye Bédi Levente fog gitározni, okay. Berki Tomi fog bőgőzni, és én fogok Keresztes Bendegúzként ugye dobolni, jazz dobolni. Ez egy jazz trió, standardeket fogunk játszani, leginkább swing, esetleg egy-két latin szám fog felhangzani.
4: Mióta működik a trió egyébként?
5: Őszinte leszek, ez lesz az első fellépésünk így közösen. Számomra is izgalmas, még a próbák hát haladnak, fogalmazzunk így. De én nagyon remélem, hogy a jövőben lesz még esélyem velük játszani. Tomival játszottam már párszor, hát akkor voltunk ugye Agostino Di Giorgio-val, aki egy hát egy jazzgitáros, eléggé ismert így a jazz zenészek körében, és hát szerintem sikeresek voltunk a magunk érdemében. Hát igen.
4: Izgultál ott, mert azért egy nagyon tapasztalt művészember.
5: Ebben az az érdekes, hogy én mindig izgulok.
4: Igen.
5: De ott helyben, amikor megláttam, hogy megjelenik a gitárjával, nyugodtan előpakolja, és szimplán így rám néz, és angolul elkezd hozzám beszélni, hogy it's okay, so one, two, three, four, és az én izgalmam, az én feszültségem elszállt. az ő nyugodtsága miatt.
4: Igen, ez ilyen rátapadt, ugye?
5: Igen,
4: hát
5: igen.
4: Hát meg elkezdtél muzsikálni, persze, hogy megnyugodtad. Tudod.
5: Hát persze, onnantól már az első két szám után amúgy a legtöbb helyzetben, legalábbis ezt magamon vettem észre, onnantól egy ilyen, hát szépen szóval is összeizzadott a csapat. Tehát onnantól már lesz egy olyan összhang, ami már így kiismertük két szám után egymást, hogy akár próbáltunk, mert mi arra a koncertre mellesleg amúgy, ha én jól tudom, már pedig én ott voltam.
4: Ha jól emlékszem.
5: Igen. Hát mi nem próbáltunk. Azt mondta az Agostino, hogy egyszerű számokat fogunk játszani, és nem kell próba. Úgyhogy technikailag oda mentünk nulla próbálásra, én szétizgultam az anyam, mégis szerintem sikert alattunk. Azt mondta a Tula is, hogy élvezte, jó volt. Én sok embert vittem, akit tudtam, hívtam, meg a srácok is, és azt kell, hogy mondjam, jól éreztük magunkat. És ez szerintem fontos.
4: De figyelj, ez hogy az Agostino muzsikálni Budapest, és kit hívjak fel? A Bendegúzt. Nagyon jó volt ez.
5: Ez nem egészen így történt. Én szerveztem a bulit, ugye én még pályakezdő vagyok, meg még. Engem még nem szoktak hívni. Viszont attól függetlenül én szervezek, amikor csak tudok, és már meg kialakult egy jó kör, akiket így fixen szoktam hívni. És például most így tök újdonság volt, hogy elhívtam az Agostinót. De ugye Tomit már ismertem egy ideje, és akkor hát elhívtam, és én szerveztem az egészet, szóval nehezett volna kihagyni belőle, és így jött az egész. Én azon lepődtem meg igazából, hogy az Agostino igent mondott. De úgy voltam úgy, hogy az előző nap jött haza, mert ő Írországba volt túrnézni.
4: Értem.
5: Szóval én izgultam, hogy olyan lesz ez.
4: Értem. De aztán összejött, és nagy sikeretek lett akkor ezek szerint.
5: Hát, igen. Igazából most egy klubkoncerthez képest nem azt várja az ember, hogy a csillárral is csüngjenek. Tehát nem az a lényeg, hogy most 2 milliót kaszál a hely, mi kapunk abból 1 milliót, vagy valamit. Tehát nem, ez nem egy olyan koncert, mint ami van az ilyen Budapest arénában, bár szerintem az is az se ilyen. Nem tudom, nem vagyok még akkor a helyzetekben. Akkor most nem biztos, hogy ilyen klubkoncertet szerveznék, de az a lényeg, hogy elégedett volt mindenki. És a hallgatók kifejezték számunkra, hogy ebből kell még a népnek. Úgyhogy ez így jó volt.
4: Hogy válasz az ember a dobot? Hogy jött ez neked? Szeretted a jazzt eleve, vagy maga a dob?
5: Én őszintén szólva, ez egy érdekes történet, hogy hogyan kezdtem el jazz dobolni, mert én nekem a nagyapám volt dobos, vagy hát igazából az ő testvére.
4: Oh.
5: De ő rockdobos volt.
4: Na hát.
5: Én nekem van egy felvétel, amin 7 évesen azt mondtam egy lagzin, hogy felmentem a színpadra, elénekeltem a Pálkat, a Pétert, aztán azt mondtam, hogy én dobos leszek.
4: Na hát.
5: Azt nem tudtam akkor még, hogy jazzdobos szeretnék lenni. És utána én egészen általános iskoláig én hanyagoltam a témát. Aztán beírtak hegedülni, azt meggyűlöltem. Tehát, hogy én azt így... De nagyon jó alapot adott zenei hallás ügyileg, hogy...
4: Hogy ne?
5: Hogy azért én hegedültem egy ilyen 2,5 évet, ha jól emlékszem, bár azért első-másodikból a emléke kicsit ködösek. És utána ugye akkoriban nem volt hely a dobtanszakon, tehát én már akkor dobolni mentem volna, csak besúvasztottak hegedülni, hogy akkor az
4: addig,
5: legyen.
4: Aha.
5: És az a lényeg, hogy bekerültem a dobtanszakra. Elvégeztem az alapvizsgát, elvégeztem a szolfés alapvizsgát. Aztán jött egy apró momentum, amit én nem vettem figyelembe. Továbbtanulás. Hogy én szerettem volna rockdobolni. már, tehát akkor is tudtam, hogy én session zenés szeretnék lenni, vagy valami bandát szeretnék alapítani, zenéket írni, akármi. És azt mondta a dobtanárom, hát nem tudom, kimondhatom el a nevét amúgy.
4: Persze, hogy ne.
5: Hát Donyec István, aki amúgy a 9. kerületben tanít máig, és én küldeném hozzá a gyerekeket, mert rendkívül jól tanít, meg leginkább ő rock metalra van szakosodó, meg klasszikusra. No. Én ott kezdtem el, és már akkor mondta, hogy te jazz. Ő amúgy ugye nem magyarországi, magyarul beszél, töri, meg ilyenek, de amúgy már itt él több mint 10-20 éve. Azt hiszem 2000-ben jött ide. És az a lényeg, hogy nála tanultam, és azt mondja, te jazz dob, te jazz dobos lesz, mert ha nem, akkor mész marimba.
4: Yes,
5: és én nem tudtam, hogy én lehetek session dobos mondjuk egy premier iskolában, ami egy ilyen nem, tehát amit én tudtam akkor, hogy a premier suli az könnyű zenei szakon van, tehát hogy ott van választható, hogy én a jazz dobos vagy, tehát mire szakosodok. De ha lehet így fogalmazni. De én akkor elkerültem Vácra. És az is azért volt, mert nem tudtam, hogy Pesten van jazzdob képzés. Mert amúgy pesti voltam 15 évig. Most már nem Pesten élek, az iskola miatt kellett elköltözzek mellesleg, hogy könnyebben bejárjak. Aztán hát felvettek. Felvettek, de úgy, hogy én az esélytelenek nyugalmával besétáltam felvételi terembe. Volt ott egy dobos srác, aki azt mondta, hogy hát olyan szavakat használt, amit én nem is ismertem a dobolásról.
4: Ó. Oh.
5: Alapvizsga után mellesleg.
4: Ez de kellemetlen lehet.
5: Ugye? És az a lényeg, hogy valamiért engem vettek fel, és nem őt. És én akkor kitaláltam már előtte a felvételi folyamat során, hogy én nekem nem az van, hogy mert ugye engem felvettek volna kérdés nélkül már az írásbeli pontszámú alapján egy informatika és gazdászati iskolába. Azt hiszem, hogy valami is mi volt a lényeg. Mert ugye arra eleve rá se néztem, mondom, anya, apa, én nem megyek el más iskolába. Nekem egy célom van, zenész akarok lenni. Elég ambiciózus kisrác voltam az képest, amit most képviselek, de az a lényeg, hogy akkoriban ez volt a cél. És nem tudom, mi történt van, hogy ez egy kicsit megkopott-e, vagy nem. Nyilván megváltozik az ember az évek során, akkor voltam 14 éves. És elkezdődött a tanév. Tehát, hogy engem felvettek, már ahogy, ketten voltunk a tanszakon, az elsősök között, tehát volt egy osztálytársam, aztán hát igen, így lettem, így kezdődött az egész.
4: De a vágy ez már nagyon pici korodban megvolt, és mit is énekeltél? Pálkodtak, Péter. Hát ez nagyon jó, mert szereti énekelgetni?
5: Én igazából kórusban énekeltem.
4: Tényleg?
5: Itt a reklám ideje, hogy amúgy én a Bakástéri Énekzenei Általános Iskolában énekeltem gyermekkoromban.
4: Hát szuper.
5: Amikor a Mindenki című Oscar díjas film megnyerte a Oscart.
4: Igen.
5: Az a rövid film. Annak az iskolája, tehát annak a kórus, az egész kórus, az a mi iskolán kórusa volt.
4: Hát ez egy nagyon jó zenáltalános, ami Bakácson van.
5: Igen. És hál' Istennek azért azok a gyerekek, amikor mire ez az Oscart elnyerte ez a film, addigra azok a gyerekek elballagtak. Szóval mi voltunk a kórus, a mi generációnk.
4: Értem.
5: És én mentem Franciaországba, Németországba, Bécsbe, voltam én, hol voltunk mi még, úristen, Bosnak a, tehát mindenféle fellépésre vittek, és akkor már megszoktam azt, hogy nekem kell ilyen olyan dolgokat csinálnom, ami színpadon történik.
4: Értem.
5: Például volt olyan is, hogy Erasmus projektbe vettem részt, vagy ugye a Bakestéri Énekzenei Általános Iskola a zenei is, szóval én már akkor ugye dobos tanulmányokat folytattam, és volt olyan iskolai ilyen szülőnapi pályaorientációs dolog. Azt mondja, hogy mindjárt elmesélek egy másik tényezőt, ami rendkívül vicces és érdekes, amiről én nem tudtam akkoriban. A lényeg az, hogy volt egy iskolai projektünk, hogy csináljunk egy előadást a szüleinknek, hogy megköszönjük nekik ezt a 8 évet, 8-ba. És én doboltam, barátom Rafai András gitározott, meg ilyenek, ez igazából nem hiszem, hogy meghallgatják, de a lényeg az, hogy én tudom, hogy ők ott voltak velem, Kisbéri Bandi, meg ilyen emberek, akiket nagyon szeretek máig. Múlt héten leültünk muzsikálni, az jó volt. És az a lényeg, hogy volt ott egy ember, aki jazzdobos, de ő nem jött el megnézni ezt a dolgot, ha jól emlékszem, nem emlékszem, hogy ott lett volna. És az a lényeg, hogy 8 évig az osztálytársam volt a fia. A másik fia 1 évvel alattam járt, vagy 2-vel, tehát ő tudom, hogy ő alsós volt, amikor én felsős, és a másik fia meg felettem járt egy osztállyal. Tehát mind a 3 fia egy iskolába
6: jó
5: járt
6: fia velem. Volt.
5: 3 fia. Ez az ember Kőfalvi Csaba volt, aki nekem a konziban kapásból az első osztályomban, ugye 9-es koromban, a főtártanárom volt. Mert sem megjegyezném, hogy ez semmilyen tehát a Csaba kijelentette nekem, hogy olyan szinten nem fog velem kivétel, sőt, amúgy velem kifejezetten szennyózott, azért ezt meg lehet vallani. Tehát én miatta, nem csak miatta, egy csomó dolog összeadódott, ugye gimnáziumban az ember sokat változik.
4: Okay.
5: Na mindegy, és az a lényeg, hogy én nekem sose volt az, hogy kivételeztek velem abba az iskolába. Mert ugye ez a normális egy iskolába, és de ott én azt éreztem, hogy én nekem ott kifejezetten nehéz. És 3 év alatt eljutottam oda, hogy ilyen 3. év vége, vagy fél évnél, vagy valahogy így, kiiratkoztam. Tehát én nem végeztem el a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szakgimnázium jazzdob tanszakát. Nem végeztem el. Viszont olyan barátságokra is emberi tapasztalatokra tettem szert, amik nagyon sokat építettek a karrieremen, a hozzáállásomon, az emberiségemen, az, hogy egyszerűen már megtanultam az etikettet félig, meddig. Még nyilván vannak dolgok, amiket nem tudok kezelni jól, de azokat megtanulom egy idővel. Most így, hát akkor voltam 18 éves kb., amikor kitettek a suliból, vagy hát ki akartak tenni, én kiiratkoztam, amikor ezt megtudtam.
4: Aha.

0: Ezt biztos vagyok benne, hogy van, aki jobban meg tudja válaszolni nálam, de viszont én is... Hát az én tapasztalatom alapján kellenek ugye leginkább izmok, meg függetlenítés. Mert ugye az izommemória, meg az ilyenek, azok arra szolgálnak, hogy az adott mozgás, az begyakorlás után igazából funkcionáljon. Tehát mit tudom én, az, hogy vagd dog, dobosok tudják, hogy most mire mondom, mit se lát, de hogy ez új mozgás, vagy csukló mozgás, nekem már azt magyarázták mindig, hogy új mozgás legyen, de az ujjaimban már van egy olyan reflex, hogy akármi történik, azt meg tud mozdulni. És ez a lábakkal levő koordináció, tehát én nem a kezeim, nem csak a kezémet kell tudnom koordinálni, a két kezemet, a két lábamat, mert jazzdobásban mind a két láb fontos.
1: Igen.
0: És ráadásul ezeknek a nem akarok hülyeséget mondani, matematikai, nem, majdnem azt mondom kombinatorikai, de hogy matematikai fokán, hogy mit tudom én, nagyon híres szám a Dave Brubeck Quartettől a Take Five. És az azt tudja, hogy ötnegyedben van.
1: Igen.
0: És úgy kell, és fejben kell matekozni az ütemmutatót, a groove-ot, tehát amiket ütök, meg minden, és akármennyire repetitív, ez egy rendkívül repetitív dolog. A jazzben az egyik legrepetitívebb hangszer az a dob.
1: Igen.
0: A bőgőt nem mondanám, de amúgy az lenne a másik, mert az ugye mindig hozza negyedeket, de meg szórozni mind a kettővel lehet. Csak azért mondtam volna még a bőgőt, mert a negyedek, de ott legalább van egy dallamvezetés, lehet mindig mit csinálni. A dobosoknál viszont azt vettem észre, hogy a periódus a körnek, úgymond az akkordmenetnek, az éreztetése. Na az már egy olyan dolog, ami már a jobbféle dobosoknál így értendő. Tehát nekem az Olá Zoli bácsi mondta ezt, hogy minden A, B, A szerkezetű számnál mondjuk, vagy az tök mindegy, hogy milyen szerkezetű számnál, a szerkezeti váltásokat, hogy A után A jön, azt egy kicsit éreztetni kell valamivel. Értitek szerintem, ahogyan próbálom mondani, vagy érted szerintem?
1: Nekem most megvan, igen.
0: És ugye B résznél akkor másik cintányéron kell mondjuk kísérni.
1: Igen, hogy váltás következik.
0: Igen, az nagyon gyakori váltás például, csak hogy említsek egy példát, hogy elkezdesz seprűzni, mondjuk egy ilyen two beatet, ami annyit takar leginkább, hogy nem annyira menetelős, hanem egy ilyen nem négy negyed van, vagy ilyen bum bum bum bum, ez most nem olyan hangzott, hanem egy három. És akkor egy olyan féle tempót hoz az ember, tempó érzetet. És aztán B résznél, ez nagyon gyakori, beindul a négy, tehát akkor megy már a minden ütésre egy hang négy negyedbe, ugye? Most csak próbálom úgy elmagyarázni, hogy a hallgatók is, aki nem muzsikál, az is megértse. És akkor szokott az lenni, hogy egy rendes swing feel-t hoz a dobos, akár csak a seprűvel, vagy akkor átvált egy kicsikét a verőre, és akkor hozza a cintányéron, és aztán az A résznál megint visszavált, mert A, A, B, A. És aztán a körnél meg ugye nyilván swingelés van verővel. De amúgy kérdezz nyugodtan, mert
1: nem, figyelj, tátott,
0: nem ebbe a témába,
1: tátott
0: hanem...
1: szájjal figyellek, és egy film jutott eszembe most, amit Whiplash. Egy dobosról láttam. Mondd a címet.
0: Whiplash.
1: Hát az valami őrület.
0: Jaj.
1: Őrület a film.
0: Én az a baj, három dolgot mondtak nekem életemben, de rendszeresen. Kocsmákba, rádiósóba, akárhol. Ugye az egyik dolog az, hogy bendegúz vagyok. És ugye, mi az? Regős bendegúz.
1: Ja, igen, igen.
0: Másik, multimilliós jazzdobos.
1: Igen, az is jó.
0: Amúgy ez a vágya érdekes dolog. Igen, igen, Hungária zenekarnak volt egy ilyen száma. Amúgy én nagyon szerettem a Hungáriát. És a harmadik dolog, az még elmondom gyorsan, ez a Whiplash film, mert ez velem megesett.
1: Komolyan.
0: Jó, nyilván széket nem akartak hozzám vágni, de voltak elég durva momentumok azért a konziba. Nem a tanárok hibájából, ezt ki kell emeljem, nem akarom rossz színbe feltüntetni a konzit, de azért nekem rendkívül

0: más, hogy esetleg egy-két dolog.
1: Szóval tudtál azonosulni ezzel a filmmel, amikor megnézted?
0: Igen, igen. Nekünk a suliba is levetítették.
1: Tényleg?
0: Igen, nagyon, nagyon kínos volt, amikor néztük haverommal, hogy ugye másik szaktárs, és nézzük a filmet, azt mondom, te figyelj, nem is ez dobolja. De azt dobolja. De mondom, ilyen nincs.
1: Na ebbe segítsél már. Na oké, mi akik nem értünk hozzá, mi ámulattal néztük az egészet végig. Szerinted ott ki tudott dobolni? Tehát nyilván tudott a színész.
0: A színész egy kicsit igen. Bocsánat, hogy szabadba vágok.
1: Kicsit?
0: Hát én azt mondom, én eleve az egész filmen nem értek egyet.
1: Na mondjad.
0: Azért, mert nyilván a jazz mindenkinek mást jelent. A jazz mindenkinek más jelent, és a eleve a stílusok mindenkinek más, hogy esnek le, más, mindenki más szeret magyarul. De én pont nem szeretem azt a féle ilyen Buddy Rich-es, azaz ilyen big band, és akkor mármint a Count Basie-s féle big band, amikor így egyszerre megszólalnak, például Spanky, vagy azt hiszem ez a szám címe, azt nekem még Olá Zalibán mutatta, mert ő nagyon szereti az ilyeneket, azt én nagyon szeretem. De ez az ilyen csörömpölés, meg ez a végén bevág dobszólót, az nekem egy annyira elcsépelt mozdulat lett, hogy abból ugye lett egy trend is. Olyan, mint amikor bejátszák a... Tehát gyakorlatilag mindig bejátszák ezt a dobpergetés, aztán igen. Lelassul, aztán visszagyorsul.
1: Igen, igen, igen.
0: És az egész egy elcsépelt film. De nem mondom azt, hogy rossz, inkább azt mondanám, hogy nekem nem.
1: Tehát nem volt szimpatikus. Egyébként nekünk, akik nem vagyunk szakmabeliek, nagyon sokat adott ez a film, mert nekem, például én ismerem a hegedűt, a brácsát, a nagybőgőt, valamennyire a zongorát, szóval láttam már, hogy ezt gyakorolják. De hogy a dobot nem. Hiába Jónás Fülöp a unokaöcsém, én dobolni, gyakorolni nem láttam soha, vagy ha igen, elszaladtam. Nekem az idegen volt. De hogy jó volt belelátni ebbe a világba, hogy mit művel egy dobos, én azóta nagyon tisztelem ezt a szakmát, hogy azért ez nem olyan egyszerű dobolni. Szóval nekünk, akik nem vagyunk szakmabeliek, ezt akartam mondani, ez nagyon-nagyon tanúságos volt ez a film. Beleláttunk valamibe, amibe eddig soha. Másrészt olyan sokszor fordulnak az érzelmek ebben a filmben, hogy drámának is szerintem kiváló. Nyilván nagyon sokszor felmerült a kérdés bennem, hogy most kidobol vajon? Te mit gondolsz erről, hogy ez a srác, aki hát nyilván tudott dobolni, hát biztos jobban dobolt, mint én. De hogy végig ő dobol, vagy te hogy láttad ezt?
0: Én úgy tudom, mert ennek utána néztem, hogy ki volt az a bitang, aki ezt így ledobolta. De amúgy... Én úgy tudom, hogy ezt felvették, ezt az egész audiót, mert a legtöbb filmnél úgy szokás, hogy felveszik az audió anyagot, és a csávó meg eljátsza, hogy de azt, hogy én úgy hallottam, hogy amúgy erre a filmre, hogy ez az ember, aki dobolt, nem emlékszem a színész nevére, az a lényeg, hogy ő tényleg jó dobol. Tehát ő tényleg tud dobolni.
1: Olyan sokszor volt totálba, hogy ezt nem lehetett megvágni, hogy az arcát mutatják, és valaki másnak a keze. Tehát biztos, hogy tud dobolni.
0: Nekem viszont azt a benyomást azért azt el kell mondanom, hogy én azt hattam észre, hogy ez a srác például átment olyan szakaszokon, amiket, ezt ugye mondtam is, hogy nekem voltak ilyen dolgok.
1: Hasonló, igen.
0: Ebből van megengedett egyet-kettőt azért elmesélek.
1: Hogyne.
0: Igazából csak annyi a lényeg, hogy én is gyakoroltam rosszul. Sőt, máig rosszul gyakorlok szerintem. Mert nem csak az a rossz gyakorlás, amikor nincs fejlődés, hanem az is rossz gyakorlás, vagy nem is az, hogy nincs fejlődés, amikor konkrétan visszafele, tehát rossz dolgok idegződnek be. És például ugye jazzdobosok úgy tartják a verőt, most neked mutatom, de okay. Nem látják a hallgatók, hogy itt van a verő,
1: tehát a hüvelykúj.
0: A hüvelykúj itt a, ezt hogy hívják be?
1: Hajlatában, igen.
0: Igen.
1: És úgy belefekszik a tenyérbe.
0: Belefekszik a tenyérbe, és itt eljön a középsúly és a gyűrű súlyat között. A bal kézben, csak is a bal kézben. És az a lényeg, hogy ezt úgy mozgatja a dobos, hogy itt, ezzel így, ez nekem sem egy
1: magával a hüveg.
0: A hüveg újja. Tehát nem arról van szó, hogy meg ugye csukló mozgás egy kicsit, meg ilyen, kicsit izgulok. De a lényeg az, hogy...
1: Pedig arról beszélsz, amihez értesz.
0: Hát igen. És az a lényeg, hogy azt akartam ezzel elmondani, hogy a csávónak ugye a filmben vérzett a keze.
1: Aha.
0: Ez nekem is volt.
1: De az mitől van?
0: Hogy rosszul fogod a verőt.
1: Tényleg? Igen.
0: Az szimplán annyi, hogy az nem kéne betörje az ember kezét, hogy fogja a verőt. Az soha nem is kellett betörni.
1: És mi töri be szerinted?
0: Nekem az volt, hogy vagy túl erősen szorítottam, vagy túl gyengén, és nem bírtam rendesen megfogni. Az első pár fázisban, amikor az ember elkezdi ezt, legalábbis nálam, ez úgy ment, hogy megfogtam, és akkor mindig minden csuklóból, meg alkarból, meg hatalmasokat csaptam. Aztán most már, hát ugye Fülöp barátom, aki neked ugye ismerős rokonod, én úgy látom rajta, hogy ő úgy fogja meg, hogy a mutató és a középsúlya közé, ő mondjuk vékony verőt használ már amennyire, és meg neki nagyon nagy a keze, és csak így pöcögteti. Így hozzáérinti a pergőz néha, de az is úgy szól, tehát amit még nem mondtam el, az a sound és a time. Ezek, tehát a tempó, meg a hangzás. Tehát nem mindegy, hogy szólal meg az a hangszer. Amit nyilvánvalóan most kicsikét azt érzem, hogy ezt el kell mondom a hallgatóknak, hogy én, mint pályakezdő jazzdobos, ezeket nem tudhatom még. Úgy, mint a Csizi László, vagy a Jeszenszky Gyuri, vagy a... Hát most még felsorolhatnak rengeteg olyan embert, aki ezeket jól tudja, Tálas Áron például, aki amúgy zongorista, csak dobolni is úgy dobol, hogy fejem leszakad, tehát hogy kegyetlen. Vagy, és akkor most nem is mondtam, hogy tehát nyilván mindig vannak legek, meg mindig vannak ilyen emberek, és az a lényeg, hogy ők ezt nagyon tudják. Én, mint pályakezdő, én csak azt tudom mondani, hogy a legjobb, amit tudok tenni, meg amit tudok ajánlani konzistársaiknak, vagy hát érted, ha értem, tanulótársaimnak, hogy a legjobb dolog, amit lehet tenni, az, hogy ülsz a hangszer mellett, és nyilván használod is, tehát ez fontos, de hogy le kell ülni. És van, hogy csak annyi, ezt egy barátom mondta, még azt hiszem a Szigeti Matyi mondta, hogy le kell ülni, és csak a cintányérral, csak csapkodni. De nem úgy csapkodni, csak hogy finoman, erősen, szélét, közepét, kúpját, mindenhogyan csapkodni, és figyelni kell.
1: Ki kell tapasztalni.
0: Pontosan. Az egész egy tapasztalás. A gyakorlás az csak tapasztalásról szól. Az izommemória is egy olyan dolog szerintem, ez egy kicsikét más kategória, nem vagyok én ebben ennyire jó, de hogy az izom memória is egy tapasztalásból áll, hogy megtapasztalod, milyen azt a hangot előállítani, majd begyakorlod azt, amit akkor tapasztaltál. És megszokod igazából. Én nekem van olyan néha, hogy megszólalnak a jamen, hogy ugye Fülöp szokta ezt nagyon mondani, Bendi, most jobb voltál, most tök jó, most De ezt bevallom itt a showban neked, hogy én akkor szoktam a legkevesebbet gyakorolni, amikor azt mondják, hogy jó a time, vagy jó a izé, most jó volt.
1: De érdekes.
0: És tudod, mire jöttem rá? A zenehallgatás az nagyon fontos, az aktív zenehallgatás, és méghozzá az a féle leülés a dobhoz, most csak a dobról beszélek, mert nyilván gitárosnak más kategória azért a téma, de dobon, én azért merem azt mondani, hogy a dob a leg, nem is az, hogy könnyebb, de egyszerűbb hangszer olyan szempontból, hogy rá kell jönni, hogyan kell jól csinálni.
1: Ebben igazad van, viszont én most hirtelen nem tudok olyan hangszert, ahol négy felé tudunk figyelni, már pedig a dobnál ugye két kezed, két lábad, azért ott négy felé. Hát talán még az orgonánál van ilyen, ugye? Hogy
0: ott az nagyon kemény. Azt mondjuk szerintem dolgoznak. Egy dobosnak sem menne úgy csak úgy. Tehát az egy olyan kemény dolog, hát, mert ugye jobb láb, bal láb, én nekem nyilván volt orgonista iskolatársam, sőt osztálytársam volt a lány, és az a lényeg, hogy hát ő egyszer átmentem hozzájuk, mert vittem házit, vagy nem tudom már mi. Mármint házi feladatot írtunk.
1: Értem.
0: És mutatta, hogy hát ez a gyakorló szett, és akkor volt a szett, hogy a fal betelt vele.
1: Hát hogy ne.
0: Na mindegy, szóval, és visszatérve, én úgy értettem ezt a hangszer dolgot, hogy a dob az minél kevesebb, annál jobb. Tehát amikor annyi történik az egész számba, hogy megy az kíséret, és egy jó helyen van egy beütés. Na az többet ér, mint hogyha 60 rossz helyen lenne beütés. És ezt a saját káromon tanultam meg. Amikor el akartam játszani, hogy én Éles Máté vagyok, hogy én ügyes vagyok, és én Elvin Jones-osan dobolok, vagy el akartam játszani, hogy a Jónás Fülöpöt, hogy én tudok nem csapkodni, inkább úgy mondom, hogy perkusszívan és hangosabban, de dinamikusabban játszani, de rájöttem, ezek szép szóval is nem én vagyok, meg nincs meg hozzá technikai és tapasztalati tudásom. Szóval leginkább az a fontos, hogy fel kell ismernem, meg így szerintem mindenkinek, csak én magam nevéből beszélek, mert kicsikét a egoistának érzem magam ilyenkor, tudod, hogy ja, én bejövök egy showba és elmesélem, hogy én mekkora dobos vagyok.
1: De pont azt mondtad, hogy a tapasztalat, mindenki csak a saját tapasztalatát tudja elmondani, tudod?
0: Persze.
1: Ebben ez a normális szerintem.
0: Igen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pestvár megyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer település fejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

napot mindenkinek, aki a Rádió Diken a Digbulit hallgatja, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakában most vágunk bele, most kezd igazán életre kelni. Emelkedő tempó, lüktető ütemek, és csak te meg a zene. Nálunk ez mindig garantált. Tartsatok velem, mert itt bizony a legnagyobb party trackek pörögnek. Itt lesz ebben az órában Csík Laci, LL Juniorral, szól majd tőlük a Tönkretesz engem a fájdalom. Őket követi Kevin és Mário, Volt egy szép álom című nótájuk pörög majd. GVM-től és Gino-kától a Mamacita, a bulit Fehér Krisztiánnal és Buraival indítom, szóljon az X-Faktor győztesétől a Gyere kislány című dal.

Folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Sziasztok, szép estét kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Napfény, tengerpart és végtelen jókedv. Ez a dal minden nyári pillanatot megidéz. Jöjjön a romantiktól, egy tökéletes nyári himnusz, ennek a dalnak a címe pedig az életben. Dani Janóka dala pedig biztosan feldobja a napodat, mert tele van pozitív energiával és fantasztikus harmóniákkal, tőle fog szólni az Úgy fáj, és egy igazi legendának is szól a dala Kökény Attilának és Takács Nikolásznak, akiket generációk imádnak, tőlük az Egyszerre dobban a szívünk dal szól majd.

0: neked.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

képbe leszünk a nagyvilág legfontosabb eseményeivel itt a Rádió Dikken. A hírek után pedig folytatódik tovább a Dikbuli a következő órában Gitánóval, Alexel, Krisszel, Jollyval és Kisgrófóval menetel tovább a Dikbuli. A hírek után jövök vissza hozzátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Összesen 65 személyt, köztük Rogán Antalt, Varga Juditot, Völner Pált és Sadol Györgyöt is nyilatkozattételre kötelezi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint az érintetteknek a végrehajtói visszaélésekről, valamint a felügyeleti szervek működéséről kell írásban vagy szóban beszámolniuk. A bizottság előtti megjelenés és az igazmondás a nyáron szigorított jogszabályok értelmében kötelező, számolt be róla a Telex. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. Összesen több mint 120 fiatal alkotó munkájával találkozhat a közönség a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart elnevezésű budapesti program sorozatán. A több mint 300 jelentkezőből kiválasztott műveket a Godot Art Expo-n, az Art Market Budapesten, valamint az MKE novemberi hallgatói aukcióján tekinthetik meg és vásárolhatják meg az érdeklődők. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók már az egyetemi éveik alatt tapasztalatot szerezzenek a művészeti piacon, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a gyűjtőkkel. Az értékesítésből származó bevétel fele közvetlenül az alkotókat illeti, míg a másik feléből a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányait támogató szociális alapot finanszírozzák. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kis Grófótól a No Rock Száj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az Órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

Rádió Dick FM 100.3 romákról, nem csak romáknak, ez itt a Dick Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A júniusi-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. A dízeltámogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű autóüzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 000 forint, a jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott, több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezési nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek, van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal is előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadásában szóljon a Mámoros a reggel.

0: 100.3 rádiódik.
1: You like that?

Igen, itt, drága szép testvéreim, folytatódik a Digbuli, nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janisellától a Szosztárpár Gyillánt, szerintem ismeritek, jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt velem, hogy meg tudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csiklacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most, akamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Čau, Bachta, Litavin!
2: Nevadej!
3: Soj, Berci, kážas!
1: A ich schystali, máte žapy, balanga, žanem.
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A vyspí balanga!
5: Čau!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer települési fejlesztés előkészítésében. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban nyílt Vasi a Japán Papír Ezer Arca című kiállítás megközelítőleg 200 tárgyon keresztül mutatja be a hagyományos japán papír történetét, sokoldalú felhasználását és restaurálását. A tárlat a vasit nem csupán kézműves alapanyagként, hanem a japán kultúra és mindennapok egyik meghatározó identitás képző szimbólumaként tárja a látogatók elé. A múzeum gazdag gyűjteményére épülő kísérő programokkal és nemzetközi konferenciával kiegészülő kiállítás 2027. január 31-éig tekinthető meg. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
8: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén RomFel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
9: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
8: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk és beszélgetünk most, hogy Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispesti Önkormányzat emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre, amelynek a főszervezője vagy. 2026. szeptember 23-án 17 órakor lesz a Városháza dísztermében megrendezve ez a bizonyos rendezvény. Hogyan jött ennek az ötlete?
9: Én még hozzáfűzném, hogy a Jazz Szövetség is társult most a rendezvényünkhöz, nagy örömünkre, mert kiváló zenészek fogják majd képviselni a zenei oldalát. Tulajdonképpen ez az alkalom, hogy Pegi Aladárról tudni kell, hogy elvált szülők gyermeke volt, és Kispesten lakott az édesapja a második feleségével, és hát abban az időben gyerekkorában Kispesten a Bécsei általános iskolába járt alsó tagozatba Pegi Aladár, úgyhogy kispesti vonatkozású kapcsolatából kifolyólag történt az, hogy az egyesületünkbe azon gondolkodtunk, hogy amennyiben Lőrincen van Cifra Györgyről elnevezve egy utca, akkor miért ne lehetne Kispesten is? És akkor ez az ötlet egyre jobban megerősödött bennem, mert a Pegi Aladának az édesapja, meg az én édesapám egy zenekarba játszottak. És nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak a szülők, ugyanakkor a feleségek is, és én gyerekkorom óta ezt az emléket azért őrzem, és valahogy úgy fontosnak tartottam, hogy azért, hogy egy ilyen világhírű jazzzenészről emlékezzünk meg, és akkor felhívtam telefonon az Ágikát, a feleségét, és akkor közöltem, hogy mit szeretnénk, és az Ágika nagyon örült ennek a invitálásnak, úgyhogy a egészségi állapota ebből kifolyólag, úgyhogy mi csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, de viszont minden alkalommal őt értesítettük, hogy akkor, hogy megemlékezünk a férjének a születéséről és a haláláról, és akkor mindig egy ilyen emlékkoncertet szerveztünk.
2: Ebben az esetben kiállítással egybekötve, az érdeklődők milyen műsort tekinthetnek meg?
9: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, mert a hagyatékából sikerült nagyon sok fotót megvásárolnom egy illetőtől, és akkor azt követően ugye fotoművésszel Varga Lászlóval kiválogatok azokat a fotókat, amit most a kiállításon fognak majd szerepelni, vagyis hát láthatóak lesznek. És segítségére volt Naksándor, akik szintén képzőművész, úgyhogy valahogy ez egy annyira ilyen, azt lehet mondani, hogy lelkén viseltük az egész programnak a szervezését, úgyhogy talán lehet, hogy az én kötődésem ez annyira, hogy inspirált másokat is.
2: A megnyitón ki fognak még fellépni?
9: Tulajdonképpen a megnyitón, hát először is egy díszvendéget azért szeretnénk bejelenteni, Janzel Frigyes, Munkácsi díjas szobrász, a Pegi Aladár emlékbizottság tagja. 2024-ben a kerületi önkormányzat meghirdetett egy szobortervezési pályázatot, és a Janzer Frigyes lett az első helyezett, a második helyezettet Laksándor, aki szintén Kispesten képzőművész, akinek az alkotása megnyerte a közönségnek a tetszését. De most ugye mivel, hogy én javasoltam, hogy jó lenne, hogyha szobor is lenne ott a Pegi Aladár Parkba, mert nem lett nevezve a Pegi Aladár Park, az viszont nagyon közel van, ahol lakott a idősebb Pegi Aladárnak a családi háza volt, és ott van egy focipálya, és mellette egy üres park, és ez a park lett tulajdonképpen Pegi Aladár Park nevét kapta. A következőkben viszont hát ugye a Jazz Szövetségnek az elnöke, a nagy bőgőművész Kajár Ferenc, hát nem, a sors úgy hozta, hogy akkor, hogy személyesen felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon támogatja tulajdonképpen a zenészekkel. Akkor a Ungár István, aki tulajdonképpen vele is személyesen találkoztam, ő is maximális segítséget nyújt abban, hogy a fotókról, mert őt kértük meg, hogy a fotókat nézze meg, hogy kik szerepelnek, és akkor majd ő fog majd bemutatni akkor és mesél a régi emlékekről, mert együtt zenélt vele. Kolman Gábor is, aki szintén a zenekarban együtt játszott vele. És szóval, hogy annyira olyan jó érzés, hogy egy olyan emberekkel találkozni, hogy akkor szeretettel emlékeznek Pegi Aladára, és ez nekem ez nagyon jó.
2: Azt gondolom, hogy Pege Haladár egy igazi példakép, akinek az emlékét, a hagyatékát, a munkásságát természetesen feladatunk, hogy őrizzük, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nemes cselekedet, hogy a születésének, illetve a halálának az évfordulóján is megemlékezik róla az Egyesület. Beszéljünk most egy picit röviden a romák felzárkóztatásáért Egyesületről, hiszen ennek vagy az alapító elnöke. És tulajdonképpen ennek a szervezésében kerül most megrendezésre ez a bizonyos Pege Haladár emlékkoncert és kiállítás.
9: Igen, igen. Még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért, hogy a továbbiakban és a többi zenészektől sem szeretnénk megfeledkezni. Közleműködik Egri János nagybőgön, Kolman Gábor alt szakszofon, Csejtei Ákos tenor szakszofon, Pataj György zongora, Sranko János dob. Hát tulajdonképpen ezek olyan kiváló zenészek, akikre nagyon érdemes odafigyelni, és a jazz zenét, akik szeretik, akkor valahogy ez nekünk egy külön olyan élmény, hogy a zenei, míg a zene szól, addig viszont lesz egy másik művész, ez a meglepetés, ami sajnos ugye a meghívónkra nem került, hogy homok animációval Végi Lajos fogja majd akkor illusztrálni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát egy olyan, mint egy ilyen, majdnem úgy showbizonnak is lehetne nevezni, úgyhogy, és kiváló művészek lesznek a meghívott vendégek is, úgyhogy szerintem ez egy olyan, hát jó példa, szerintem.
2: Igazi kuriózum.
9: Igen, igen. Gondolom. Igen, úgyhogy ez nagyon örülök neki, és hát tulajdonképpen visszakanyarod az előző kérdésedre, hát először úgy indult, hogy hát még Hajdanában, ugye az Országos Cigány Pasztorációnak az egyik tagjaként, hát akkor még a Dúl Géza atya, akkor a Székely János püspök atya, aki hát a romákat, a cigányokat képviseli, és a cigány pasztorációba is részt veszek, és azáltal ismertem meg nagyon sok olyan fiatal, tehetséges gyerekeket, akiket úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni, bemutatni Kispesten. Van egy kulturális központi helyünk, a kaszinó, ahol van lehetőség arra, hogy ezek a fiatalok szerepeljenek, és fontos volt számomra, hogy a cigány, nem cigány vallási nevelési kulturális programokat, hogy bemutassam, és ugyanakkor, hogy ismerjék meg egymást, ismerjük meg egymás kultúráját, mert ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy általában most egy cigány sem ismeri a saját maga kultúráját, szóval, hogy így ezáltal nekem számomra most kinyílt ugye előttem az a világ, amit ideig nem ismertem, mert én is egy zárt körbe éltem, az viszont a zenész cigányság volt. De most már, hogy ismerem más környezetekben ugyanúgy a zsidó kultúrától kezdve mindent, és ez annyira jó érzés, hogy akkor, hogy így bővült tulajdonképpen az ismeretem, és ezeket az ismereteket, élményeket szerettem volna átadni a közönségnek.
2: Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztál, hogy a felzárkóztatás nem egyoldalú folyamat. Nem pusztán a cigányságnak kell alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, hanem mindkét közösségnek lépéseket kell tennie a kölcsönös megértés és elfogadás felé. Tehát tulajdonképpen ebben látod akkor az úgymond megbékélésnek az állogát.
9: Pontosan. Ez nagyon fontos volt, mert én a fodrászatban, a munkahelyemen én nagyon sok embert megismertem. És akkor döbbentem rá, hogy valójában a cigányságnak, hogy micsoda értéket képviselünk. És ugyanakkor én ugye beszélgetek nyilván a vendégeimmel, és én mondtam, hogy én mit csinálok, meg minden, és nagyon sokan, akik nem cigányok, úgy rácsodálkoztak azok, hogy egyáltalán, hogy ilyen is van, hogy van író, van költő, van képviselő. Családunkban hál' Istennek nagyon sok olyan kiváló emberek voltak, akik ügyvédektől kezdve anyósom testvér és kandidátus volt, jogászok, ügyvédek. Hát szóval hosszú lenne elsorolni, hogy azért, hogy tanult, intelligens úriemberek, akkor most miért kellene őket elnyomni, vagy miért nem, szóval felszínre kell hozni ezeket az értékeket. Nem azért, hogy most, hogy én dicsekedjek másnak a babérjei, nem erről van szó, hanem arról, a valóságról, hogy ők igenis, hogy a tanulás által elérték azt, amit elértek. És ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy megismerjék hasonlóképpen, mint ahogy én a munkahelyemen bemutattam a Rostás Farkas Gyurit, akinek 100 könyve már megjelent, megismerték a vendégeimet, rácsodálkoznak, hú, milyen muri ember, és hát, hogy milyen elegáns, milyen jó, szeret beszélni, és hogy a megjelenés is olyan, meg kedves, meg van tudás mögötte, szóval, hogy ez nagyon fontos. És akkor jöttek hozzám, ugye több olyan vendégek, többségében ugye hát nyilván zenészek, ugyanakkor ugye a vendégeim, ahogy hát szóval szeretnek oda jönni a fordászületbe, ez ott egy társasági életet élünk, és ők úgy érzik a vendégeim is, mert nem én választom meg a vendégeimet, hanem ők választanak meg, hogy igazából is tudják nagyon jó, hogy én ki vagyok. És azért, mert 56 éve a fordászatban már benne vagyok. De viszont ilyen, de mellett azért tanultam, úgyhogy azért kulturális program szervező is vagyok, szóval, hogy azért több mindent, meg mestervizsga, stb. Szóval, hogy azért tanultam, képzettem magam, hogy fordász versenyekre jártam. Hát szóval, hogy én a művész világban éltem, úgyhogy, és ez nekem, ez úgy látszik, ez a másik az énembe benne van, hogy, de azért még mellékesen hozzáteszem, hogy én nagyon hívő vagyok, Isten hívő, és ez fontos számomra.
2: Sokat emlegetjük itt a műsorban Farkas Gyulát, egyébként a Rajkók atyát, akinek a lánya szintén fodrász, tehát ez valami olyan foglalkozás egyébként, kicsit mint a csapos, tehát hogy oda megy az ember, és akkor ott kiöntheti a lelkét a fodrász hölgynek. Igaz? Tehát, hogy és milyen jókat lehet ilyenkor beszélgetni.
9: Nagyon jó.
2: És megismerheti az ember a vendégeit, és hát természetesen viszont is, hiszen a vendégek is megismerhetik azt, akiben megbíznak, és rájuk bízza a frizuráját, ami egy nagyon fontos dolog.
9: Nagyon, ez nagyon érdekes.
2: Ez egy bizalmi kérdés, igaz?
9: Pontosan, mert a vendégeim meglepődtek, hogy én mennyire őszinte és nyílt vagyok. És először még ők bezárkóztak, de és aztán most már valahogy azt veszem észre, hogy most olyan családiasan viselkednek, úgyhogy akkor tulajdonképpen szívesen és örömmel jönnek hozzám. Mert tudják, hogy én szeretek egyenes lenni, úgyhogy én nekem adom önmagam, ami vagyok, és ha akar valaki, elfogad így, ahogy vagyok, ha nem, akkor nem muszáj, én nem erőltetem magam senkire sem, és ugyanakkor olyan személyek, akiknek, jó, most nem mondom a nevét, de azért nem, többségében pedagógusok járnak hozzám, ügyvéd, stb. Szóval még azon felül, mert úgy mondom, hogy a művészek után azért nagyon sok olyan, és akkor az egyik kolléganőm mondta, azt mondja, hogy Melinda, te tudod azt, hogy milyen sokan várnak rád? Mondom, igen, de most mit csináljak, hogyha kiválja a sorát, akkor jó, rendben van, várjon akkor. De megvárnak, és ugyanakkor meg szeretnek, hál' Istennek, mert én is szeretem a vendégeimet, szeretem a szakmám, nem véletlenül vagyok fodrász.
2: Tehát szerintem. A fodrászat az nem egy foglalkozás, az szintén egy hivatás. Hát valahol hasonlóképpen, mint egy pedagógus, vagy egy művész. Tehát, hogy az ember ezt igazán vagy szereti, vagy hát akkor nem lehet csinálni.
9: Hát igen, mert a lányom is fodrász, a kisebbik, a nagyobbik kozmetikus, és akkor azt mondta a lányom, azt mondja, anyám, most már ki kellene írni, hogy ez egy jótékossági szolgálat. Hogy már annyi neve van annak a fordászüzletnek.
2: Vagy ha kell, akkor lelkisegélyszolgálat, gondolom.
9: Is, igen, minden
2: ugye, ilyenkor...
9: Igen. Úgyhogy, hát ugye aranyosak a vendégeim, nagyon tisztelnek, én úgy látom, úgyhogy nagyon egy áldott jó lélek az egyik vendégem, aki most eszembe jutott per pillanat, és akkor mondja a következő vendégnek, és azt mondja, ugye ide milyen jó jönni, ugye milyen jó, és azt mondja, Melinda, itt az egy Kispestnek a szíve, a lelk.
2: Igen. Tehát ez ilyenkor egy közösségi tér.
9: Persze, pontosan, igen. Hát meg arról nem is beszél, hogy jó frizurával távoznak. Hál' Istennek, ugye megtanultam a szakmát. Meg fiúknak is, ugye még most a divatos vonalat is mindent, szóval, hogy...
2: Egy picit beszéljünk az elismeréseidről, és akkor átkanyarodunk a munkásságod másik részéhez, hiszen 2018-ban az év önkéntese díjat kaptad, 2020-ban Kispestért díjat szerezhettél, 2023-ban Radnóti Miklós antirasszista díj, amelyet kiemelkedő humanista, közösségépítő és kirekesztés ellenes tevékenységedért kaptál. Majd 2025-ben Kispestért oklevelet kapott a Romfel Egyesület. Valóban egy igazi lokálpatriótaként tevékenykedsz, és helytörténeti és holokauszt kutató tevékenységet is végzel. Először is térjünk rá először a holokausztra, hiszen nagyon érdekelne, hogy, hogyan keveredtél ebbe az irányba.
9: Tulajdonképpen Kispesten, aholnakom, ott szokott civil fórum lenni, és a civil fórumon Szonderi Gyula, aki a Magyar Antifasiszták Ellenálló Szövetségnek a titkára volt Kispesten, ő említette a civil fórumon, hogy felkereste a romákat, de senki nem volt hajlandó, hogy a megemlékezésekre eljöjjön, és én meg nagyon örültem, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy a szívem

0: meg volt az, ami nálam megerősödött, és egyik alkalommal, amikor Kispesten a Nagyboldog Asszony templomban voltam, és a Hegedűs László atya beszélt arról, hogy beszélt az áldozatokról, akkor ez annyira megfogott, és akkor én mondtam a Szanderi Gyula bácsának, hogy akkor igenis én hajlandó vagyok, hogy akkor, hogy én együtt megemlékezzünk, akkor nem csak a zsidó testvérekről, hanem mindenkiről, akik áldozatok, és ugyanakkor a cigány testvéreinkről is. És akkor rendszeresen megemlékeztünk, meg Kispestre június 30-án vagonőröztek be 3000 zsidó származás embereket, és ugyanakkor meg megtudtuk a Leander Attilától, hogy Kispesten cigányokat viszont novemberbe vagonéroztak be, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogy azért egy emléktáblát azért jó lenne, hogyha állíthatnánk, és akkor hát sikerült akkor a metodista templom falán felállítatni akkor ezt az emléktáblát a Iványi Miklós lelkész úr engedélyével, és akkor most is majd készülünk majd novemberben akkor a megemlékezésre szintén, de ez szint tulajdonképpen először is megszólaltatunk olyan, hát arról meg nem is beszélve, hogy most június 30-án szintén én szerveztem már meg a Kispest önkormányzat támogatásával, segítségével, és most viszont a Mazsiz is csatlakozott hozzánk. Szóval, hogy aki Kispesten van egy zsidó temető, akkor mi ott a temetőbe szoktunk megemlékezni, hát mi letesszük a követ, a virágot, és majd utána, ahol a vasútállomásra elmegyünk, akkor ott viszont egy emléktáblát állítatott a Kispest önkormányzatot, koszorúzunk, és hát fájó szavakkal megemlékezünk, és vannak zenészeink, akiket meghívunk erre az alkalomra, és megfelelő számokat kiválasztva hát emlékezünk tulajdonképpen az áldozatokra, de ez folyamatos. Most jelen pillanatban ugye hát helytörténeti kutatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy a zsidóság részéről is és a cigány vonalat is kutatjuk. Úgyhogy a hozzátartozókkal vettük fel a kapcsolatot, és az az érdekes ebben az egészben, hogy nem is a áldozatoknak a gyerekei, hanem inkább már az unokák azok, akiket élnek, felkeltett a érdeklődését, hogy ők kutatnak. És olyan helyzetek alakultak, ahol én jártam általános iskolában, és akkor én az ablakból, amikor kinéztem, ott volt egy kis fodrászüzlet, Kársa Péter Pál, és mit ad Isten, beszélek egy fiatal emberrel, akivel tulajdonképpen ő is a helytörténeti kutatással kapcsolatosan vettük fel a kapcsolatot, a Trencsényi Borbál a barátnőm, egy magyar szakos tanárnő volt, már mondom, most már nyugdíjas, de nagyon sokat segít nekem, és akkor így kiderült, hogy az unokája a Kársa Péter Pálnak, aki felvett volna gyere, már fiatalon fordrásznak. Na szóval, hogy olyan érdekes kicsi a világ, akkor a Kardos Péter rabbi urat meghívtuk, ő is, ugye Kispesten ő volt az utolsó rabbi. Akkor, ahol József Attila utca sarkán és a Kisföld utca sarkán, ott már egy, most nem egy emléktábla van, de viszont lent a földön van egy ilyen emlékkocka, amire megemlékezünk. És akkor ott is tulajdonképpen ez most egyre jobban megerősödött, meg az együttműködés, hát szerencsések vagyunk a Kispest önkormányzat, hogy mindenbe támogat minket, szóval hogy nagyon jó. A Vince György, az alpolgármester, aki maximálisan hát részt vesz minden alkalmunkon, és támogat minket.
1: Nagyon fontosnak tartom a megemlékezést ezekről a történelmi eseményekről, ami tulajdonképpen nem is volt olyan távol, hiszen akár a dédszülők, nagyszülők elérhető távolságban vannak, és akár ők is sokat meséltek ezekről a történetekről, és emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, amik a múltban történtek, hogy ne történhessenek meg újra. Pontosan. Tehát az emlékezés nagyon fontos, és természetesen nem csak a zsidó holokausztra

0: hanem ugyanúgy a Porajmosra is.
1: Pontosan. És de még hozzáfűzhetem, hogy tulajdonképpen a Rostás Kati néni, aki hát hál' Istennek, hogy ő hazajött, és ő mesélt még akkor a Daróczi Ágiéknak, készítettek ugye könyvet, meg a dr. Bársony János, ő készített egy olyan filmanyagot a Kati néniről, aki tulajdonképpen Kispesten élt, és az ő családtagja is, és én azokkal tartom is a kapcsolatot, úgyhogy én is készítettem már a családtagokkal riportot, filmet is készítettünk, hát nekem elég sok ilyen filmanyagom van, és az Ági is hozzájárult, hogyha megemlékezzünk a roma áldozatokról, hogy akkor azt a filmet felhasználhatjuk, vagyis levetíthetjük. És ez számunkra ez óriási nagy segítség, hogy olyan kapcsolatokat ápolunk, hogy amikor én most mondjuk megemlékezés volt, akkor ugye a Kallai Évától kezdve Fátyol Tivadar, ő is eljött, és az ő filmjét is bemutattuk. Tulajdonképpen igazából ez annyira jó, hogy mi így együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk gondolkodni, együtt látjuk azt a cigányságnak a fájdalmát, az örömét, szóval annyira jó érzés együtt lenni, és ez a közösséget, ahogy észreveszem, hogy egyre jobban meg kell erősíteni, és ez nagyon fontos, én szerintem azért így a fiataloknak én ajánlom, hogy azért, hogy ne féljenek attól, hogyha vannak ilyen rendezvények, és menjenek el, és nagyon sokat fognak majd ettől kapni. Na én a mai napig is mindenhova elmegyek, azért megyek, hogyha én nekem részem van egy jóba, akkor azt átadom a többieknek is, hogy gyertek el, és nézzétek meg, legyetek ott, részesüljetek abba az emlékekbe, élményekbe, ami nekünk számunkra fontos. Úgyhogy azért nagyon sokat számít, hogy sok embert megismertem.
0: Nagyon fontos, hogy cigányzenés családból származol, hiszen gondolom, hogy akkor ez adta az alapot, ez adta az indítatást, az érdeklődést, hogy a későbbiek folyamán akár művészekkel, művészek életével, illetve az ő családfájukkal foglalkozz. Hiszen egyébként manapság én azt gondolom, hogy egyre könnyebb a genealógiai kutatás, tehát a családfa kutatás, hiszen olyan dokumentumok érhetők el már az interneten, amelyeket most már szabadon tudunk nagyon egyszerűen böngészni, akár egy halotti anyakönyvi kivonat, egy születési anyakönyvi kivonat, egy házassági anyakönyvi kivonat. Már nagyon sok vidéki templomnak fönt vannak ezek a dokumentumai, amik elérhetők. Gondolom, te is használtad ezeket a kutatásaid során, hiszen itt van a kezemben egy nagyszerű könyv, Muzsikus dinasztiák és híres zenészek Kispesten, ami számos muzsikus romát mutat be, és hogyan jött ennek az ötlete, hogy ezzel kezdj el foglalkozni?
1: Hát, hogy őszinte legyek, ez már nagyon régen benne volt, mert annak idején ugye a férjem az Állami Népi Együttesnek a tagja volt, a Berki Lászlónak a vezetésével, és ugye a Gyuriék is, hát az együttes nagyon sokat utaztak külföldre, és akkor én mindig elraktam a prospektusokat, a fotókat, mert nem mondom, nem lehet tudni, hogy majd a gyerekeim esetleg majd érdeklődnek, hogy akkor ő nekik meg tudja mutatni, hogy akkor hogy az apjuk, meg a nagyszülők, hogy merre jártak, hol voltak, hol muzsikáltak, és hogy beleig tápláltam, de nem kell szégyen, hogy mi cigányok vagyunk. Ez nagyon fontos volt számomra, és hát hál' Istennek, hogy ezt meg is őrzik a gyerekeim. És akkor így ezáltal így jött az ötlet, hogy amikor már sajnos, hát ugye a férjem utána a száztagú cigányzenekarban, majd az papám is, hogy zenész volt, nekem ez olyan természetes volt, ez a zenei világ, és ugyanakkor színházban jártak már az én szüleim is, és ez annyira kirándulni. Szóval ők egy ilyen felvilágosult család volt az én szüleim, már a nagypapámtól kezdve mindenki, és akkor így ezáltal nekem ez természetes volt, hogy én sajnos már akkor, amikor a férjem meghalt, 2003-ban, és akkor a halála után én úgy voltam vele, hogy nem mentem férhez, hanem akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ezt a, meg létrehoztam ugye először a Talentum Klub néven, majd utána viszont tettünk az egyesületet megalapított, és akkor ugye ezáltal volt az, hogy akkor így ebbe a világba így belecsöppentem. Már olyan értelem, hogy amikor már ezt a könyvnek az ötlete támadt, de ugye mert pályázunk, ugye vagy kispesti pályázat, vagy a minisztériumi pályázat, attól függ, hogy milyen lehetőségek voltak, és akkor hát mindig ötleteltünk, és akkor gondoltam, hogy nekem elég sok anyagom van, kapcsolatforrásom megvan, akkor milyen jó lenne, ha a könyvet írnánk, és akkor ugyanakkor van egy olyan barátom, és az egyesületen tagjai között, ugye olyan személyek vannak, hál' Istennek, akik tulajdonképpen ezt nagyon jó ötletnek tartották, és ugyanakkor nyilván, hogy akkor belettek vonva. A Trencsény Borbára, akit említettem, ő a barátnőm, ő az, aki lejegyzetelte már, akkor benne van a Losó Nikoletta lányom, a Losó Adrien, Mészáros Jászmin, az tulajdonképpen akik az egyesületnek a tagjai, Mohácsi, Vilmosné, Ágika, szóval ezek mind olyan források, ami az unokaöcsém, az Attila, aki a tervezéshez, akkor a informatikai dolgokhoz ő értett, szóval, hogy meg akkor a voltanárom, a Somorjai József, aki énekzenetanár volt, aki szintén olyan ötleteket vagy bármit adtak, úgyhogy össze kellett szedni ezeket az információkat, úgyhogy barátok, ismerősöktől érdeklődtem, fotókat összeszedtem, hát szóval valahogy így
0: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven Romfel alapító elnöke volt a vendégem.
2: Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén ROMFEL, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll.
5: Családfát, azt viszont én összeállítottam, a férjem részéről, a Losó família, az a dinasztia család, és hát én magamat kihajtam. Nem mindegy, lett a Gyurinak két lánya. Na, szóval, úgyhogy. De nagyon, szóval akkor mi elég rossz időbe kezdtük a könyvünket, mert akkor a Covid időszaka volt. És azért nagyon nehéz volt azért összeszedni, de olyannyira jó volt, hát szóval olyan értelem, hogy akiket meginterjú voltunk, hogy akkor azok nagyon szívesen. Na, mivel, hogy a zenész, ja, bocsánat, most eszembe jutott, hogy a zenészek sajnos többsége ugye már nem élt, így ezért kénytelenek voltunk a feleségekhez, az asszonyokhoz fordulni, hogy egyáltalán, hogy akkor nekik, hogy ők milyen emlékeket őriztek meg a férjük után. Szóval, hogy akkor így ez a könyv ezért is sikerült így. De akik elolvasták, akkor tetszett nekik.
4: tehát 2022-ben jelent meg, igen. És valójában egy helytörténeti dokumentumtár részben, másrészt ugyebár családfakutatás, hiszen akkor igen. alapvetően a férjednek, igen. a családjának a bemutatása, igen. számos képpel, arcképekkel, életképekkel, és hát legendás zenészekkel, mint például Pege Aladár, és akkor igen. sorolhatnám.
5: Bangó Margit, Horváth Pista.
4: Tehát akiknek valamiféle kötődésük volt Kispesthez, igaz?
5: Igen, aha. igen.
4: És meglepő egyébként, ahogy így végigolvasgattam a tartalomjegyzéknek a részeit, a címeit, mennyi mindenkinek kötődése van Kispesthez, és akkor igen. néztem, hogy jé, ő is? Szóval sokan felbukkantak.
5: Ja, de olyan érdekes, mert ugye én nem tudtam, hogy a Kleónál is, hogy hát mondta, hogy az anyukája 60 évvel ezelőtt, hát, hogy a Nagyboldogasszony templomban esküdtek, és hogy neki ez milyen nagy élmény, és milyen jó érzés, mert ugye elvittem a templomba, és amikor bement, hogy látni kellett volna az arcát, hogy átitatódott, tudod, avval a emlékekkel, és a szeretettel, és egy jó érzéssel, és azt mondta Melinda, nagyon köszönöm azt, hogy elhoztál, mert hogy a anyáimék itt esküdtek. Hát szóval, és akkor ők Bekernél laktak a szülei.
4: Néhány nevet hadd említsek meg az arcképek közül. Lugosi Tibor klarnétművész, Lugosi Kati nótaénekes, Lakatos Marjana Rajkó zenekar híres prímása, Sudi Farkas Pál zenekar vezető, Pege Aladár, a kispesti tér névadója, Jávori Bilmos jazzdobos, Fehér Sándor a hős hegedűművész, Boros Mátyás, Horváth Pista, cigánydal énekes és nótaszerző, Bangó Margit, ugyebár kispesti lakos is volt, és hát Cifra György neve is felmerül. És most csak tényleg az arcképekről beszélgettünk, de hát itt még számos név van felsorolva. Igen. Milyen emlékeid vannak ezekről a kutatásokról, hogy ez milyen élmény volt számodra? Egy izgalmas utazás, vagy egy kihívás?
5: Hát kihívás. Mert tulajdonképpen a riport alanyokkal, hogy egyáltalán, hogy reagálnak. Mert nem tudhatják, hogy mi mire használjuk fel. És valahogy volt, aki nem volt hajlandó, mert nem, hát van ilyen is, hát szóval persze. semmi gond, annyi. De most, amikor már megjelent a könyv, és láttál, hát nem is tudtam, hogy erről van szó. Érted? De akkor most már sajnálja, hogy nem került be a könyvbe. És én viszont mondtam is, hogyha esetleg, mert szeretnénk újra nyomtatni a könyvünket, mert már sajnos már nincsen. Már olyan értem, hogy jó is, hogy
4: ez
5: meg...
4: jó, igen.
5: De viszont ugye úgy mondom, hogy már nekünk nem maradt. És akkor, hogy egyáltalán még ki kellene bővíteni. A Gabiano könyvkiadónak a vezető, az Izsák Gábor, ő mondta, hogy bármikor, és hogy még akkor, hogyha szükséges, akkor még ki tudják pótolni. Szóval, hogy nem gond a nyomtatás, csak most már újra valami várjuk, hogy lehessen pályázni, hogy akkor, hogy tudjunk egy kis pénzhez hozzájutni. Mm-hmm. Szóval, hogy mert azért egy könyvnek a nyomtatása, nem kell neked mondani, hogy ez most már nem egy olcsó dolog, mert ennek a könyvnek a nyomtatása is 3900 forint körül volt. De támogatott a Kispesti Önkormányzat, és a
4: Néprajzi
5: Múzeum is, igen.
4: Szuhai Péter vezetésével, hiszen, hogyha jól láttam, akkor ő volt a szakmai lektor.
5: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly emberek voltak, akik tényleg jónak találták, hogy a könyvünk ez megjelenjen.
4: De itt a támogatók között van a belügyminisztérium, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat
5: igen,
4: is.
5: Igen, igen, a cigány nemzetiségi, a Balog Elekék is, igen, ők is támogattak 100 000 forinttal. Szóval tulajdonképpen innen-onnan tudtok összeszedni. Hát a mai napig is azt csináljuk, hogy pályázatokat írunk, úgyhogy, és akkor amennyivel tudnak támogatni, támogatnak, és akkor abból megpróbáljuk megvalósítani a programunkat.
4: Nem csak egy egyszerű, hogy is mondjam, zenészek bemutatásáról van szó, hanem azért ennél sokkal több, hiszen hogyha kinyitjuk a könyvnek az igen. első oldalát, a borítóját, akkor egyből a Rajkó zenekar tekint vissza ránk. Igen. De nem az új Rajkó zenekar, amit még Farkas Gyula alapított, hanem még a 30-as évekből igen. az Osztende Kávéházban létrehozott Rajkó zenekar, Rigó Gábor féle Rajkó zenekar, igen, szoktunk igen. így is hivatkozni rá. Hadd idézek belőle egy pár mondatot. Jó. Apám Losó Sándor, aki 1918-ban született, már 15 éves korában az Ostendében játszott. Ez egy híres kávéház volt a belvárosban. Lugosi Losó Magdolna visszaemlékezésében olvashatjuk ezt. Tehát mennyire fontos, hogy tulajdonképpen sikerült visszanyúldunk a régi Rajkó zenekarhoz, ami egy óriási dolog, hiszen hogyha végigtekintünk ezen a képen, ezen a híres képen egyébként, akkor hát sok ismeretlen gyermek van rajta, akik egyébként a krémjét képezték a cigányzenészeknek.
5: Pontosan. Aposom is ott azon a képen rajta. Úgyhogy hát valahogy tényleg...
4: És hát Farkas Gyula is egyébként itt van, mint látom.
5: És az mesélt az aposom, hogy annak idején, ugye hát a kis Pesten, hát ugye ők többen voltak testvérek, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy azon a fotón is, hogy látszik, hogy akkor, hogy hát ilyen válogatott tehetséges fiatal zenészek vannak rajta, úgyhogy, és mesélt a papa, hogy ő már 4 éves korában azt írták az újságok, hogy megszületett a cigány király, szóval, hogy mert annyira virtuóz volt, érted? Szóval, hogy ugyanakkor a sógornőm is nagyon aranyos a Magdi, hát mert olyan, szóval ő még olyan igazi Losó lány, szóval érted? Szóval, hogy érted valahogy a génjeibe, ami nemest, és azt hordja magával, érted? Az annyira jó különben. Jó érzés, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy akkor, hogy ő ennyire így mondja apukám, érted? Szóval, hogy és akkor, hogy beszél a régi dolgokról, meg hogy hol muzsikált, és akkor a testvére, és hát kezd, és az aposonnak az édesanyja az nem is volt cigány, ez egy zsidó lány volt, de cigányok nevelték, és akkor mindig mesél a sógornőm, hogy az olyan érdekes volt, hogy milyen szigorú volt ugye a fiaival, és hogy nagyon fontos volt, hogy ahol laktak a Derkovics Gyula utcában, arra ment a lovaskocsis, és akkor kikiabált, hogy alszanak a fiaim, hogy nem az utcába jöjjenek, hanem a másik utcába, hogy nehogy felébredjenek, mert ugye hát csak éjszakai ezó emberek voltak.
4: Szóval számos történet is olvasható itt a könyvben. Nagyon érdekes lenne, hogy meddig sikerült visszajutnod egyébként a családfa kutatásban? Ez mindig egy nehéz kérdés.
5: Hát ez elég nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy akkor én írni szeretem papíron. Érted? Szóval, hogy most jó, hát most már könnyebb azért a interneten, de viszont azt mondja, hogy most van egy olyan információ, amit még sajnos nem olvastam, de 1700-as évekig. Ez most derült ki, mert van különben Kispesten a Pálóczi Zoli, egy fiatal ember, aki katonai vonatkozású dolgokban kutatott. Szóval, hogy úgy látod, milyen érdekes, hogy a kutatásunk során olyan embereket ismertünk meg, aki most például a katonai vonalon mutatja be Kispestnek a történetét, mi a zsidó és a cigány vonalon, és ugyanakkor ő felhívja a figyelmünket, és már ugye amilyen információt már sikerült neki feltárni, az viszont nekünk átküldi. De most pont átküldte, és tegnap beszéltem vele, de viszont mondta, hogy mit talált, már ugye a Losó familiával kapcsolatosan, hogy azért mondom, hogy 1700-as évektől, mert azért törzsgyökeres kispestiek, és én viszont még nem volt arra időm, hogy megnézzem azt az információt, most nem tudom elmondani, amit ő átküldött. De annyira jó érzés, hogy akkor, hogy egy ilyen személyekkel, meg van még egy másik úriember, aki Facebookra fölrakja a Kispest anó történetét, és ő is rendelkezésünkre áll. Szóval, hogy most annyira jó, hogy sok oldalról kapjuk az információkat, és ugyanakkor az én barátnőm, aki már 80 éven túl van, de ő viszont ezeket az információkat, ő digitálisan, ő már jobban le tudja jegyezni, mert én azért nekem teljesítenem kell a munkahelyemen, és nem szeretném a vendégkörömet elveszíteni. Ez a vendégeimet, és akkor így akkor telefonon tudunk kommunikálni, meg többek között én megyek hozzájuk nyilván, és akkor ezeket megbeszéljük, és akkor a gépre tesszük legfeljebb annyi, hogy én ugye lefotózom, meg a interjúkat, amit készítünk, akkor én az én telefonomon felveszem. Szóval így működnek ezek a dolgok.
4: Van egy sokkal jelentősebb üzenete ennek a könyvnek, és bocsánat, nem akarom a többi természetesen lekicsinleni, hanem egy, nem csak egy egyszerűen egy családtörténetről van szó. Nem csak egyszerűen olyan igazi példaképeknek a bemutatásáról, akik neves zenészek, hanem valójában ez a cigány zenészeknek a története.
5: Igen.
4: Látok például itt egy olyan képet, hogy Losó Bertalan a kuwaiti Hilton szállodában a 80-as években. De ott, ahogy visszaemlékezek, édesapám is nagyon sokat járt Közel-Keleten is, Rajkó zenekarral számtalan országban jártak, és annyira ismerősek ezek a képek, amiket tulajdonképpen itt nézegetek ebben a könyvben, hogy mint hogy apu is feltűnne valamelyik képen egyszer csak.
5: Igen. Ez különben nagyon érdekes, mert én meg a te könyvednél volt az, amikor mondom, ezt valahogy meg kellene szerezni, de nem tudom, hogy hol akadtam rá, érted? De kezembe volt a könyved, és nem tudom, hogy hol.
4: De minden esetre ez nagyon jelentős dolognak tartom egyébként, hogy tényleg ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk a muzsikus cigányoknak az életébe, az élettörténetébe, a világába, hiszen nem egyszerűen a cigányságnak a története, nem a magyarságnak a története, hanem egy olyan pici közösségnek a története, akik igazán kivételes helyzetben voltak mondjuk a 20. század második felében is.
5: Igen.
4: Hiszen amikor ők kiutazhattak külföldön bárhová, kaptak olyan útlevelet, vízumot, stb. És világot láthattak, és hozták haza a valutát, és nekünk is elsők között volt kompjúterünk. Ezek olyan kiváltságok, amik egyszerű halandóknak nem adatott meg.
5: Ez így van. 68-ban volt a papám Mexico City-ben. 78-ban a férjem szintén. Szóval érted rá 10 évre, hogy milyen érdekes, hogy akkor, hogy egy olyan világ nyílt meg előttük. Szóval, hogy egyszerűen felfoghatatlan. És amikor a külföldre kimentek az Állami Népi Együttes, a Duna Művész Egye, a Rajkó zenekartól kezdve, mindegyik olyan, nem a cigányságot képviselt, hanem a magyarságot. A magyar népet képviselték. Olyan világhírnevet szereztek külföldön a cigányzenészek, mert nem csak a Puskást ismerik, hanem a cigányzenészeket is.
4: Hát sőt.
5: Hát nem.
4: Hát erről volt híres Magyarország. Tehát hát a Gulyás ugyebár, az Alföld.
5: Igen.
4: És hát a cigányzene.
5: Hát a Lakatos Sándor, amíg Mátyás Pincet, a külföldről jártak a Mátyás Pincébe. Az én bátyám az pincér volt. Úgyhogy ő is azért nagyon sok zenészt ismert. Hát azért Margit-szigeti nagyszálló, Pilvax kávéház, Nemzeti, akkor ugye hát nem kell sorolni ezeket a régi nagy helyeket, tehát a papám is a zenészként, ugye a Víg Matrózba, a Keleti étterem, Nyugati étterem, Nemzeti szálló, hát szóval mégis lehet sorolni, hogy soknak még fogalmuk se volt, hogy egyáltalán, hogy ezek vannak, léteznek, és hát bejárták már azért az egész világot, és annyira nyelveket beszélnek, szóval nagyon sokan soktól lehetne tanulni, a viselkedés, a modor, minden úgy együttvéve, igazi úri cigányok. Ez az igazság.
4: Igen, egyébként gyakran mondják, hogy ezek a cigányzenészek, akik főleg a Rajkóban voltak, ők a cigányság krémjét jelentik, és ezt igazi roma kutatók is mondják.

0: Na, ennek nagyon örülök, mert én mindig szoktam mondani, hogy Kispestnek a krémjeit szeretném bemutatni, és én emlékszem rá, hogy amikor még gyerekkoromban, hogy amikor kimentek az utcára, szinte illatos emberek mentek ki, meg elegánsan felöltözve, kalapot emeltek egymásnak, tiszteletet megadták, és igazi ilyen méltóság teljesen viselkedtek. Én nekem ez maradt meg bennem, és én úgy gondoltam, hogy a könyvű, hogy ezek és hogy az ő emlékük maradjon meg. És ez számomra ez nagyon fontos volt, hogy amit én láttam, én azt szerettem volna most tükrözni úgy ebbe a könyvbe, a könyvünkbe tulajdonképpen. Ja, és nem megfeledkezve a cigány asszonyokról, a feleségekről, mert ez nagyon fontos.
1: Így van.
0: Mert a háttér, mert azért egy nő, aki az férjéről mos, vasal, mindent megcsinál, és ugye ő elegánsan ki tud lépni az utcára, tisztán, ápoltan, azért ez a nőnek az érdeme.
1: Így van.
0: Úgyhogy, és azért nagyon, hál' Istennek, nagyon sok ilyen zenész cigány asszonyokat ismerek, és barátnőim, úgyhogy őket én azt mondom, hogy nagyon kell tisztelni, becsülni. De mindenkit, most nem arról van szó, de én azért kiemelném azért. Mert én is tudom, nagyon sok inget vasaltam a nyújnak.
1: De ez valahogy hozzátartozik a hagyományokhoz, igaz?
0: Igen, tehát, hogy, természetes, igen.
1: Tehát, hogyha a cigányzenés családokban felnőtt embereket kérdezzük, akkor ez is ugyanúgy a hagyományok része.
0: Így van, hát ez igen. Ez
1: nem csak az étkezési hagyomány, hogy töltött káposzta, amúgy hogyan készítitek a töltött káposztát, ez nagyon fontos.
0: Ó, hát na, az a helyzet, hogy én is, és ugyanakkor már a lányom, én mindig meg szoktam jegyezni, hogy túlzásba viszed adni, mert annyiféle húst magsz vele. Na, minden esetre a töltelékbe, és ugye angol szalonnát apró kockára vágja. Úgyhogy a darált hús természetes, hát az fűszerezve, úgyhogy ez a gombóc. Igen.
1: Rizs?
0: Természetes, hát a rizs, meg a belevaló fűszerek, az minden benne van.
1: Azért kérdezem, mert van, aki kukoricával csinálja.
0: Nem, mi rizssel.
1: És savanyú káposztával?
0: Savanyú káposztából. Uh-huh. Ez inkább a téli időszak, hogyha van füstölt oldalastól kezdve, bármilyen hús, tulajdonképpen lehet az füstölt szalonna is, de ami füstölt, akkor liba hús is van benne.
1: Ó.
0: Vagy tyúkot is bele szoktunk tenni. Aha. Ez mindig attól függ, hogy mit kívánunk meg. Tyúkot, vagy libát, vagy kacsát, de azt a húst is rakjuk bele. A disznó oldalas mellé.
1: Uh-huh.
0: De savanyú káposztával.
1: És na, a füstölt viszont, az nem hiányozhat?
0: Az nem hiányozhat.
1: És rántással
0: igen.
1: Készül? Vagy
0: igen.
1: Rántással?
0: Egy laza rántás, uh-huh. Igen. Úgyhogy akkor attól függ, hogy a férjünk hogy szereti, tudod? Ez nagyon fontos. Aha. De viszont azért mondom, hogy én is másképpen főzöm, meg a lányom is, úgyhogy szintén a másik lányom is, szóval, hogy de az a lényeg,
1: az
0: hogy
1: új generáció.
0: Igen, de jó íze legyen, és mm. Nagyon fontos, és na, mi szeretjük a kicsit a csípősebbet, szóval, hogy az erős paprika van benne.
1: Tehát akkor ez is hozzátartozik úgymond a hagyományokhoz, az igen, étkezési kultúrához.
0: Igen,
1: és esetleg rántott hús?
0: Hát azért, hát
1: alapvető kérdések.
0: Ja, pörkölt, nokedli van, hát ezek természetesen rántott, most inkább a gyerekek szeretik, mert olyan értelemben, hogy ők ilyen frissen sülteket, meg pizzaféléket, meg ezeket a gyrosz, érted?
1: Ez már megint modern generáció.
0: Már modern.
1: És a túrós csúszát?
0: Ó, hát persze, pörköltel. Marhalábszárból készítjük a pörköltel. Igen, aha, azt
1: akkor
0: nagyon
1: nem
0: szeretem.
1: Vagy valami
0: hát hasonló. Abban is lehet. Uh-huh. De az én férjem marhalábszárral szerette.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: De ugyanakkor meg jó volt, jó kis. Kakas is jó. Uh-huh. Szóval, uh-huh. Hogy mi nekünk ez a természetes, hogy akkor hogy a túrós csúszához pörkölt legyen.
1: Uh-huh.
0: Vagyis hát annak a tetejére.
1: Ilyenkor mindig megszoktam egyébként említeni Farkas Gyulának a nevét, akiről igen. már egyébként felmerült többször is a gondolat a Rajkó zenekar kapcsán. Tehát hiszen ők a Rajkó zenekarban nem csak zenei képzést kaptak, hanem olyan nevelést is, igen. valahogy olyan, egy olyan közös nevelésben részesültek, ami tényleg egy olyan, tehát hogy megismerték az utcán a rajkósokat, hogy a rajkós ment át az egyik igen. saroktól a másikig. Hiszen igen. úgy öltözködtek, úgy jártak, keltek az ja, utcán.
0: Most eszembe jutott a barátomnak a férje, Farkas Gyula, Gyuszi, és akkor hát, hogy ő is rajkós volt, uh-huh. de most a Száztagóban van. És hát, hogy a Babi is, hát a barátnőm, hát ő is, hát szóval egy ilyen kis tip-top nő, aki nagyon fontos, hogy ugye a Gyuszinak, hogy akkor ugye az ingje, hogy van kivasalva, és hogy van felöltözve, jó lesz, ugye eljön hozzám a fordászüzletbe, mit gondolsz, kivel jön, a feleségével, és akkor azt megkérdezi feleségétől, azt mondja, Babi, jó lesz így haja, mert ő te látod hátul. Ugyanúgy aranyos volt még annak idején, amikor írt a Sodi Farkas Pál, hát, és az ő felesége szintén az Aranka, és ő is azt kérdezte, azt mondja, jó lesz így, azt mondja, hátul, mert ott nem látom. Szóval érted, hogy olyan precízen kellett levágni a hajukat, és az asszonyok figyelték, hogy akkor ugye férjüknek a haja, hogy van levágva.
1: Hát ez csak természetes.
0: De papám is két hetente járt fodrászhoz, szóval hogy látszik, hogy akkor ez is kötődik akkor a zenészekhez.
1: Ebben is nagyon hasonlítanak a cigányzenészek, illetve a családok, mondjuk család, így, hiszen igen. ez egy szubkulturális közösségnek mondható.
0: Igen, igen.
1: A romák felzárkóztatásáért egyesület részére milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
0: Hát mert ugye említettem, hogy nagyon szeretnénk ugye a könyvünknek az újra nyomtatását, de ugyanakkor, hogyha még van olyan személy, aki szívesen hát szerepelne a könyvünkbe, akkor jelezzék nekem, mert akkor elkészítenénk akkor velük is a riportot, amennyiben hozzájárulnak természetesen. Ez volt az egyik. A másik, az jelen pillanatban dolgozunk mi a holokauszt könyvön is, úgyhogy azt is szeretnénk megjelentetni, úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk, mert vannak olyan, hál' Istennek a vendégkörömben vannak olyan személyek, akik alapítványiskolának az igazgatónője, aki szintén angolról lefordította nekünk magyarra, azt a szöveget, amit mi, vagy abból a könyvanyagból, amit mi átteszünk a mi könyvünkbe, és nekünk ez a óriási nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok információt kapunk tulajdonképpen a fiataloktól is, akik kutatnak, és akkor így közösen dolgozunk. Szóval ez a könyv, ez nagyon fontos lenne, hogy számunkra, hogy az is, hogy megjelenjen. Akkor meg most megemlékezünk a holokauszt, a roma holokausztról majd novemberben. Meg sok-sok programot szeretnénk szervezni. Akkor van olyan része is, hogy a gyerek otthonban szeretnénk egy családsegítőknél dolgozik egy fiatal lány, aki tulajdonképpen egy olyan programot, hogy kiabál, aki az azt jelenti, hogy egy ilyen fejlesztő program az, amit ő majd szeretne majd játékos formában bemutatni a gyerekeknek. Azt is csináljuk. Akkor előadó művészeket hívunk meg, akit már említettem a homok animációval, akkor képzőművészeti dolgokat, gyerekekkel való foglalkozás, megemlékezések, szóval hogy annyira sok-sok minden van, ami most úgy hirtelen nem jut az eszembe. Lehet, hogy csak egy töredékét mondtam.
1: Azért hadd emeljek ki még egy-két apróságot is, hiszen fodrászüzletedben korábban is ruhákat, cipőket és más adományokat is gyűjtöttetek, amelyeket helyben osztottatok szét, vagy személyesen juttatottak rászorulóknak Kispest szerte. Tehát azért ez is egyfajta tevékenység
0: hát az,
1: az egyesületnek, vagy ez inkább egy saját projekt, ami persze valahol összekapcsolódik, hiszen
0: összekapcsolódik, igen, mert annak idején, ugye mivel hogy a Karitászba dolgozott a barátnőm, a Szigetvári Rozika, és akkor én viszont nem tudtam a Karitászba elmenni, mert nem volt időm, így kialakítottam úgy, hogy a fodrászüzletben, amikor meséltem a vendégeimnek, hogy akkor hát, hogy én ezt adományba ezt vittem, meg azt vittem, rám is szólt a lányom, hogy anya, az az én kabátom. Mikor kinézett az ablakon, jaj, mondom, bocsánat, akkor vidéki roma családokkal felvettem a kapcsolatot, hogy akkor telefonáltam, hogy jöjjenek el, mert most a vendégem szólt, hogy elköltözik, bútorokat odaadnak, meg sok mindent, akkor eljöttek, azok voltak a szerencsések, akiknek autójuk volt, és akkor elvitték, szóval, hogy a ruhaneműtől kezdve minden bútot, ami létezett, az mindent, úgyhogy, de viszont annyira együttműködtek velem a vendégeim, hogy én egyszerűen csak nagyot néztem, hogy rácsodálkoztam, hogy mondom, ennyire, jaj, de jó, hogy ilyen sok jó ember vesz körül, és akkor hát tulajdonképpen még a mai napig is, és akkor jönnek akkor vidékről olyan családok, akiknek szükségük van ugye a ruhaneműkre, mert én akkor lepődtem meg, amikor Borsodban azt mondta az egyik cigány ember, azt mondja, nem hiszem el, hogy milyen szegénység van ott, és azt mondja, hogy a mosógépnek a akármiébe főznek. Érted? A mosógép, na igen, ez nem jutott az eszem, hogy abba főz. És annyira sajnálom, mert érted, hogy annyira sok minden fölöslegessé válik nekünk, ugye, már úgy mondom, hogy akik Pesten élnek, és akkor, hogy milyen jó lenne levinni vidékre, de viszont nincs lehetőség, hogy el tudjanak jönni, nekem meg már időm nincsen arra, hogy én leszállítsam. Egy-két helyre még elvittem, ami útba esett, nyilván, hogy arra felé, amerre nekem és a rokonaimat meglátogattam, és akkor a Mezőszentgyörgyön például ott nagyon sokan vannak, akik mondjuk szegények, és akkor én elviszem, hogy osszák szét akkor az ajándékokat, vagy mit tudom én, vagy nem ajándékokat, hanem adományokat, bocsánat, mert szóval, hogy ez a mai nap eset még működik, meg tartjuk, de ez már 20 éve csinálom.
1: Ezek nagyon fontos tevékenységek, én azt gondolom, és hogyha csak egy-egy ember, aki ezt képviseli, már az is óriási dolog. Van valami üzenet, amit a társadalom felé szeretnél közvetíteni ezekkel a tevékenységekkel, amiket végzel?
0: Hát tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor látod azt a boldog, amikor adsz valakinek, és látod, hogy boldog az illető, egy olyan jó érzés, hogy ő örül annak, amit én tudtam adni. De ez most bármi legyen, szóval, hogy még akár egy jó szó, vagy csak egy olyan, hogy volt rá példa. Nem egyszer, többször, úgyhogy meg még a mai napig is olyan embereket is támogatok, akik akár börtönből szabadultak, és segítettem, mert leveleztem vele, kapcsolatot tartottam vele, és akkor ezt, amikor sikerült már szabadon szabadulnia, megköszönte, és örült neki, akár anyjának is nevezte. Szóval, hogy vagy bajba jutott olyan vendégem, aki tulajdonképpen a temetését kellett intéznem, azt is. Hát na most ezt érezni kell, érted? Igen. Ezt a szeretettel lehet ezt csak csinálni.
1: Úgy érzem, a szemedben nincs különbség az emberek között.
0: Nincs.
1: Gondolod, hogy a társadalmi közeledésnek ez az egyik útja?
0: Szerintem igen. Ez nagyon fontos, hogy tudni kell egymást úgy elfogadni, ahogy vagyunk, és nem azt várni, hogy engem szólítsanak meg, mert hogyha én úgy érzem, hogy nekem valami mondani valóm van, vagy egy kedves szóval, hogy mert megfigyeltem, hogyha most valaki egy kutyát sétáltat, akkor rögtön oda, jaj, de aranyos ez a kutya, de hogyha egy gyereket tud a baba kocsiba, akkor miért nem tudja mondani, de szép ez a kis lány, vagy de szép ez a kis fiú. Szóval, hogy akkor ne rajtunk múlik, hogy egyáltalán, hogy közeledünk az emberekhez. Mert hogyha tudod, hogyha látod, vagy mosolyog valaki, akkor már lehet beszélgetni, vagy szóval kicsit közvetlenebből kellene közeledni a egyik a másikához. Szóval én nekem ez a véleményem, és nagyon fontos, hogy ne gyűlöletben nőjünk fel, neveljük fel a gyerekeinket, hanem szeretetben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven Romfel alapító elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm én is a meghívást.
1: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dék kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Lakóházának lépcsőházában támadták meg Demjén Patrikot, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusát, aki súlyosan megsérült. Az incidens során a 28 éves labdarúgó lábközépcsonttörést szenvedett, jelenleg otthonában gyógyul, legkorábban az őszi szezon végére, december közepén térhet vissza a pályára. A hírt a csakfoci.hu írta meg, miként azt is, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást. Ismét felfordulást hozhat a lomtalanítás a harmadik kerületi lakosság életében. Óbuda Békásmegyer területén szeptember 20-án kezdték a lomelszállítást, és a tervek szerint az utolsó körzetben október 5-én viszik majd el a kihelyezett hulladékot. A polgármester arról számolt be a közösségi médiában, hogy a MOHU idén sem tudja megszervezni a kerületi lomtalanítást rendesen, nem állnak rendelkezésre a megfelelő erőforrások a lomtalanítás zavartalan lebonyolításához. Kis László szerint, ahogy telnek múlnak a napok, a MOHU egyre nagyobb elmaradásban van. A hulladéggazdálkodó vállalat közben reagált a polgármester bejegyzésére. Azt írták, a közzétett fotó a kihelyezés időszakában készült, amikor az adott körzet lomtalanítása még nem fejeződött be. A képen látható helyszínről a hulladékot azóta elszállították. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozó közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Pityu Pásztor az én vendégem. Szia, Isten áldjon téged!
5: Szia, Isten áldjon téged, ez is Armandó, és köszöntöm a kedves hallgatókat is sok szeretettel.
4: Nos, téged Sztojka József néven nagyon sokat hallhatunk evangelizálni, hiszen aktívan, live-on keresztül Facebookon evangelizálsz, illetve nem csak evangéliumot hirdetsz, hanem már a keresztényeket is tanítod. Mégis Pityu pásztorként vagy ismert. Hogy van ez a név most? Melyik a helyes név?
5: Hát igazából a magyar államnak a polgára vagyok én is, és hivatalos nevem az Sztojka József. Édesapám szintén Sztojka József nevet viseli, viszont van egy ilyen tradicionális hagyomány, ami alapján apukámnak is Pityunak becézik, és én pedig ő utána vagyok a kis Pityu. És akkor így a körülöttem lévő emberek, akik hozzám közel állnak, ők Pityunak szólítanak, de egyébként valóban hivatalosan Sztojka József vagyok.
4: Zseniálisan dicsőítesz, Facebookon tanítasz, börtönmisszióban veszel részt, fogalmazhatom így, tehát hirdeted az evangéliumot a rabok felé, illetve pásztor is vagy már, de ne rohanjunk ennyire előre ezekben a szolgálatokban, hanem kezdjük a legelején. Gyermekként, ahogy nőttél föl neked, gyermekként mi volt az Isten képed?
5: Hát igazából Isten tudatú voltam már kicsi gyerekkoromban is, mint a legtöbb roma ember, amennyire én nekem erre van rálátásom. Én nagyon jó neveltetést kaptam édesapámtól a többi négy gyermek, gyermekével együtt, a testvéreimmel együtt. Igazából a mi családunkban mindig az a jó erkölcsre nagy hangsúly volt fektetve édesapámtól. Ezt tanításba kaptunk, egy ilyen jó örökséget, és én is úgy igyekeztem fiatalon is, még gyerekkoromban is. Erre igyekeztem, sőt a Romani Kriszt is igyekeztem kutatni, szerettem, és nekem is ilyen terveim voltak, hogy a tradíciót azt majd én is fogom erősíteni, továbbvinni, mind a Romani Kriszt is. Aztán igazából ilyen, szerintem egy ilyen 12-13 éves koromban érkezett el hozzánk az evangélium. Egy nagyon kedves házaspár összeismerkedett édesapámmal, és elkezdtek jönni így a mi házunkhoz evangéliumot hirdetni. Apukám eleinte szeretettel fogadta őket, meghallgatta őket, de volt nála egy pont, ahol már sok volt számára az evangélium, nem állt még készen az evangélium fogadására, és ott bezárkózott egy néhány évre az evangélium előtt, de dicsőség Istennek azóta már ő is megtért. Viszont hagytak ott kazettákat, hanganyagokat, amin külföldi keresztény romák dicséreteket énekeltek. És minket, mint gyermekeket nagyon megfogott, és hallgattuk az evangéliumról, Jézus haláláról, feltámadásáról szóló üzeneteket, ilyen roma nyelvű hanganyagok voltak. És akkor már ott nagyon elkezdett bennünk mozogni. Kisgyermek fejjel azt gondoltam, hogy ha mondom, biztos kint külföldön ott a romáknál van az Isten, és akkor majd egyszer felnövök, majd oda kimegyek, hogy találkozzak az Úrral. De hát ugye most már megtapasztaltuk, hogy Istenünk csodálatos és mindenhol jelen való, mindenkit szerető, mindenkit váró, jó Isten, és megadta nekem is majd későbbiekben a megtérésre a lehetőséget.
4: Amikor ezeket az üzeneteket hallottad, ott már te a saját értelmeddel értelmezted ezt a dolgot, és ugye nyilvánvalóan kialakult ez a kép is, hogy azt hitted, hogy ott van közöttük külföldön, és te kimennél oda, hogy találkozzál az Istennel, akkor ezek szerint te benned már megvolt a vágy Isten felé, ugye?
5: Igen, mert nagyon megérintette a szívemet az evangéliumnak az üzenete, a kegyelme, az ereje. Egy svédországi pásztor, evangélista, aki már több évtizeden nincsen köztünk, az Úrnál van, Fardinak hívták őt, az egész világra elvitte több öregebb pásztorral, apostolokkal, mondhatjuk, zokszó nélkül így, mert valóban azok voltak, a gyümölcseikből ítélve. Az ő evangelizációját hallottam, ahol sírva beszélt Jézus Krisztusnak a haláláról, hogy mennyit szenvedett az embereknek a bűneiért, feltámadásáról, és nagyon megérintett, és az jutott eszembe, hogy a szívemhez elért az üzenet, hogy mondom, mennyire komolyan veszi ez az ember, mennyire valóságszerűen beszél Jézus haláláról, hogy meghalt a bűneinkért, és nagyon megérintett engem. És akkor az fogalmazódott meg bennem az a vágy, sose felejtem ezt el, és ezt szoktam mondani bizonyságokban is, hogy Uram, ha egyszer nagy leszek, akkor majd segíts, hogy én is úgy tudjak beszélni majd az evangéliumról, rólad, mint az az ember.
4: Azt a mindenit, ezt már akkor elmondtad. Tehát akkor önmagában, így ahogy mondod a történetedet, fogalmazhatunk úgy, hogy ez teljesen a te önálló szabad akaratod volt, egyáltalán nem azért, mert a szüleid vagy a testvéreid megtértek, vagy akarták ezt a dolgot, vagy ráderőltették, hanem ez teljesen a te önszántadból az egyéni döntésed volt.
5: Hát abban az időben igen, viszont nem tudtam még megtérni teljesen, bár a szívem nagyon szerette volna, csak ugye, mint többi más fiatal, engemet is így sodort így a világ szelleme, és ugye igyekeztem követni a többséget, hogy ne maradjak ki a sorból én sem, mert hát nem voltak körülöttem keresztény megtért fiatalok, hanem mint a legtöbb fiatal sajnos, a buli kultúrát követtem én is, hogy ne nézzenek ki, fogadjanak be, és ugye egy tínédzser koromat én is úgy éltem a többi fiatalhoz hasonlóan, bár azért mindig a szívembe éreztem, hogy voltak olyan határok, amikor láttam, hogy nagyon mély bűnökbe mentek, akkor így a szívembe, akkor mindig éreztem egy stoppot, hogy hú, ez már nekem nem szabad, én ebben nem szabad vele menjek velük. És majd a legtöbb emberhez hasonlóan, amikor már igazán nagy bajba kerültem ilyen 18-19 évesen, akkor kezdtem elkövetni az urat, mert segítségre volt szükségem, és így módon 20 éves koromban jutottam el egy gyülekezetbe, ahová megint csak nem azért mentem el, hogy megtérjek, hanem mert hívtak le, és kerestem egy segítséget, egy Istentől kimenekítő utat a bajomból, és ott viszont már abban a gyülekezetben, amikor hirdették az örömhírt, ott már nagyon betalált a szívembe, és felismertem, hogy nekem már nincsen semmi más utam, csak Jézus Krisztus, hogy valóban ő az út, és igazából nem volt még ilyen keresztény nyelvezetem, meg tudatom, de a szívem az értette, az meghallotta, hogy igen, Jézus az én utam, és ott már nem tudtam neki nemet mondani, hanem tényleg könnyek között előre mentem, megtértem, és azóta hála Istennek, hogy az ő útját járhatom. Dicsőség az Úrnak.
4: Ennek nagyon örülök, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Most el fogunk menni egy kicsit keresztény zenét hallgatni, benne vagy?
5: Persze, halleluja!
4: Hát persze, hogy benne vagy, hiszen te magad is dicsőítesz, majd később erről is fogunk beszélni, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, hiszen tényleg nagyon-nagyon sok sztori rejlik ennek az embernek az életében és az ő szolgálatában, úgyhogy maradjatok velünk, most pedig szóljon egy jó kis dicséret.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, cigány nevén Pityu, az én vendégem, köszöntelek téged továbbra is itt a stúdióban.
5: Én is köszöntelek, kedves Armando, és minden kedves hallgatót.
4: Nos, ott hagytuk abba a történetünket, hogy te már ifjúsági korodban nyitott voltál nagyon Istenre, hallgattál külföldi CD-ket, amiben elmondták tisztán az evangéliumot, illetve különböző keresztény szövegű dalokat énekeltek. És ez nagyon megérintett téged, majd eljött az idő, amikor tényleg kivonultál a gyülekezetbe és megtértél. Persze említetted azt is, hogy mint más fiatal te is részt vettél bizonyos dolgokban, nem valahol a szíved mélyén érezted, hogy nem helyes az a dolog, amit ők cselekesznek, amit ők cselekednek, és ezért volt egy határ, amin azért nem mentél át.
5: Igen, igyekeztem, igen.
4: Úgy gondolom, hogy a megtérés az egy folyamat az embernek a szívében, és valószínű, hogy az már ott megtörtént. De említetted, hogy végre eljött az idő, amikor kimehettél egy gyülekezetbe, és megtérhettél. Ott azt te hoztad meg önállóan, vagy befolyásoltak téged, az ottani emberek mondták, hogy gyereki erőszakkal, vagy tényleg te éreztél indítatást, hogy meghozd ezt a döntést?
5: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Mielőtt megtértem volna ebben a gyülekezetben, előtte egy ilyen 2 évvel egy másik gyülekezetbe elhívtak engem, ahol megint csak hallottam az evangéliumot, és jól esett a szívemnek, és felismertem, hogy Istentől való üzenet nekem a Jézus Krisztusnak a hívása, de éppen azért ott nemet mondtam, mert zavart engem az, hogy nagyon körülvettek engemet hirtelen több ottani gyülekezeti tag, és elkezdték mondani, hogy térjek meg, menjek előre, és ez nekem ezzel nagyon lesokkolt, és elijedtem, és tényleg ilyen udvariasan így kikerültem a dolgot, és el is jöttem abból a gyülekezetből. És utána én nekem ez egy ilyen rossz bélyeg maradt, hogy hú, a keresztények azok ennyire erőszakosak, és akkor ez ilyen taszító volt számomra. Viszont tényleg, ahogy egy-két év eltelt, utána ebben a másik gyülekezetben senki nem erőltette, hanem valóban Isten hívott el, mert mint ahogy emlékszel az evangéliumba, amikor Jézus Krisztus megkérdezi Pétertől, hogy Péter, kinek mondasz te engem? És azt mondja Péter Jézusnak, a mesternek, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És Jézus pedig azt válaszolja neki, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki neked ezt, hanem az én mennyei atyám. Halleluja. És én ezt tanultam, és ezt is tanítom, és ezt tapasztaltam meg én is, hogy maga az Isten szólt az én szívemhez ottan, tehát a szívemhez, nem az elmémhez, nem is értettem igazából az elmémben, hogy mi történik velem teljesen, viszont a szívem az felismerte, hogy a Szent Szellem megszólított, Jézus megszólított, az Atya megszólított, és éreztem azt a szerető hívást, aminek nem tudtam nemet mondani, nem tényleg könnyek között előre mentem, és elmondtam a megtérő kimáját még. Fontosnak tartom, hogy azt is hozzátegyem, hogy amilyen közben mondatta velem a pásztor a megtérő kimáját, én nagyon sírtam, mert a bűneim terhei mentek le rólam, de azért mégis az értelmem az azon hezitált, hogy hát igen, jó lenne az Isten útján járjék, de hát én nem fogom tudni megtartani az Istennek a beszédét, törvényét. És akkor sose felejtem el, a pásztor mondatta velem, hogy a mai naptól Jézus téged foglak követni. És én erre azt mondtam neki sírva, hogy hát a mai naptól Jézus téged szeretnélek követni, de nem biztos, hogy foglak tudni követni. Tehát így nagyon alkalmatlannak éreztem magam a megtérésre, és akkor ilyen kedvesen megveregette a pásztor a mellkasomat, így nem értettem hirtelen, hogy miért, és mondta, mondjad bátran testvér, hogy téged foglak követni Jézus, mert Isten adni fog hozzá erőt. És akkor kimondtam ezt a mondatot, és akkor nagyon megkönnyebbültem, és most már tudom, hogy tényleg az Isten ottan bizonyságot tett nekem arról, hogy valóban Isten alkalmassá tett engem is, mint mindenki mást az új szövetség szolgálatára. Halleluja!
4: Akkor te is keresztül mentél ezen, és bizonyára nem tudom, hogy mennyire szolgálsz fiatalok felé, de szerintem te is gyakran találkozol olyan fiatalokkal, akik azt szokták mondani, hogy én még nem szeretnék megtérni, mert én még ezt meg ezt csinálom, és akkor sorolnak különböző bűnöket, amikről tudják, hogy bűn, és hogy ők ezt még nem bírják elengedni, ezért inkább nem térek meg, nem járok gyülekezetbe, mert félek attól, hogy nagyobb bűn az, hogy én megtérek, és közben továbbra fogom csinálni ezeket a dolgokat, és nem mernek megtérni igazából, hanem úgy gondolkodnak, hogy majd, hát ha leszek annyi idős, mint apám, majd ha én is leszek 30-40-50 éves, majd akkor megtérek, még csak 20 éves vagyok, még nem állok készen rá. Mit tudnál üzenni nekik? Vagy ugye te is keresztül mentél ezen, ahogy kivettem a szavaidból, és ezért te tapasztalatból hitelesen tudnál nekik tanácsot adni. Mit mondanál ezeknek a fiataloknak?
5: Hát nézd, egyrészt ugye ez egy korrekt hozzáállás, amikor egy fiatal erre hivatkozva azt mondja, hogy nem akar még megtérni, hogy nem akar képmutató lenni magyarul. Viszont van, aki igazából ezt egy ilyen ügynek tolja oda maga elé, ez sem fair. De viszont én csak azt tudom javasolni, amit az Isten igéje javasol, és az ige pedig arra tanít egy helyen, hogy jó dolog már ifjú korban igát hordani. És valóban ezt tapasztalom, és én is sokszor mondom, hogy bárcsak már fiatalabb koromban odaszántam volna magamat jobban az Úrnak, mert tényleg azt látom, hogy hát azért viszonylag azért hála Istennek nem túl későn tértem meg, de jobb lett volna még hamarabb. Azt látom, hogy azok a keresztények, akik fiatal korban megtérnek, nagyon egészséges lelkű, nagyon-nagyon bölcs, áldott, sikeres emberekké növekednek az Úrban, ez a tapasztalatom. Az Úrban dicsekszem, de elfigyelem például az én gyermekeimet, akik ugye már második generációs keresztények, és ugye beleszülettek a kereszténységbe, és azt látom, hogy teljesen másképp nőnek föl, mint ahogy én nőttem fel. És ez olyan nagy áldás, amikor valaki fiatal korában már az Urat követi, vagy gyermekkorától fogva. Én javaslom és bátorítok minden fiatalt arra, hogy minél előbb kezdje el követni Jézust, mert Jézus a legbölcsebb élet tanácsadó, mondhatjuk így is, a Biblia az életnek a könyve, és egy fiatal ember minden kérdésére választ tud kapni Jézus Krisztustól, a Bibliából, a pásztoroknak, tanítóknak a segítségével is, a Szent Szellem segítségével is, úgyhogy én azt mondom, fiatalok, hogy hajrá, minél előbb térjetek meg az Úrhoz, mert Isten nagyon szeret benneteket, és ővele sokkal könnyebb, és ővele érdemes, és ővele nagyon jó. Halleluja!
4: Amen, és nagyon örülök neki, hogy így bátorítod a fiatalokat. Te hány éves voltál, amikor megtértél, amikor elmondtad a pásztor után, és volt benned egy kicsi félelem, hogy nem biztos, hogy követni tudod teljesen őt?
5: Hát az pontosan 20 éves koromban volt.
4: Azt, akkor te is viszonylag fiatalon megkaptad ezt a kegyelmi ajándékot, hogy elmondtad ezt az imát.
5: Igen, de érdekes, hogy már előtte többször is kaptam rá lehetőséget. De hát azt mondja az ige, hogy az Isten szeretőnek minden javára van.
4: Így van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk, hallgatunk egy nagyon jó kis keresztény dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dík.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztolyka József, Pityu az én vendégem, nagyon örülök neki, hogy itt vagy velem.
5: Én is nagyon örülök neked, Armandó, köszöntelek veleteket is, kedves hallgatók, szeretettel.
4: Az előző beszélgetést ott hagytuk abba, hogy te 20 éves korodban mentél ki és mondtad el a megváltó imát. Hogyan kell értelmezni ezt a dolgot, hogy megváltó ima elmondtad, és onnantól kezdve teljesen megváltozott az életed, egy ilyen varázslat történt, vagy így megnyílt a menny, és hanghallatszott a mennyből, vagy mi történt? Mitől olyan különleges ez az ima, ott hogy teljesen megváltozott az életed? Mert sok ember, képzeld el, hogy fél ettől az imától, mert úgy gondolják, hogy akkor én már nem tehetem ezt, meg ezt, meg ezt, hanem csak az Istennek élhetek, mert ez egy ilyen varázsima. Vagy mi történik pontosan? Milyen ez az ima?
5: Hát én úgy mondanám igazából, hogy a megtérőknek az imája, figyelj, aki valóban megtért az Istenhez, és őszintén befogadta Jézus Krisztust, és hozott egy döntést, tehát nem csak érzelmi felindulásból elmondott egy imát, hanem hozott egy döntést, egy választként elmondta a megtérők imáját Jézus Krisztusnak

0: kap egy bizonyosságot, egy Szent Szellemtől való meggyőződést arról, hogy igaz az evangélium, igaz, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadott, igaz, hogy Isten úgy szeret minket, hogy odaadta az egyszülött fiát, igaz, hogyha befogadjuk Jézust, és elkezdjük őt követni, akkor ő vezetni fog, mint pásztor, igaz, hogy örök élete vannak, hogyha elmondjuk a megtérő imáját, és mindezt az ember a szívének a fülével hallja meg, a szívének a szemével lát, ismeri fel, és én is így tapasztaltam meg, és azt gondolom, hogy sokan így tapasztalják meg az Istennek a létezését, az Istennek a személyét, és amikor erre az ember választ ad, akkor ebben benne van, ez egy olyan kegyelmi csomag, amiben benne van Istennek a kegyelme, és Istennek a szeretete is nagyon-nagyon benne van. És az ember innentől kezdve, amikor ezt megtapasztalja, akkor már nem úgy látja a kereszténységet, hogy hú, ez sem szabad, az sem szabad, jaj, ezt is meg kell tartani, mert ha nem, nem, hanem az ember felismeri, hogy mekkora érték az, hogy él az Úr, és hogy így szeret bennünket, és az ember már utána nem azért követi Jézust, mert muszáj, vagy mert kötelező, hanem az ember elkezd vágyni, hogy még többet szeretnék Istennek a kegyelméből, még jobban meg akarom ismerni ezt a csodálatos szerető Istent, vágyoldok utána, mint egy gyermek, ahogy vágyódik a szülei után, vagy a szülő a gyermeke után, ez a közösség, ez a szeretett közösség, így van a gyúj megtérő is az Istennel, hogy megízlelte a Istennek a mennyei kegyelmét, és vágyódik utána, és ezért követi szabad döntéséből, mert erre vágyik, mert felismert, hogy ez a jó. Érted? És szoktuk mondani, hogy mi nem azért nem teszünk bűn, mert nem szabad, hanem azért, mert a mi családunkban ez nem szokás. A mi családunkban ez a szokás, hogy igyekszünk szeretetben járni, segítőkészek lenni, az igét követni, hallgatni, olvasni, cselekedni. Ez tesz bennünket boldoggá, ez az Istennel való élő közösség.
1: Onnantól kezdve akkor te, hogy elmondtad ezt a megváltó imát, rendszeresen elkezdtél járni a gyülekezetbe?
0: Hát, onnantól kezdve inkább volt bennem egy nagyon nagy vágy, hogy hú, mi történt velem, él az Isten, azt a beköltött a szívembe, elkezdtem ebbe gyönyörködni, és felismertem azt, hogy mennyire komoly dolog ez, hogy van egy élő Istenünk, és mekkora hazugságba éltem eddig, hogy azt gondoltam, hogy csak ennyi az egész, hogy megszületik az ember, meghal és kész, és addig pedig él, használja ki milyennél jobban az életet, amennyire tudja. És amikor ezt felismertem, hogy ez nem ennyi, hanem ilyen csodálatos elhívásunk van, akkor vágyódtam arra, hogy még jobban megismerjem ezt a csodálatos Istent, aki így szeret engem is. És elkezdtem olvasni nagyon a Bibliát. Tehát azon éltem folyamatosan, függője lettem a Bibliának, és már nem csak úgy láttam a Bibliát, mint egy vastag könyvet, hanem éreztem, hogy ez az Isten szerelmes levele hozzánk, az életnek a használati utasítása is. Elkezdtem olvasni, kutatni, és mindig kaptam kijelentéseket. Szólt hozzám az igén keresztül az Isten. A kérdéseimre választ kaptam, és mint egy mágnes úgy vonzott az Istennek a szeretete, jelenléte, és a gyülekezetbe is azért kezdtem menni, meg azért jártam mindig, mert azt tapasztaltam, hogy ott van az Isten a testvérek között, a prédikált igén is keresztül szól hozzám az Úr, azt tapasztaltam, hogy ott is sokat kapok, és a gyülekezetbe is azért kezdtem el járni. Majd utána szolgálatot kaptam, abban megint plusz örömem volt, felismertem, hogy Isten kezében hasznot tudok hozni ő neki, a testvéreknek, és akkor utána meg ezek ilyen plusz motivációk voltak a gyülekezetbe járásra is.
1: Így van, ez nagyon meg tud erősíteni minket, amikor felelősséget érzünk, amikor van egy feladatunk, akkor könnyebben tudunk járni és menni. Ugye ez nem mindig könnyű, maga a szolgálat, van, amikor igenis picit teher és nehéz csinálni, de az Úr ad erőt, és mindig felüdül az ember benne, mert a visszajelzésből ugye bátorodik és épül az ember. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Mikor volt az a pont neked, amikor azt mondtad, hogy már elég, járok a gyülekezetben, nagyon szeretek kapni, mindig van egy lelki felüdülésem, és mit árt nekem a holnap, hiszen ma annyira feltöltöttem, de már szeretnék adni. Tehát, hogy már annyi mindent kaptam, hogy már kezd ez a pohár kicsordulni, már annyit töltöttek ebbe a pohárba, hogy már kifolyik belőle a víz, és már szeretnék mások

0: magát is öntözni ezzel a vízzel. Mikor alakult ki benned ez, hogy te szeretnél szolgálni, és hogy volt az első szolgálatod?
1: Hát figyelj, igazából itt tapasztalatokat tudom megosztani veled, amennyire emlékszem. Azt tudom, hogy kerestem a szolgálatomat, volt, hogy belepróbáltam ilyen szolgálatba is, olyanba is. Volt, hogy utána ilyen savanyú arccal jöttem el a szolgálatból, és nem értettem, hogy miért nem volt olyan sikeres az, hogy én valami jót akartam tenni az Úrban. És voltak olyan szolgálatok, ami pedig nagyon hatékony tudtam lenni, és nagy örömöm volt, és nem volt nehéz sem. És akkor felismertem, hogy hát nekem azt a szolgálatot kell csináljam, mármint nem a gyülekezeti szolgálatról beszélek most, mert ugye a szolgálatunk az nem csak egy héten egyszerre szól a gyülekezetben, hanem a keresztény élet az egy életforma, életvitel, aztán minden napra vannak olyan jó cselekedetek, szolgálatok, mondhatjuk úgy, amikre Isten ad lehetőséget, amikre Isten felkér minket, és amiket ha megteszünk, akkor hasznot hozunk vele, és boldogsággal is tölt el minket. Tehát igazából úgy találtam meg az elhívásomat, a szolgálati területemet, hogy felismertem azt, hogy hogyan tudok Istennek és az embereknek hasznot hozni.
0: Na innen volt fogjuk olyan... folytatni a beszélgetésünket. Okay. Kedves hallgatóink, most elmegyünk egy kicsit zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább, maradjatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán.
1: Én is nagyon köszönöm a megtiszteltetést, és köszöntelek kedves Armandó, és minden kedves hallgatót is.
0: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogyan is ismerted fel azt, hogy te már szolgálni szeretnél, és hogy hogyan tudsz szolgálni igazán. Hogy zajlott ez?
1: Felismertem, hogy ahogy elkezdek másokat üdíteni, ahogy az ige mondja, hogy aki mást felüdít, az önmaga is üdül. Felismertem, hogy egy nagyon nagy plusz az, amikor adok, mert ugye ez is megvan, hogy jobb adni, mint kapni. És meg felismertem a szolgálati területemet, mert minden kereszténynek van egy szolgálati területe, elhívása. Van, amikor ottan csalódnak a keresztények, amikor olyan szolgálatok után vágynak, vagy olyan szolgálatba akarnak beállni, ami nem az ő elhívásuk, és sajnos van olyan, amikor így meg is undorodnak ettől, és becsömörlenek, és utána már bátortalanok a szolgálatra, de ne legyenek, én ne legyetek, hogyha vannak itt keresztény hallgatók, mert minden egyes kereszténynek van külön elhívása az Isten szolgálatára. Minden egyes keresztényben vannak talentumok, olyan képességek, ajándékok, amit az Isten belehelyezett az emberbe, amivel az ember tudja szolgálni őt és az ember társait, és Isten számít ránk, és a teremtett világ is sóvárogva várja, hogy az Isten fiai menjenek és szolgáljanak. És van olyan ajándék benned, Armandó, ami bennem nincs, van olyan bennem, ami benned nincs, és egymást kiegészítjük, mind az egész keresztények, és egymásra szükségünk van, úgyhogy senki ne bátortalanodja el, hanem mindenki keresse a szolgálatát, kérje az Úrtól való vezetést, mert mindenkinek van szolgálata, bizony elhívása ebbe a keresztényföldi életben.
0: Te hogy ismerted fel, hogy mi volt a te szolgálatod? Tehát mi volt az első szolgálat, és hány éves voltál akkor?
1: Hát igazából mindjárt a megtérésem elején így belettem dobva a mély vízbe, azt felismertem, hogy ugye amikor énekelek, és egy gyülekezetben erre kért pásztor, hogy énekeljek az Úrnak, azt láttam, hogy az emberek áldást vesznek belőle. És ugye ez már mindjárt motivációt is okozott nekem, hogy ezt akkor csinálnom kell. Aztán a hétköznapokban, ugye a hétköznapi életben Isten olyan helyzetekbe hozott engem, amikor olyan emberekkel találkoztam, akik szükségben voltak. És akkor igazából akkoriban még nem is volt ilyen keresztény nyelvezetről ismeretem, hogy a szolgálat, nem is tudtam sokszor, hogy én szolgálok, csak így visszagondolva most már a mai ismeretemmel, hogy szolgáltam például találkoztam beteg emberekkel, akkor ugye nem tudtam magamba tartani, hogy elrejtsem előlük a gyógyulásról szóló evangéliumot, és akkor elmondtam nekik, hogy ne süketjenek, mert van reménység Jézus Krisztusban, mert ő él és gyógyít, és láttam, hogy az emberek hitre jutnak, és felemelik a fejüket, és reménységet találnak azokban az üzenetekben, amiket én elmondok nekik Jézus Krisztusról, és akkor felismertem, hogy hoppá, ez nagyon hasznos, és ezt nem rejthetem el magamnak, úgyhogy rengeteg ilyen bizonyság volt, így friss keresztény koromban már megtapasztaltam sok csodát, jelet, gyógyulásokat így az egyszerű kis szolgálataimon keresztül Isten nagyon nagy dolgokat tett, és ő tesz is mai napon is bárkin keresztül, bárkit tud használni, és akar is, mert nem változott meg ma is. Csodatevő, csodálatos, gyógyító Istenünk.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy neked igazából nem egy ilyen gyülekezetben lévő, hétről hétre történő szolgálat volt az első szolgálatod, hanem magánemberként, ahogy mentél a hétköznapokban. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy nem vasárnapi keresztény voltál, hogy csak vasárnap szolgáltál, hanem hétköznapokban is képviselted az Urat, és ott ismerted föl a te ajándékodat, ami az, hogy amit te megértesz az Istennek az igéjéből, azt át tudod adni másoknak, amit te értelmezel, és fontos számodra, akkor azt át tudod adni érthető módon az embereknek, ugye?
1: Igen, igen. Azért az írás, hogy szívbőségéből szól a száj. És amikor az ember Istennel közösségben van, Armando, amikor az ember Istennek az igéjét veszi, és betölti az ember szívét az Istennek a beszéde, az Istennek a jelenléte, akkor ahogy te is a riport elején említetted azt a túlcsúrduló poharat, valóban így van, hogy az ember nem tudja magában tartani, hanem el kell, hogy mondja másoknak is a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. És amikor az ember pedig az igazat mondja el, a valóságot mondja el, Istennek az igéjét mondja el, vagy azokat a Istennek a tetteit, amelyeket ő cselekedett, akkor azokat a bizonyságtételeket a Szent Szellem hitelesíti az emberek számára, és ő felkenni, és az embereknek ad egy jelzést arról, hogy igaz az az üzenet, amit hirdetünk. Ő győzi meg őket arról, hogy Jézus Krisztus az igazság, és az emberek pedig ezért jutnak hitre, dicsőség az Úrnak, mert a Szent Szellem belesegít a szolgálatunkba. Ő nélkül nem működne.
0: És akkor te felismerted ezt az ajándékot, hogy te át tudod adni. Akkor már megindult a fejedbe, hogy te esetleg pásztor leszel egy nap?
1: Hát szerintem nem. Éveken át nem. Hanem inkább mindig láttam ennek az égető szükségét, hogy mekkora szükség van. Hát az Úr dicsőségére mondom el neked, hogy például akkoriban, amikor megtértem, volt egy nagyon kedves ember, aki nagyon a szívemen hordoztam fiatal srácként, mert láttam, hogy alkoholista, egy cigánytelepen a hóba fetrengett, a kisgyerekek dobálták hóval, csúfolták, rugdosták, és nagyon sajnáltam, egy családos emberről van szó. És annyira alkoholista volt, hogy a család is kizárta őt, tehát kinnaludta a kamrába. És néztem, mondom, szegény ember, mondom, fiatal ember, 40 éves lehetett, és már mondom, hogy tönkre van. És eltelt egy néhány hét, és mondom, friss megtérő voltam, és hallottam, hogy élet-halál között van a kórházban ez az ember. A sok alkohol miatt hasnyálmirigyulladást kapott, és intenzív osztályra került. És akkor elkezdtem szaladgálni friss megtérőként a pásztorokhoz, mert hát láttam, megtapasztaltam, hogy a gyülekezetbe oda küldi az Úr az áldást, és nagy erővel munkálkodik az Úr, és csodákat tesz, betegek gyógyulnak meg. És engem ez nagyon lesokkolt, kliózamodott, hogy milyen nagy Istenünk van, és mekkora lehetőség van ebbe az emberek számára, hogyha Jézushoz tudjuk őket vinni.
0: Innen fogjuk folytatni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hogy szaladgáltál pásztorok után, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét egy nagyon gyönyörű keresztény dal fog szólni, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi. 200 új gyalogos átkelőhelyjel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest a fővárosi közgyűlés által pénteken elfogadott új gyalogos stratégia szerint, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t. 2030-ra a fővárosi villamos megállók felének akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A terv szerint 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését elvégzik, ahol közúti aluljáró található lehetőleg felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása a Rumbaksebestyén utcáig tartó szakaszon, egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Nieder Müller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbaksebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csaknem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódik.